0: Remek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba, nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 24-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas József, világjáró hegedű művész és tanár a mai vendégem ismét, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk az utazásairól, a klasszikus zenei elköteleződésről és a hajós életről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
5: Ez zeneakadémián, vagy hát egyetemi szinten ez már nem szokott problémát jelenteni, de nekem az a tapasztalatom, hogy a kicsiknél azért valamiféle érzelmi stabilitást is ad, hogyha egy tanár viszi végig őket, vagy 2-3, nem feltétlenül 6. De nyilván, ahogy te is mondod, valóban megvan az az előnye is, hogy több tanár van, mert akkor több információt kaphat a gyerek, hogyha kibírja a tanárváltásokat.
6: Igen. Ez úgy jött ki az élet, tehát hogy tényleg úgy jött, az egyik elment szülni, a sajnos a másik az meghalt. Tehát, hogy az élet az így hozta nekem, hogy a zeneiskolában 6 év alatt 6 tanárom volt. De azt mondom, sikeresen fölkészültem, tehát így ennek ellenére sikeresen fölkészültem a felvételre, és fel is vettek.
5: És mi volt a zeneiskolai tanulmányaid előtt, mert erről még nem beszéltünk. Tehát otthonról azért kaptál már valamit előtte, mielőtt esetleg megkezdted a hivatalos tanulmányaidat?
6: Persze, mai napig megvan a kis hegedűm. Otthon van a szekrényben. Van egy ilyen nagyon pici hegedűm. Hát ugye apu kezdte el velem igazából, tehát apu kezembe adta, és akkor ott húzogattam otthon. De hát ugye ez minden, úgymond roma családban ez így van, tehát hogy megkapja a kis hegedűt, vagy megkapja a kis hangszert, és akkor azon ott a szülőkkel együtt próbálgatja a hangszert.
5: Tehát akkor a tradíciók, hogy ráfogsz a vonóra, akkor azért az megvolt?
6: Persze, természetesen.
5: Mennyi idős voltál?
6: Szerintem 2-3, annál több nem lehettem.
5: Hetes?
6: Van egy olyan fénykép, ahol talán lehettem 2-3 éves, és már cigányzenekar előtt álltam. Aha. De nem emlékszem rá, csak a képen, tehát így az megvan otthon ez a kép.
5: Szoktam mesélni, hogy Andriskám már, aki most másfél éves egyébként, Andriskám már fél évesen kapott a nagypapájától egy hegedűt, és ő is már 2 hetesen ráfogott a vonóra, hát ahogy kell természetesen.
6: Hát
5: aztán majd, hogy zongorista lesz, vagy hegedűs, azt majd nyilván ő eldönti.
6: Igen.
5: De hát ezek a tradíciók, ezeket nyilván nekünk is tovább kell majd adni. Legalábbis
6: én
5: így gondolom, hogy ezek azok az értékek, amiket ápolnunk kell, és meg kell tartanunk ezeket a hagyományokat, hiszen a zenés családokban ez egy nagyon fontos aktus, mert valójában egy zenés család miben tud segíteni a gyereknek? Hát természetesen a zenei vonalon.
6: Igen.
5: Tehát nem leszünk nagy valószínűség szerint ügyvédek, ha bár lehetnénk egyébként, tehát van erre is példa természetesen, de mégis egy zenés család egy olyan előnyt ad egyébként egy gyereknek, amit más családban nem biztos, hogy megkap. Tehát szerinted ez előnyt jelent egyébként? De hogy tapasztaltad, hogy érzed, hogyha valaki zenés családban nő fel?
6: Furcsa dolgot fogok neked mondani. Amikor gyerek voltam, nem jelentett előnyt. Megmondom, hogy miért. Mert minden gyerek mit szeretne csinálni?
5: Kimenni.
6: Pontosan.
5: Emlékszem, igen.
6: Pontosan, ismerős. Tehát, hogy én mennyit rimánykodtam ott, hogy hagyj menjek ki focizni a többiekkel, Nem, fiam, ameddig le nem gyakorlod azt a bizonyos időtartalmat, addig nem mehetsz kifocizni. Szóval amikor gyerek voltam, akkor ezt így nem tartottam előnynek, hogy zenés családból származom.
5: Na jó, de csak így működik egyébként. Tehát, hogyha egy gyerek nem gyakorol rendszeresen napi több órát, akkor nem lesz belőle zenész.
6: Így jó.
5: Tehát ez hozzá tartozik.
6: Így van.
5: Tehát ha nem ezt kaptuk volna meg,
6: csak amikor gyerek vagy, ezt máshogy látod.
5: Hát persze.
6: Tehát amikor gyerek vagy, akkor inkább kimennél focizni, aztán utólag jön rá az ember, hogy na mégis igaza volt apunak meg anyunak, hogy persze. Gyakorold le, fiam, azt a pár órát, és majd utána kimehetsz focizni, de ezt gyerekként máshogy éli meg az ember. Tehát amikor...
5: Igen.
6: A havarok hívnak, hogy gyere már le, mert megyünk ki focizni. Nem mehetek majd csak egy 2 óra múlva, vagy 3 óra múlva, akkor várjatok meg, de szóval ez gyerekként máshogy éli meg az ember.
5: De akkor ezek szerint te is egy normális gyerek voltál, hiszen melyik az a gyerek, amelyik szeret gyakorolni? Szerintem ritka.
6: Ritka. Így
5: tehát
6: van.
5: Nagyon-nagyon ritka. Tehát,
6: ritka.
5: Tehát én azt tapasztalom mindig a saját növendékeimen és saját magamon is, hogy ez így megy, de ez a normális.
6: Ez a normális.
5: Átlagos.
6: Tehát az, hogy tényleg mi zenészek lehettünk, vagy lehetünk, azok nagyon sokat köszönhetünk a szüleinknek. Uh-huh. Tehát ha egy szülő mellett nincs ott vagy egy gyerek mellett nincs ott a szülő, és nem támogatja, akkor abból tényleg nem lesz zenész. És ezt bármilyen szakmára is elmondhatjuk, tehát hogy a szülői hozzáállás az nagyon fontos.
5: Persze. Igen, csak a zenéről le lehet késni, én ezt szoktam mondani. Tehát mondjuk egy jogi hivatást lehet választani egy picit későbbi időpontban is, de az, hogy zenész akarsz lenni, azt neked már gyerekkorodban tudnod kell. Ha nem döntöd el 2 évesen, hogy te hegedűművész leszel, akkor nem biztos, hogy hegedűművész leszel.
6: Akkor én elég későn döntöttem el. Én tulajdonképpen nagyon sokáig focista akartam lenni.
5: Aha.
6: Szerencsére jól is ment a foci, aztán volt egy sérülés, és akkor volt az, hogy na jó, akkor hegedűs leszek. Tehát én későn döntöttem el.
5: Mennyi idős voltál?
6: Szerintem olyan 12-13. Nem lehettem több, de akkor volt az, hogy eldöntöttem, jó, akkor zenei pálya is, és akkor tényleg hegedűművész lett belőle.
5: Ha már nagy focista, akkor nem lehet.
6: Így van.
5: Esetleg szóba jött másfajta hivatás, másfajta szakma is, hogy mondjuk informatikus leszel? Mondjuk a focin kívül, mert a foci azért érthető, hogy akkor ez egy nagy szerelem volt.
6: Nem. Nem. Tehát én foci,
5: tehát vagy foci,
6: vagy hegedű. Tehát ez a kettő, aha, ami így gyerekként így a fejemben megfordult. Ugye annak idején apu még rendőr is volt, tehát ez a hivatás is nagyon, nagyon kecsegtető volt, rendőrként, de nem, én, tehát ez a hegedűnél maradtam, és ez a foci. A foci és hegedű, hát ugye mentem középiskolába, az a foci az úgy megmaradt, de csak így haveri szinten, tehát hogy néha így elmentünk focizni a társasággal, de maradt a hegedű.
5: Uh-huh. Végül is akkor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanárképző intézetében végeztél, majd a Pécsi Tudományegyetemen is folytatta tanulmányokat.
6: Így van, tehát ugye lediplomáztam a főiskolán, és akkor vezették be ezt ugye a masterszakot, úgynevezett masterszakot, és Pécsen végeztem el Pap Györgyi tanárnőnél, és ahogy én elvégeztem a masterképzést, tulajdonképpen az első évet elvégeztem, és a második évben, már az első fél évben én kint voltam hajón. Tehát úgy hozta az élet, hogy amikor a második évet kezdtem, mert ugye ez egy 2 éves képzés volt, a második első fél évben én kint voltam a hajón, és még kint a hajón, miközben tanultam a repertoárt, második felében még írtam a dolgozatokat, és ugye küldtem vissza online, és amikor hazajöttem, akkor így a 2 fél évet így egyszerre letettem, és így sikerült akkor nekem a diplomát megszerezni is. Ahogy befejeztem, már egy hónapra megint visszamentem hajóra, tehát hogy nem sokat húztam, vagy hát nem sokat töltöttem itthon az utolsó években.
5: Viszont akkor tegyük hozzá azt is, hogy óriási színpadi rutinra tettél szert az utolsó évben, amire esetleg egyetemi kereteken belül nem feltétlenül van lehetőség. De hogy érzed, hogy ez segített mondjuk a diplomára való felkészülésben?
6: Egy az, hogy óriási rutint adott, a másik meg, hogy én nagyon izgulós voltam a színpadon.
5: Ez csak természetes.
6: Tehát amikor én kimentem a színpadra, emlékszem még főiskolás koromban, hogy szakadt rólam a víz, tehát tenyeremből is, a fejemről is, tehát mindenhol szakadt rólam a víz, és az első szerződésem volt az, hogy ezt teljes mértékben le tudtam küzdeni. Tehát, hogy semmi, és azóta se, szerencsére lekopogom, semmilyen lámpalázam nincs. Tehát amikor föl kell menni a színpadra, többiek mindenki oda jön hozzám például a zenekarba is, hogy hú, nem izgulsz, nem minek izguljak. Tehát most fölmegyünk a színpadra, eljátsszuk azt, amit tudunk. Tehát, hogy tényleg ez a hajós évek voltak azok, amik megtanították nekem, hogy felesleges izgulni, mert tulajdonképpen, ha azt nézzük, ez egy nyilvános főpróba. És a koncert az egy nyilvános főpróba, ahol ugyanolyan jól kell teljesíteni egy 200 embernek, vagy mint ha két embernek is játszanánk.
5: Tehát óriási rutin az, amikor az ember minden nap játszik, és akár naponta többször is, azzal szemben, mint hogyha fél évente csak van egy vizsgánk, meg mondjuk egy tanszaki hangversenyünk, és tulajdonképpen ennyi. A legtöbb esetben.
6: Így van, tehát hogy a hajós évek voltak azok, amik megtanították azt, hogy mondhatnám azt, hogy felesleges izgulni. Persze, hogy egy bizonyos druk benne van az emberben, amikor a színpadra fölmegy, de a hajós évek voltak azok, amik megtanították, hogy tulajdonképpen ki kell menni a színpadra, és teljesíteni kell azt, amit abban az adott pillanatban tudsz.
5: Tanulmányaid alatt azért számos versenyen is voltál, azért ezeket is említsük meg. Melyek a legfontosabbak számodra, amelyeket kiemelnél esetleg?
6: Hát ugye természetesen a hegedű versenyek, rengeteg hegedű versenyen voltam. Amit én kiemelnék még, hogy nagyon jó voltam szerencsére szolfésból is sikerült szép eredményeket elérni. Ami gyerekkoromban nekem nagyon sokat segített, az az Óbudai Mozart Klub, nem tudom, hogy még létezik egyáltalán, szerintem most már nem, de ott is rengeteg olyan fellépés volt, ugye minden hónapban lehetett az Óbudai Társaskörbe elmenni, és ott az adott éppen, az akkori adott tananyagot el tudtuk játszani színpadon, közönség előtt. Tehát ugye ez akkor is nagyon sokat segített nekem annak idején.
5: És a tanítás világába hogyan keveredtél? Hiszen azért annyira más a színpadon lenni, főleg egy hajón, és ezután egy tanári állás az egészen másfajta attitűdöt, hozzáállást igényel. Hiszen bemész a terembe, a kicsiket kell oktatnod, másként kell velük beszélned. Hogy sikerült megtalálni a hangnemet az első időkben?
6: Én már középiskolában is eldöntöttem. Tehát a konzis évek voltak az, hogy ugye az ember, amikor konziba tanul, vagy a főiskolán tanul, két lehetőség van. Vagy az van, hogy elmegy szólistaként játszani, vagy hogy beül egy zenekarba. A harmadik eset ugye elmegy tanítani. És én már ott is inkább a tanítás felé kacsingattam, tehát hogy én mindig is tanítani szerettem volna. És volt úgy, hogy a középiskolában az én társaim oda jöttek hozzám, hogy mutasd már meg ezt, hogy van, mert hogy a tanárom nem biztos, hogy megmutatta. És hogy már a középiskolában is tanítottam, tehát nekem a tanítás ez mindig megvolt. Sőt, mondok neked egy másik dolgot, hogy amikor én kint voltam hajón, én kintről is tanítottam. Tehát online meg volt beszélve a magánnövendékemmel, és online letanítottam neki még kintről, emlékszem, apámban ott ültem kint a kávézóba, előttem volt a laptop, és akkor online letanítottam neki az órát.
5: Magyarországra.
6: Igen, aha. Magyarországra. Tehát, hogy nekem a tanítás az mindig is a szívügyem volt, és hát most már szerencsére elmondhatom azt, hogy az első növendékem is most már ezen akadémián van. Tehát, hogy van értelme talán az, hogy tényleg szeretem azt, amit csinálok, és ugye most is tanítok, imádok a gyerekek között lenni, és nekem most már úgy elmondhatom, hogy akkora rutinom van így az évek folyamán, hogy vissza tudom adni azt a gyerekeknek azt, hogy hogyan is érdemes hozzányúlni egy hangszerhez. Mindig azt mondtam, hogy nem zenélni kell megtanítani a gyerekeket, hanem gyakorolni kell megtanítani. Tehát ha a gyerek megtanulja azt, hogy hogyan is kell gyakorolni, akkor lehet előre haladni igazán a gyerekkel.
5: Hát ez egy nagyon nehéz feladat egyébként, azon túl, hogy természetesen a másik feladatunk az, hogy a zene szeretetét közvetítsük, hiszen valójában, azért mondjuk meg őszintén, az is a feladatunk közé tartozik, hogy a közönséget kineveljük.
6: Így van. Tehát, hogy a következő generációt valahogy arra kéne csábítani, hogy a klasszikus zenét, most csak maradjunk a klasszikus zenénél, tehát hogy a klasszikus zenét meghallgassák. Hát ha most elmegyünk egy bármilyen koncertterembe, megnézhetjük az átlag életkor 50 és fölötte. Ez sajnos ki kell mondani, ez így van. De valahogy el kéne érnünk azt, hogy a fiatalabb generációk is meghallgassák a klasszikus zenét, vagy akár a cigány zenét, az meg egy másik dolog. De talán most van azok a... Hát most mondhatjuk azt, hogy Európai Uniós forrásoknak is köszönhető, hogy egyre több iskolákba, egyre több óvodákba is elviszik most már a klasszikus zenét, akár a népzenét, akár a klasszikus zenét, és most már van az a generáció szerintem, hogy lesz utánpótlás. Mind közönségben, mind művészekben is.
5: Hát legyen igazad, mert az az igazság, hogy én a 2000-es évek óta nem biztos, hogy ezt tapasztalom. Tehát itt is lehet azért érezni egyfajta hanyatlást, ugyanúgy, mint a cigányzenében, hogy egyre kevesebben tanulnak klasszikus zenét, és egyre kevesebben járnak ilyenfajta koncertekre. De akkor ezt másként tapasztalod.
6: Érzem én is azt, amit mondasz. Tehát ha ezt vidéken nézzük, tehát ugye zenekarokban ugye több munkatársal is találkozok, akik mondjuk vidéken dolgoznak. Tehát vidéken az a realitás, hogy egyre kevesebben mennek középiskolai szinten tanulni zenei oktatásba.
5: Igen.
6: Pesten még, tehát Budapesten még azért jobb ez a helyzet. Ezt én is érzékelem, de szerintem most én a kicsikre gondoltam. Tehát ha a mostani óvodásokra, a mostani alsós évfolyamokra, én azt veszem észre, hogy egyre jobban vevők erre a dologra, és volt olyan, például most mondok a mi zeneiskolánkban is, hogy nem tudtunk már felvenni gyereket, mert nem volt hely. Tehát, hogy egyre jobban jön vissza az szerintem, hogy a klasszikus zené felé iránt kacsingatnak.
5: Ez nagyon pozitív, hiszen nekünk az a feladatunk, hogy ezeket az európai értékeket, hiszen ezek azok nem csak magyar értékek, hanem európai kultúrkörhöz tartozó értékek, nekünk ezeket közvetítenünk kell, és nekünk ezt meg kell szeretetni a gyerekekkel. Ez a mi kultúránk.
6: Így van. Tehát, hogy tényleg azt a klasszikus zenét, most csak a klasszikus zenét térjünk vissza, tehát, hogy annyira szép a klasszikus zene, és hogy ugye a mai világban, tehát hogy elviszik őket a pop és az úgymond ilyen tehetségkutató, énekes tehetség, mondhatnám is, hogy énekes tehetségkutató versenyekre, ami ugye ez megy a médiában, most nem akarok mondani, hogy milyen csatornákon és hogy milyen műsorok, tehát hogy ezt látják a tévében. Sajnos ezt látják a tévében, de mondom, én azt veszem észre, hogy a fiatalabb generációknál kezdik értékelni azt, hogy valami klasszikus zene. Tehát, hogy mi a szépsége a klasszikus zenének?
5: A tehetségkutatókra reflektálva csak annyit hagy mondjak el, hogy valóban a médiában azt érzékeli a gyerek, azt érzékeli a felnőtt is egyébként, hogy nagyon könnyű feljutni a csúcsra, és aztán pedig onnan nagyon könnyen le lehet zuhanni. Ez az egyik. Tehát, hogy ez a fajta hullámzás, ez nem feltétlenül biztosít valamiféle stabil megélhetést a zenésznek. De nyilván itt nem mindenkiről, és nem minden műfajról van szó. Viszont nem tudom, hallotta, de mostanában Eszelyenő nyilatkozatát. Aki azt mondta, hogy hát vannak tehetségkutató versenyek, ahol hát a zsűriben, hogy is mondta, nem akarom hibásan megfogalmazni, de hogy zenei analfabétáknak nevezte a zsűri tagokat, ha jól emlékszem, ugye? És Eszelyenőnek a gondolataira oda kell figyelni, hiszen ő az egyik meghatározó, a szórakoztató zenei műfaj van, és számos kötetet írt zeneelméletről, és egy zseniről beszélgetünk.
6: Igen.
5: Hogyha egy ilyen ember kimond egy ilyet, akkor azt komolyan kell vennünk.
6: De hozzá is tette, hogy miért jutottak el idáig azok a úgynevezett zsűritagok, tehát ugye megszüntették a vizsgát.
5: A kategória vizsgát.
6: A kategória vizsgát.
5: Amit még édesapáinknak kellett tenni. Tehát
6: kötelező volt megtenni, így van.
5: Szórakoztató zenészeknek volt ilyen.
6: Tehát amikor eltörölték szerintem a kategória vizsgát, azzal a magyar zenei kulturális életben egy hatalmas árkot ástak. Tehát az a generáció, aki most éppen bent vannak a tévében, és média hírnévre tettek szert, addig semmilyen zenei oktatást nem kaptak. Tehát, hogy bementek, és akkor írtak egy számítógépen egy számot, és azzal azt hitték, hogy jók is lesznek. És végül bebizonyosodott, hogy tényleg jók lettek, mert olyan nézettségük van, hogy milliós nézettségük van az internetes portálokon.
5: Na, jó, de még nem biztos, hogy jók.
6: Nem biztos, hogy jók.
5: A nézettség az nem egyenlő.
6: Így van, tehát, hogy...
5: A szakmai igényességgel mondjuk.
6: A szakmai igényesség az más. Tehát ez azért régebben, amikor tényleg zenészek írták a mai könnyű zenét, most mondhatnánk úgy.
5: Pontosan.
6: Akkor zenészek írták, tudták azt, hogy melyik akkord után minek kell következnie, vagy mi jöhet. Itt ma mit csinálnak? Beírják a számítógépbe, hogy ezt szeretném énekelni, fölénekelnek egy dallamot hamisan, a számítógép azt kihúzza, meg ki lehet kontrollálni, és akkor mellé rak a számítógép, most már tényleg az AI-on keresztül föl lehet rakni egészen rendes számokat, amit meg lehet hallgatni esetleg.
5: Döbbenetes minőség egyébként, amiket igen. produkál mostanában az AI, tehát akkor ezek szerint te is ismered ezeket. Tehát, hogy tényleg semmiféle szakmai hozzáértés nem kell, csak beírjuk a stílust, beírjuk a szöveget, hogy akkor mit, és akkor az AI meghangszereli.
6: Mondok erre egy példát, várj, ezt hallgass meg. Van a keresztlányom, akkor volt szerintem 3 éves. Kezeli a telefon, mint minden gyerek, kezeli a telefont, és a bátyja megtanította neki, hogy van valami ilyen program, amiben zenét ír maga a program. Igen. Semmi más nem kellett neki csinálni, fölmondott egy szöveget, a 3 éves keresztlányomról beszélek, fölmondott egy szöveget a telefonba, majd az AI hozzárendelte egy zenét, egy alapot, és egy rendes szám kijött belőle, és még hallgatható is volt. Na most, ha egy 3 éves ezt meg tudja tenni, akkor szerintem itt nincs miről beszélni.
5: Bár bizonyára nagyon tehetséges, az kétségtelen.
6: Így van, tehetséges, de azóta de már táncol, azóta már táncol, meg most már nem 3 éves, hanem 8 és 9. Szóval ma a technikával már mindent meg lehet oldani, de amikor tegyük föl, kikapcsolnánk az áramot, akkor mit érnének el? Tehát amikor ugye rengetegen fölállnak úgy a színpadra, hogy tátognak, de azért ne hasonlítjuk össze egy olyan előadó művészt, aki mondjuk 30 évig az iskola keretek között tanulta, vagy aki semmit nem tanult. Tehát ezt a kettőt nem lehet összehasonlítani.
5: Tehát nem véletlenül hívunk téged, úgyhogy hegedű művész. Mondd csak, mennyit gyakoroltál?
6: Sokat.
5: Aha.
6: De ezt ugye ezeket nem kell elmondani.
5: Ezt összeszámoltad már?
6: Nem tudom. Nem tudom.
5: Én olvastam egy tanulmányt, képzeld el, hogy ahhoz, hogy mondjuk valaki felvételizzen a Zeneakadémiára, addig, tehát mondjuk 18-19 éves koráig hozzávetőlegesen 10.000 óra gyakorlás szükséges.
6: Ezt így nem számoltam ki, hogy mennyi volt, de sok...
5: Én összeszámoltam, és tulajdonképpen reális. Kijön. Nyilván főleg a konzis éveket, hogyha az ember egy kicsit jobban megdobja, meg hát az a napi 2-3 óra gyakorlás, amikor említetted, hogy hát először gyakorolnod kellett, és csak utána mehettél focizni.
6: Így van. És a középiskolában is nekem szerencsére jó osztálytársaim voltak, és én Bácon jártam ugye konziba, és Bácon volt a kollégium, és én kollégista voltam Bácon. És szerencsére pont úgy kerültünk a kollégiumba egy szobába, hogy az osztálytársaimmal. És minden reggel 5 órakor volt az ébresztő a szobánkba, az egész kollégium még aludt, mi már 5 órakor fönn voltunk, elmentünk zuhanyozni, és 6 órakor, amikor nyitott az iskola, mi már mi voltunk az első, kopogtattuk az ajtót, hogy szeretnénk bejönni és gyakorolni. És úgy volt, hogy reggel 6-tól 8-ig legyakoroltuk, aztán ugye ott voltunk a közismereti órákon, és egészen este 8-ig én már voltam az iskolában, és gyakoroltunk, és jártuk a zenei órákat.
5: És ha visszaemlékszel a konzis éveidre, mert nálam is ugyanezt történt, azokból lettek a zenészek, akik ezt csinálták. Akik nem mentek be reggel meg este, azokból nem mentek zenészek.
6: Most egy belegondolok, igazad van.
5: Nem csak hajókon szerepeltél az utóbbi években, hanem számtalan szimfonikus zenekarnak voltál a vendégszereplője. Néhányat említsünk meg ezek közül is, és egyébként jelenleg is szimfonikus zenekarban is játszol.
6: Így van, tehát hogy nem állandó tag vagyok, hanem mindig csak is segítek, de szerencsére a Duna Szimfonikus Zenekarnál szoktam kisegíteni, a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban, és így mondhatom is, hogy egy Mága Zoltánnál, a Primárius Szimfonikus Zenekarban is évek óta most már tag vagyok, és nagyon örülök neki, hogy sikerült ide is bejutnom, mert tényleg az ország legjobb zeneiszei vannak nála.
5: Tehát
6: ezt elmondhatom, hogy az ország legjobb zeneiszeit sikerült az Olinak magához szerződtetnie, és olyan siker van nála, hogy tényleg le a kalappal. Tehát, hogy bárhova elmegyünk az országba, sőt országon túl is, nincs olyan koncert, hogy a végén ne állva tapsolnának nekünk.
5: Tehát tulajdonképpen a mindennapjaidat a tanítás és a zenekarozás tölti ki.
6: Így van.
5: Azért hadd említsek meg néhány érdekességet is az életrajzodból, hiszen itt olvasom, hogy személy és vagyonőr is vagy, amiből OKI vizsgát tettél, és ha jól emlékszem, mutattál itt a beszélgetés előtt egy kártyát is, amely a nemzetőrség tagjaként definiál téged.
6: Ezt a kettőt most egy kicsit bontjuk szét. Tehát a nemzetőrség az úgy van, hogy voltunk a HAKMA Egyesülettel zenélni valahol, most meg nem mondom már, hogy hol, és akkor ugye a nemzetőrségnek játszottunk valahol. És odajött a nemzetőrség főparancsnoka, hogy nagyon tetszik neki a zenénk, és hogy szeretne, hogyha csatlakoznánk hozzájuk. Hát is mond, oké, de mit csinálni, mi a nemzetőrségnél, mint zenészek. És akkor így kialakult tulajdonképpen az évek folyamán a zenész csoport a nemzetőrségen belül, és ennek ugye apukám a művészeti vezetője, tehát hogy ő a nemzetőrségnél a vezető, és hogy hát ugye én is így kerültem a nemzetőrséghez, és most már elég magas rangban vagyok, tehát hogy vezérőr már itt fokozatban is büszkélkedhetem a nemzetőrségnél. Az OK és képzés a nem...
7: Ugye? Személy is vagyon.
6: Így van, tehát a személy is vagyon, az OK-i képzés, az pedig úgy alakult, hogy amikor én a Covid után hazajöttem a hajóról, ugye akkor hát nem volt állás lehetőség, hogy elhelyezkedjünk valahol, és apukám azt mondta, hogy fiam, itthon vagy, csinálj valami hasznosat. Oké, de apu, mit csináljak? Hát zenénre nem tudok elmenni, koncerteket letiltották, mit csináljak? Menj el, tanuld meg, személy is vagyonvédelem, hát tanuljam meg. Oké, de hát én nem értek hozzá. Nem baj, ott egy könyv, meg lehet tanulni, tehát paragrafusokat meg lehet tanulni, tehát tulajdonképpen egy kicsi jogászkodás, egy kicsi ez, kicsi az, és akkor így jött az, hogy én online így megtanultam ezeket a dolgokat, nem is kellett akkor még bevenni szerencsére vizsgázni, hanem online kellett levizsgáznom, és megszereztem a személy és vagyonvédelmi vizsgát, tehát sikeresen teljesítettem, és tulajdonképpen majdnem 5 évet is dolgoztam a tanítás mellett. Így van. Tehát, hogy ugye Szászhalombattára sikerült elhelyezkedni a Covid mellett, és ott úgy volt, hogy heti 4 napot kellett lemennem tanítani, és a többi napon én személy és vagyonvédelemben is dolgoztam, mint biztonsági őr.
7: Na várj csak, amikor ez a képzés volt, akkor Lődi is tanítottak online?
6: Nem. Nem. Lőni nem, tehát a fegyveres vizsgát nem tettem le. Aha.
7: Tehát van ilyen is külön, hogy akkor fegyveres
6: vizsga, azt nem tettem le, de majdnem 5 évet dolgoztam ebben a szakmában is, így van. Tehát, hogy ezt a képesítést is megszereztem.
7: Ennek aztán semmi köze a művészethez, ha bár a pénzkeresés az szükséges ahhoz, hogy az ember művészkedni tudjon.
6: Visszatérnék apunak a mondani valójára, hogy több lábon kell állni. Tehát, hogy például az egyik ismerősömmel is beszélgettem, hogy oké, mi megtanultunk egy szakmát, a zenét megtanultuk. De ha tegyük föl, bármi történik a kezünkkel, előfordulhat. Sajnos az élet ez így hozhatja, hogy akár egy autóból esetben, vagy bármi történik a kezünkkel, akkor mit csinálunk? És akkor ennek az ötletnek, vagy a gondolatnak a továbbviteleképpen én is azt mondtam, hogy rendben van, oké, zenélek, dolgozom a zenei világban, de ha bármi történik velem, akkor kell egy olyan másik szakma, amiben neten el tudok helyezkedni, és mondjuk a családomat fönn tudom tartani.
7: Egyébként számtalan cigányzenész ment vagyonőri képzésre, akik esetleg elvesztették az állásukat, és már nem tudtak muzsikálni, és valamiből nyilván fent kellett tartani a családjukat.
6: Így van. Tehát, hogy ennek a példának is keresztén gondoltam azt, hogy oké, nem az én világom a vagyonvédelem, tehát a személy és vagyonvédelem, de több lábon kell élni a mai világban. Tehát, hogy nem lehet az, hogy csak ennek élek, és csak az, hanem tényleg az, hogyha el akarom tartani a családomat, és hogy nem akarom azt, hogy kitenni a családomat az annak, hogy bármilyen anyagi szűkességében legyen, akkor muszáj minden lábon állni.
7: Igen, csak amikor egy zenész ezt a hivatást válassza, és gyerekkorától kezdve ebben nő fel, akkor nyilván valamiféle hát nehézséget okoz neki, hogy akkor ezt a szakmát elhagyja, hogy ezt a hivatást elhagyja, vagy esetleg megossza magát. Más között is. Nyilván attól függ, hogy milyen hivatásról, illetve milyen szakmáról, munkáról van szó.
6: Így van, tehát hogy persze nyilván attól is függ, de én azt mondom, hogy több lábon kell állni. Tehát mint ha szülőkön is mondhatom, vagy szülőknek is mondhatom azt, hogy egy gyereket ne csak egy irányba tereljünk. Tehát, hogy ezt is tudni kell, és azt is tudni kell. Visszavezet apunak a mondására mindent, hogy fiam, tanuld meg ezt a műfajt is, meg azt a műfajt is. Akkor nem tartottam jó ötletnek, meg nem is szerettem. De most már azt látom tényleg úgy utólag, hogy igaza volt. Tehát, hogyha az ember csak egy lábon áll, abból nem biztos, hogy hosszú távon jó útra fog vezetni.
7: Akkor egy picit még a témánál maradva, te hogy érzed, hogy a klasszikus zenei művészetedhez mit adott esetleg a cigányzene, amit később kezdtél el tanulni? Mit adott mondjuk a hajós repertoár, ami természetesen teljesen más műfajt ölel föl, akár operetteket, akár sanzonokat, akár örökzöldeket?
6: Jó kérdés.
7: Tehát, hogy hogy mennyire volt ez hatással rád? Hiszen ez a fajta szabadság, ami a könnyedebb műfajokban jelen van, ez valahogy ellentétes a klasszikus zenének a kötöttségével, vagy ez csak az én fejemben van így?
6: Igen, most, hogy így feltetted azt a kérdést, hogy elgondolkoztam, és egy fejemben megfogadott egyetlen egy szó, ami most így eszembe jutott, az szabadság. És azt így ki is mondtad. Tehát, hogy azt a szabadságot lehet megtanulni ezekből a műfajokból, amit a klasszikus zene nem ad meg. Tehát a klasszikus zenénél ugye kötöttek, hogy oké, négynegyed, neked ott kell lenni arra az ütésre, mert másképp nem leszel együtt a zongrával, vagy esetleg a zenekarra. De az úgynevezett rubátó érzetet, tehát hogy amikor a klasszikus zenében azt nevezik, hogy rubátó, hogy van egy szabadságod, a többi műfajban ugyanez van, tehát hogy ott kell lenni neked ugyanabban a tempóban, de mégis van az a szabadságod, hogy a kettőt például egy kicsit később hozzad, vagy a hármat kicsit később hozzad egy négynegyedes ütemben, tehát hogy megvan az a szabadságod, hogy megteheted azt, amit szeretnél, de mégis ott vagy.
7: Mondjuk ez egy nagyon nehéz kérdés, mert valójában én nekem az a véleményem, hogy a klasszikus zenében is megvan ez, csak az utóbbi évtizedekben talán ez más irányba ment. Akár a hegedű, vagy akár a zongora oktatásban. Hiszen, hogyha visszamegyünk mondjuk a romantikához, ahol azért a teljes szabadság uralkodott, vagy például Bachnál az improvizáció, ami megint csak egyfajta szabadság, akkor ott van a 20. századnak a zenéje, ami valójában egy materialista világkép szellemében egy olyan klasszikus zenét hozott létre, mondjuk így, ami tényleg igazán a szabályokon alapul és a metronomnak és a kottának az uralmán. Ellentétben az, amit viszont mondjuk a szórakoztató zene, amire nem terjedt át ez a fajta gondolkodásmód, tehát onnan nem sikerült valahogy ezt kiírtani. Ez egy nehéz kérdés.
6: Nagyon nehéz kérdésbe mentünk bele, igen, tehát hogy ez szerintem köszönhető az oktatásunknak is, tehát ez a magyar oktatás. Most mondok egy példát. Múltkor beszélgettünk a zenekarba a hegedűsökkel, hogy vannak a régi hegedűs felvételek. És a régi hegedűs felvételekről meg tudod mondani, hogy ki hegedül. A mai nap nem tudod ezt megmondani. Tehát, hogy annyira egysikú a hegedülés, maga a hangszín, a hegedű hangszínről beszélek, az előadásmód, hát maga a hegedülés, tehát így tudnám jól megfogalmazni, hogy egysikú lett a hegedülés, tehát a 20. hegedűst is meg tudod mondani, hogy ugyanaz a hegedűs, tehát 20 hegedűs meg tudsz hallgatni. Régen ez volt, hogy beraktál egy felvételt, és pontosan meg tudod mondani azt, hogy melyik hegedűs játszik most éppen. Tehát, hogy lehet, hogy ez viszont az oktatásra vehető vissza, hogy megtanították a technikát, tehát csak a technikára mentek rá, de a zenei oktatás az úgy egy picit szerintem hátrányba fordult, vagy hátrányba maradt. Én azt mondom, hogy lehet, hogy jó az a technika, de zenélünk. Tehát, hogy amikor oda megyünk a közönségre, a közönség nem arra kíváncsi, hogy most a staccatót vagy azt a futamot el tudom játszani, hanem az, hogy zenét nyújtsunk a közönségnek. És ezt a hajón nagyon jól érzékeltem. Tehát amikor a hajóra kimentem, nem az volt a lényeg, hogy most ezt a staccatót, vagy a repülő staccatót el tudom játszani, vagy nem tudom eljátszani, természetesen persze ugye el kell tudni játszani, de ott zenét kell szolgáltatni, és akkor értettem meg azt, hogy előadó művészet, tehát hogy elő kell adni. Tehát nem az elég, vagy nem csak az a fontos, hogy el is tudom játszani, hanem elő kell adni, és hogy zenét kell szolgáltatni a közönségnek. Mert amikor bejön egy közönség a úgynevezett hangversenyterembe, nem arra kíváncsi, hogy most én hány etüdöt tanultam meg, és hány koncertet játszottam el, hanem azért jön be, hogy szórakozzon. És hogy örömet szerezzen. Örömet ott tudjunk átadni. Tehát, hogy érzelmeket tudjunk átvinni a közönségnek. Ha azt érzi a közönség, hogy rendben van, jó, oké, lejátszottam, minden ott volt, de nem kaptam semmit, akkor legközelebb nem fog eljönni a koncertterembe. Tehát, hogy szerintem az a legfontosabb, hogy valamilyen érzelmet tudjunk átvinni a közönségnek, ez pedig másképp nem megy csak a zenén keresztül. Tehát, ha egy előadóművész átadja a saját érzelmeit, akkor az átmegy a közönségnek.
7: Farkas József, világjáró hegedűművész tanár volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk az utazásairól, a klasszikus zenei elköteleződéséről és a hajós életről egyaránt. A beszélgetésünk folytatását holnap este hallgathatják meg 22:05-től.
4: A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dík.
1: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódi, ahol a mi hangunk hallatszódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőit hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 25-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas József, világjáró hegedűművész és tanár a mai műsor első részében a vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesél nekünk a hajós munka szépségeiről, a művészi élet nehézségeiről és gondolatairól. Ezt követően az édesapjával készült interjúm részletét hallgathatják meg. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: Én egyébként azt gondolom a hajós munkáról, hogy erre minden zenésznek szüksége lenne, mert olyan tapasztalatokat szerez az ember ezen a területen, amit klasszikus zenészként nem biztos, hogy meg tud szerezni később.
5: Ez így van, de mondok neked ellenpéldát is, tehát, hogy rengeteg olyan kollégám van, aki azt mondta, hogy minek mentél a hajóra? Mert hogy a hajós élet az egy ilyen teljesen más világ. Mondja olyan is, aki nem volt, meg mondta olyan is, aki volt is. Tehát, hogy lebecsülik nagyon ezt a hajós életet, hogy ott milyen zenélni, vagy milyen dolgozni, tehát úgy is mondhatnám, de sok minden tanít. Tehát amikor az ember ott van, akkor értékel igazán. És akkor tudja meg azt, hogy ebben is voltak hiányosságok a zenei oktatásom folyamán, tehát hiába tanultam meg, és megszereztem a hegedűművészeti diplomát az iskolában, de ezt nem tanultam meg, meg ezt sem tanultam meg, és akkor volt az, hogy tényleg felhívtam apót, hogy apu, megszereztem én a diplomát, de mit csináljak vele, ha nem tudom eljátszani úgy, ahogy szeretném. És ez kb. Olyan, mint a vezetés. Mindig vissza szoktam vezetni a gyerekeknek is, mindig a sportra, vagy akármi másra, hogy az ember megtanulja az iskolában például a forgalmi engedélyt leteszi, elmegy a rutin vizsgára, elmegy a forgalmi vizsgára, de nem ott dől el, hanem az életben dől el, hogy most éppen a második kereszt utcán karambolozik, vagy nem karambolozik. Tehát, hogy az élet fogja eldönteni, hogy megtanult-e vezetni, vagy nem tanult meg vezetni. Tehát ugyanígy van a zenében is, hogy szerintem megtanultunk egy alapképzést, de az iskolában nem mindent tanítanak meg. Tehát,
4: igen. Melyik sikeredre emlékszel vissza a legszívesebben?
5: Szerencsére azt mondom, hogy sok volt. Tehát, hogy nekem mindig úgy volt, hogy az élet úgy hozta, hogy szerintem pont akkor kellett ott lennem, ahol kellett, és pont abban az időben, ahol ott voltam. Tehát, hogy sok kisebb sikerem volt, voltak nagyobb sikerek is. Nem emelnék ki most így egyet sem. Én arra vagyok büszke, amikor a növendékeim megállják a helyüket, és oda kerülnek, ahova kell. Tehát, hogy mint amit az előbb is említett, vagy korábban is említettem, hogy most az első növendékem, az első növendékeim már ott vannak a Zeneakadémián. Tehát át tudom azt adni a gyerekeknek, amit én tanultam, és hogy ezt tovább tudom adni, szerintem ennek van értelme. Tehát amikor a következő generációt látom azt, hogy ja igen, ő is az én növendékem volt, ő is az én növendékem volt, és tudom azt, hogy én indítottam el őket a pályán, és hogy szerintem ez a legfontosabb.
4: Mit üzennél egy fiatal művésznek, vagy fiatal palántának, aki szeretne hegedű művész lenni?
5: Tehát, ha tizenéves, jól gondolja meg. Tehát jól gondolja meg, hogy erre a zenei pályára akar menni, mert rengeteg áldozattal jár. Tehát most is jelen pillanatban van egy nagyon tehetséges növendékem, 2 éve hegedül, és most tényleg olyan repertoárral lát ki a fél évi vizsgán, hogy az öt éves tudásokat is simán lepipálta volna. Tehát, hogy van egy olyan növendékem, aki nagyon tehetséges, de az anyukával elbeszélgettem, hogy jól gondolja meg, hogy mit szeretne csinálni, mert ez áldozatokkal jár, nem csak a gyereknek, hanem a szülőnek is. Tehát, hogyha a szülő ott van mellette és támogatja, akkor van értelme a dolognak, mert ugye visszavezetve erre egy gyerek nem biztos, hogy akar gyakorolni, tehát akkor ott kell lenni a szülőnek, és igen, odaállni, hogy na fiam, leülsz és gyakorolsz. De tudjuk azt, hogy ugye rengeteg áldozattal járt nekünk is, hogy eddig elértünk, és hogy elértük ezt a szakmai színvonalat, mondhatom így, vagy akár, igen, tehát ugye elértük a diplomát. Rengeteg áldozattal járt.
4: De megvan viszont a szépsége is ennek a szakmának, ami viszont minden elkárpótol.
5: Így van, tehát én a hegedűnek meg köszönhetem azt, hogy szinte bejártam a világot, ezt nem sok ember mondhatja el. Igen. Tehát, hogy tényleg olyan országból voltam, ahol más csak képen látja, vagy esetleg videó látta. Én bejártam, ott voltam, beszéltem az emberekkel, tehát ezt senki nem tudja már tőlem elvenni, és senki nem is fogja tudni kárpótolni azokat az éveket, amiket én ott eltöltöttem, mert olyan dolgokat tapasztaltam meg, amit más életében nem fog, és ezt csak a zenének köszönhetem. Tehát, hogy tényleg, most mondok egy példát, Új-Zéland és Hawaii között van egy sziget. Meg nem mondom már, hogy melyik szigeten voltunk, és kijöttem a hajóról, és ott volt egy biztonsági őr, egy ilyen 2 méteres, tényleg megtermett biztonsági őrről volt szó, és így beszélgettünk a kollégámmal magyarul, és oda jön hozzánk, ti magyarok vagytok? Mi? Ez így hogy? És akkor mondja, hogy nem tud beszélni magyarul, csak így megkérdezte, hogy ezt így angolul, és nem tud beszélni magyarul, de hogy 3 dolgot tud Magyarországról. Na mondom, mit? Bár csak így kíváncsiságból. És akkor az első mit mondott? Puskás, magyar cigányzene, és a gulyásleves. És akkor azt mondtam, hogy a világ másik végén, nem tudom hány ezer kilométerre voltunk Magyarországról, és egy biztonsági őr, tehát egy osztani biztonság, tehát nem is egy, most mondhatnánk azt, hogy művelt ember, mert lehet, hogy művelt volt, de egy biztonsági őr odajött hozzánk így a világ másik végén, hogy ezt a 3 dolgot tudja Magyarországról, akkor azt mondtam, hogy na igen. Tehát én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, büszke vagyok arra, hogy hegedűművész vagyok, és hogy itt vagyok a világ másik végén, és egy ilyen emberre tudok beszélgetni, hogy tudja azt, hogy mi az, hogy Magyarország, tudja azt, hogy mi az zene, és tudja azt, hogy ez mennyi áldozattal jár, hogy ideig eljutottam én a világ másik végére.
4: Talán még lakatlan szigeten nem voltál. de mégis, ha kitennének téged egy lakatlan szigetre, és vihetnél magaddal 5 CD-t, 5 albumot, bakelitet, akkor mi lenne az az 5 meghatározó lemez, ami tulajdonképpen eddig életed folyamán úgy végig kísért téged?
5: Nem mondanék előadót. Tehát, ha zeneszerzőt kéne mondani, akkor inkább abba megyünk bele. Bach az első, tehát mindenféleképpen Bach.
4: És valamelyik népszerű műve?
5: Az összeset. Én Bach fan vagyok, tehát én nagyon szeretem Bachnak a zenét, szerintem az összes onnan indult ki, tehát ha most visszavezetjük, Bach zenéjéből indul ki az összes műfaj, és az összes zeneszerző. Tehát Bach az első számú. Nagyon szeretem a romantikát, tehát ha ki kéne emelni zeneszerzőket, akkor Csajkovszki.
4: Mondjuk a hegedű verseny, vagy a zongora verseny?
5: Mind a kettő. Tehát a Béma zongora verseny második tétele, tehát az szerintem annál szebb nincs zongora darabban. Tehát Bach, Csajkovszki, Ravelnek is nagyon szép zenei vannak, Saint-Saëns, nekem nagyon egyik kedvencem, és hát a klasszikusból szerintem, ha ki kéne emelni, akkor Mozart, mert Mozart is egy olyan alak volt a zeneirodalomban, aki nagyon meghatározó volt a későbbiekben.
4: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, egy élmény volt számomra, remélhetőleg a hallgatók is ugyanúgy élvezték a beszélgetést, mint én, hiszen egy olyan szakmabeli kollégával beszélgetettem, aki hasonlóképpen látja a világot, én azt gondolom, tanítás szempontjából is, előadó művészet szempontjából is, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
5: Én köszönöm a meghívást, és remélem, hogy egyszer még mi is közösen fogunk zenélni, mert apujék többször játszottak együtt,
4: így van.
5: De én még veled nem játszottam, és remélem, hogy az élet úgy alakítja majd, hogy egyszer közösen is tudunk majd játszani.
4: Legyen így. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
6: Farkas József, világjáró hegedűművész tanár volt a mai műsor első felében a vendégem, aki a beszélgetésünk befejező részében mesélt nekünk a hajós munka szépségeiről, a művészi élet nehézségeiről és gondolatairól. A műsor második felében Farkas József Nagybőgős, a HAKME Egyesület alapítója a második vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a 20 éves jubileumi gála koncertről, a Rajkó zenekarról és Farkas Gyuláról, a Rajkók atyáról is. Tartsanak velünk a továbbiakban is!
4: Köszönöm szépen, Józsi bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést!
7: Köszönöm szépen én a meghívást, és köszöntöm a kedves rádió hallgatóit is egyben.
4: Az aktualitás, ami miatt a mai napon beszélgetünk elsősorban, hogy jövő hónap 28-án lesz a HAKME Egyesületnek a 20 éves jubileumi gála hangversenye.
7: Így van, gála koncertünk lesz, ahogy éppen mondtad, 2026. március 28-án 15 órás kezdettel Újpesti Ifjúsági Házszínház termében.
4: Beszéljünk egy picit, hogy kik lesznek az előadók, mire számíthat a közönség, aki elmegy ide erre a rendezvényre?
7: Hát most az jelenlegi egyesület tagjai, természetesen a zenekarban hívtam régi barátaimat, akikkel együtt tanultam, sőt az egyesületben is többször szerepeltek velem. Egyértelmű, hogy elsősorban Rajkó zenekari tagokat szerettem volna hívni, akik közül egy páran el is fogadták a meghívásomat, felkérésemet, és el fognak jönni. Hát én nagyon bízom benne, hogy a közönség nagyon jól fogja magát érezni. Egyesületünkhöz csatlakozott Erdős Melinda, Ötvös Silla, Dévai Nagy Kamilla művésznők, akikkel hosszú évek óta együtt dolgozunk, sőt az Aranycínege énekversenyt, ami most már kinőtte magát nemzetközi szintre, ők állandó zsűri tagjaim, tehát őket a zsűribe mindig meg szoktam hívni. Ők is ott lesznek, részt vesznek ezen a koncerten. Hát bízom benne, hogy a közönség is nagyon jól fogja magát érezni. Természetesen a Farkas Gyula Nótakör tagjait is, ők is fel fognak lépni. Igaz, hogy egy szám erejéig, csak a vendégművészeket hívtam, akik többet fognak énekelni, és a zenekar fog többet játszani természetesen.
4: A zenekarról is beszéljünk, hiszen ez nagyon fontos. Ha jól tudom, akkor a fia vezeti majd a zenekart.
7: Így van. Hát most a jelenlegi zenekarunknak a fiam a vezető prímása, ő Farkas József hegedűművész, akik még fognak jönni, a Hevesi Keskeny Ferenc. Én nagyon bízom benne, hogy az édesapád Suki András, ő is felkértem. Fehér Gyula, aki jelenleg még a Rajkó zenekarban van. kis Villányi Laci, aki nemrég csatlakozott az egyesületünkhöz. A hegedű sorban cimbalomba kettő cimbalom lesz, Dombi János, Szőke Sándor, brácsában lesz a Váradi Csaba, Bóni Lajos, és én leszek a nagybőgős természetesen. Még Olár Dezsőt kiadtam a karinétus, ami nagyon-nagyon fontos. Bocsánat.
4: A műsorvezető pedig Farkas Mária.
7: Ő a húgom, ő az egyesületünk egyébként egyik alelnöke.
4: Számtalan nevet olvashatunk még itt a hirdetésen, a plakáton. Ők elsősorban énekesi szerepkörben fognak majd.
7: Így van, ő a Farkas Gyula Nótakör tagjai, akik jelenleg is tagok. Mert most nem hívtam vendégművészeket, szándékosan nem, hiszen így is nagyon sokan vagyunk. 37 énekes lesz, úgyhogy nagyon sok énekes lesz, úgyhogy azért nem. Az idő rövidsége miatt egyébként azért nem tudtuk.
4: És mi lesz a repertoár, mit hallhat majd a közönség? Aki
7: hát hallhatnak majd klasszikus számokat, és többek között nagyon szeretném repertoárra tenni a Liszt Magyar Második Rapszódiát, ugye ezt a zenekar fogja játszani, Monti Csárdás, lesznek operettek, és lesznek magyar nóta, lesz cigány nóta is, úgyhogy cigány nótát majd egyébként a lányom fog énekelni, Farkas Mónika, ő is hivatásos előadó művész, úgyhogy 20 éve már ő is levizsgázott.
4: A HAKME Egyesületnek a jubileumi gála hangversenyéről van szó. Egy picit beszéljünk az Egyesületről, amely a Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület nevet viseli egészen pontosan.
7: Igen, ezt 2006-ban alapítottuk. Kim voltam én is előtte, luxus hajón dolgoztam, a Holland-Amerikánál voltam 4 évig. 6 hajót csináltam egyébként zsinórba, 6 hónapot. Úgyhogy én hazajöttem, és akkor a család már úgy döntött, hogy elég volt, ne menjek vissza a hajóra, és akkor mondom, mit csináljunk. És akkor gondoltuk azt, hogy egy ilyen kisebb csoportot hozunk létre, egy egyesületet. És akkor talán azt hiszem az alakuló ülésünkön talán 6-10 voltunk, de olyan szerencsének mondhatom meg a kapcsolataim árán, 2 hónap után már 80 tagunk volt az egyesületnek. Csatlakoztak hozzánk ugye civil emberek, polgármesterek voltak, tanárok voltak, akik jöttek. Volt néptánccsoportunk, volt sporttagozatunk, irodalmi körünk, volt kamarazenekarunk, mert ugye fiam akkor kezdett, ő tanult akkor kamara, klasszikus zenét, akkor éppen Vácon tanult a Váci Konziba, és onnan a tanárnője volt a kamarazenekarunknak a vezetője, úgyhogy volt kamarazenekarunk is, szerencsére mondhatom, mondom, voltak táncosok, volt sporttagozatunk, irodalmi körünk, tehát széles projektumon dolgoztunk az egyesületben.
4: És mi volt a célja az egyesületnek?
7: Hát az egyesületünknek a feladata és célja, hogy a felnövekvő nemzedék számára átadjuk a magyar kultúrát, a kultúra ápolása, amit tovább kell, hogy adjunk a felnövekvő nemzedék számára.
4: A nótakör csak később alakult meg a HAKME Egyesületnek a keretében.
7: Igen, én úgy döntöttem, most már 13 éves a nótakörünk is, az én karmesteremről, a pedagógusomról, én óriási tisztelettel vagyok a karmesterem iránt, és róla neveztem el Farkas Gyula Nótakört.
4: Aki a Rajkónak az atya volt, így szabad így mondani.
7: Tőle tanultunk, mindent tőle tanultunk. Szinte mondhatom azt, hogy az életemnek a 90%-át a jelenlegi munkakörömnek, meg az, hogy mi lett belőttem, ezt neki köszönhetem, Gyula bácsinak. És én róla neveztem el ezt a Farkas Gyula Nótakört, melynek a művészeti vezetője én vagyok, tehát én segítem az énekeseket ugye a stílusban, a hangnembeállításban, hogy hogyan kell egy magyar nótát, egy operettet elénekelni. Hangképzést nem vállaltam, meg nem is vállalok, mert nem értek hozzá, nem vagyok énektanár, viszont a stílusban tudok segíteni, mert ugye most már 57 éve van a hangszer a kezemben. Ez idő alatt nagyon sok mindent megtanultam, sokat voltam, nagyon sok énekes kísértem hosszú éveken keresztül. Volt szerencsém nagyokkal lenni, tehát abban az időben, még a mi időnkben, amikor én is fiatal ember voltam, tehát ott itt nagyon komoly énekesek voltak. Tehát itt nem az, ami most jelenleg van, hogy valóban mindenki énekel, hát aki tud két notát, beállnak a fürdőszobába, és akkor fürdőszobai énekesek fölállnak a színpadra. Ez régen nem így működött. Tehát akinek nem volt hivatásos előadóművészi engedélye, az nem énekelhetett. Se nem zenélhetett, zenészek sem énekelni nem lehetett. Volt egy kategóriavizsga, amit mindenkinek kötelező volt. Tehát a legkisebb sarki kocsmában sem énekelhetett, vagy nem zenélhetett.
4: Ez volt a minőségbiztosítás. Szoktam mondani, hogy ez volt a kornak a diplomája. Tehát, hogy a cigányzenészek valójában, amikor ezt megkapták, akkor ezt a kategóriavizsgát, akkor diplomáztak.
7: Így van.
4: Mint ahogy pontosan. A klasszikus zenészek pontosan. A zeneakadémián diplomáznak.
7: Ez nekünk ez így működött abban az időben. Elég nagy repertoárral kellett rendelkezni, mert ugye nekünk is, én mondhatom azt, hogy a Rajkó zenekarban én egyedülálló voltam, szerencsém volt, úgymond én 76. május 13-án vizsgáztam. Akkor egyedül nekem volt, még maradtam akkor utána még a Rajkó zenekarba, tehát nagyon nagy repertoár volt, hogy meg kellett tanulni, tételt kellett húzni, úgyhogy nagyon komoly volt a vizsga. Először elméleti vizsga, kotta ismeret az első szobába, amikor azon túljutottunk, utána mehettem be a zenekarhoz. És ott nagyon komoly zsűri volt, az ország krémei voltak. Engem az idős Járóka Sándor vizsgáztatott egyébként, ő volt a vizsga zenekarom, de hát bent ült a Lakatos Sándor, Kozák Gábor József, mondhatnám azt, hogy az ország legjobb zenészei voltak, azt hiszem akkor még a Szirmai Laci bácsi, ő volt az igazgató helyettes, az igazgató a Péteri volt, ha jól emlékszem, tehát nagyon sokan voltak bent, Kállai Kisernőben volt, tehát Suha Balogh Kálmán, nagyon sok zenekar volt bent, és akkor vizsgáztattak, tételt kellett húzni, és ha nem tudtam volna, akkor nem kaptam volna meg az előadó művészi engedélyemet, ez természetes.
4: Szükség lenne most is egy ilyen minőségbiztosításra, egy ilyen diplomára?
7: Mindenféleképpen én ezt látom. Hát az, amiről éppen az előbb mondtam, hogy sajnos ma mindenki énekel, mindenki zenél. Tehát itt óriási problémák vannak, és ami a legszomorúbb a részemről, az, hogy ahol kevés hely van, most volt ez a program, ez tény, aminek nagyon örültem, hogy a cigányzenészeket ugye segítették ez a Muzsikáló Magyarország programmal. Na de most, ha elmegyek egy étterembe, talán egy-kettő kivételével, főleg a mai fiatalok, nem játsszák a magyar nótát. Ez ami a legnagyobb szomorúságom, hogy bemennek, a filmzenéket játsszák, meg olyan számokat játszanak, ami nem cigányzenére írott. Tehát egy filmzenét jó, el lehet játszani, ha kéri a vendég. Főleg, ha megfizetik, mert ugye a régi cigányzenészek, ez a régi szokás, hogy azért mindig a friss pénz volt a jó, ugye. De nem tartom olyan helyesnek, hogy vannak olyan helyek, hogy például az üzletvezető azt mondja, hogy egy magyar nótát nem szabad játszani. Ez a legnagyobb problémám az én részemről. Egy verbunkot, egy magyar nótát nem engedi meg a zenekarnak, hogy játszanak. Ez óriási probléma, és én azt mondtam, hogy addig lesz Magyarország, amíg magyar nóta van. Ha megszűnik a magyar nóta, megszűnik Magyarország. Magyarországot a cigányzenéről ismerték, a világon mindenütt. Nekem volt szerencsém a világot bejárni, nagyon sok felé voltam, sok színpadon, éttermekben is játszottam, külföldön is, Magyarországon is. Magyarországot mindig a cigányzenéről ismerték. Ha megmondtam, hogy hol Budapest, nem. Ha mondtam gypsy music, akkor rögtön azonosították, hogy Magyarország.
4: Igen. Épp az előző adásban mesélte a fia is, hogy amikor, ha jól emlékszem, Új-Zélandon járt, akkor ott egy biztonsági őr mondta neki, hogy jó, igen, ti is magyarok vagytok, és akkor mire emlékezett? Puskás, a cigányzene, és hát a gulyásleves természetesen.
7: Így van, pontosan. Tehát így van.
4: Ez a rendszerváltás előtti kultúrdiplomáciának a fővonala volt tulajdonképpen, amiről még ma is azonosítják az országunkat és a kultúránkat. Visszatérve egyébként a HAKME Egyesületre, ugye mondta, hogy ott stílust is tanítanak az énekeseknek. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk van egy opera énekes, akinek azért már megvan az alapja, de még nem énekelt korábban nótákat, hiszen ez valami egészen másfajta műfaj, amit mondjuk a Zeneakadémián természetesen nem tanítanak egyelőre. hadd tegyem hozzá.
7: Igen, ez egy érdekes kérdés.
4: Az egyesülethez csatlakozik az egyesülethez, és akkor ott tanítják nekik a stílus ismeretet?
7: Így van. Pontosan így van, mert ugye ötvös csillaművésznő, aki az operaház magáné, vagy örökös tagja, mondhatom így, a Halhatatlan klubjának tagja szintén, ő nagyon sokat van velünk, tiszteletben, mint ahogy mondtam is, tiszteletbeli tagunk. Ő hangképzést tanít. A lányomnak is most már körülbelül 15-16 éve hozzájár hangképzésre. És vannak nála opera énekesek, akik operát tanulnak, és szeretnének magyar nótát énekelni, hozzám küldi. Érdekes módon. Én viszont hangképzésre a magyar nótásokat hozzáküldöm. Tehát nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk, kölcsönös, kölcsönet a tisztelet, mert ugye természetesen én óriási tisztelettel vagyok az ötvös Csilla művésznő iránt, ő viszont tisztelettel van mi miattunk. Tehát ő is tisztel bennünket, tiszteli a magyar nótát, segíti a munkámat, ugye a lányomat most már 15 éve ő a hangképző tanára, és érdekes, hogy hozzánk jönnek stílusra, mert egy opera énekes nem tud egy magyar nótát elénekelni. Nem tanulta. Persze, ugye nem tanulta. Ez ugyanaz, hogy például mondjuk a fiam is ugye kezdetén, amikor elvégezte az iskolát, megkapta a diplomáját, nem tudott egy magyar nótát se. Valóban nem tudott. Aztán én arra törekedtem, hogy tanuld meg ezt is, nem lehet egy lábon lenni, mert ugye tudni kell. Nem tudni, hogy az élet mit hoz. Ugye most már a fiam jár velünk ugye magyar nóta műsorokat kísérni, föl vagyunk készülve, éppen múlt héten hívtak fel Szlovákiából, megyünk majd április 24-én Szlovákiába ki, Érsekújvárra, onnan hívtak föl, lesz ott egy magyar nóta műsor, és ott a műsor szervező, mert én többször voltam már ott kint, ki lesz a prímás? Mondom, a fiam. Hát ő hegedű művész. Mondom, igen. És fogja tudni? Mondom, nyugodjon meg. Fogja tudni. Egyetlen egy dolog van, küldjék el időben nekem a számokat, milyen hangnemben, és meg fogjuk oldani. Mert a fiam úgy jön mindig műsorokra, hogy felkészülve. Tehát, hogyha elküldik azt, hogy például piros rózsák beszélgetnek, ugye le van írva a kotta szerint C-molba, vagy éppen A-molba van, de ha az illető mondjuk F-molba, vagy akár G-molba, vagy B-molba énekli, ő átírja a kottát. Tehát óriási szerencsém van nekem is vele, meg neki is velünk, mert ugye kisegítjük egymást. Hogyha bármi van, akkor én segítek neki a ő meg segít nekem, tehát óriási dolog, és így most már együtt tudunk járni, aminek nagyon-nagyon örülök.
4: Visszatérve egy kicsit az énekesekhez és az operához, mondjuk, hogyha valaki végez a Zeneakadémián, ahol ugyebár nem tudott magyar nótát tanulni, mert nem volt rá lehetősége, akkor mehet a Hákméhez. Viszont biztos hallott róla már Józsi bácsi, hogy a Zeneakadémiának az utóbbi évben van egy olyan nagyszerű rektora, akit Farkas Gábornak hívnak, zongoraművészt, és egy olyan hosszú távú terve is van, hogy a Zeneakadémia oktatásának keretében szeretnék bevezetni a cigányzenét, vagy hát a magyar nótát az oktatásban.
7: Nagyon boldog lennék rá, ismerem egyébként, mert ő neki az unoka testvére, a Váradi Zoli, ő sokat volt velem, együtt sokat játszottunk, ő a Hakméba is volt, meg a vendéglátóba is együtt dolgoztunk, úgyhogy ismerem egyébként, én is személyesen is ismerem. Nagyon boldog lennék neki, és nagyon örülnék ennek, hogyha ez valóban létrejönne és sikerülne.
4: És miben segítené ez a cigányzenészeket, illetve a műfajt, a cigányzenei műfajt? Hiszen akkor valahol visszajönne az a fajta minőségbiztosítás, amiről itt a beszélgetésünk elején említettünk.
7: Én nagyon örülnék neki, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a baj, amiről éppen mondtam, hogy a mai fiatalok ugye nem nagyon tudják a magyar nótát. Nagyszerűen hegedülnek, mert volt már velem, elvittem magammal egy-két fiatal tehetséges prímást, elvittem magammal cimbalmos, brácsás, és sajnos baj volt, mert amikor elmentünk egy ilyen nóta műsorra, és amiről éppen az előbb mondtam, hogy volt egy magyar nóta, és azt mondja a prímásnak, ugye, hogy kérem a piros pünkös napján imádkoztam, érted, egy magyar nótát, jó, milyen hangnemben, és sajnos baj volt, nem tudta a nótát se, de a hangnemet se tudta váltani. Tehát ilyenkor vannak a problémák. Volt olyan, ebben az évben volt, hogy az egyik nótakörvezető fölhívott, hogy ragaszkodnak hozzánk, mert volt nagyszerű zenekar, volt, szintén nem akarom most a nevét mondani, mert nem publikus, elment egy zenekar, ugye elkezdtek egy műsort, és sajnos úgy voltak vele, pedig már nem is volt nagyon fiatal ember, hogy nem mentek, elmentek felkészületlenül. És amikor kérték, mondták a nótákat, sajnos baj volt, nem tudták a nótát eljátszani, és mondták, hogy többet nem hívják őket, megkerestek bennünket, és ragaszkodnak hozzánk, mert mi tudják, hogy felkészületlenül nem jelenünk meg sehol. Se Magyarországon, se külföldre nem megyünk ki.
4: Én ebben rendszerhibát látok. Tehát nem feltétlenül egyes zenekaroknak, egyes zenészeknek a felkészületlenségét, hanem ehhez a műfajhoz hozzátartozik az a fajta tanulási metódus, amit Farkas Gyula és a Rajkó is például biztosított. Vagy a hoteli fiúság a rajkósok számára. Hiszen ahol kipróbálhatták nap mint nap a tudásukat, és ott szereztek gyakorlatot, vagy beültek egy híres prímásnak a zenekarába, mint segédprímás, vagy mint segédzenész, vagy kisegítő, ami tulajdonképpen lehetőséget biztosított ezeknek a zenészeknek, hogy óriási rutinra, gyakorlatra tegyenek szert. Ezt az iskola jelen pillanatban nem tudja garantálni sem.
7: Tény és való. Nekem szerencsém volt, mert úgymond, amikor én a hoteli fűságban nagyon sokat játszottam, én annak idején éppen a Keskeny Ferivel kezdtem, hát akkor nem végig stabilba, csak nagyon sokáig fönn voltam, egy-két hónapot, mert a Feri is két évig volt katona abban az időben. Aztán volt szerencsém a Berki Bélával, utána volt a Ola Ernő, volt a Kónya Miki, utána mi voltunk a Lukács Tibivel katonák, akkor is fönn voltunk a hotelfűságban. És ott nagyon sok mindent megtanultunk, mert ugye jöttek vendégek, játszani kellett, nem beszélve arról, hogyha valami számot nem tudtunk, mert volt ilyen, akkor másnap bementünk a Rajkóba, ugye akkor még benn voltunk a Rajkózenekarban, mondom, Gyula bácsi, voltak spanyol vendégek, kérték például a Valenciát, nem tudtuk eljátszani, na, nagyfiaim, jöjjenek be, Gyula bácsi így fejből elmondta basszusokat, nem felejtette el, mondom, nem, Gyula bácsi, megvan, jó, hegedű, brácsa, bőgő, minden, megmutatta Gyula bácsi. Igen. Tehát a Gyula bácsitól mindent megtanultunk. Mindent. Tehát nem volt olyan szám, amit kértünk, és azt mondtuk, hogy Gyula bácsi, jöttek németek, olaszok, franciák, bármilyen nemzetiség volt, akkor jöjjenek be, üljenek le, megtanította nekünk. És valóban fejből mi annak idején nem kottából tanultunk. Természetesen volt, aki tanított nekünk kottát volt, tehát hangszeres tanár volt, volt egedű tanár, nagybőgő, brácsa, cimbalom tanár, klarinét, tehát minden hangszernek volt tanára, de Gyula bácsi nem kottából tanított bennünket. Ez jó is volt, meg voltak, amik visszajött, tehát vissza is ütött, hogy például mondjuk az Állami Népi Együttesben ott mindent kottából tanultak. A Belügy Népi Együttesben ott is kottából. Honvéd Művész Együttesnél szintén. Viszont mi meg előnyben voltunk velük szemben, tehát mi nekünk az agyunkban volt, a fejünkben és a fülünkben. Gyula bácsi fejlesztette a fület, tehát én visszaemlékszem rá, nagyon sokszor volt olyan, hogy próbám, fölment a Gyula bácsi a muziterembe a zongorához, odaült, na, aki meg tudja mondani, milyen akkordot ütöttem le, vagy milyen basszust ütöttem le, ki mehet dohányozni. És ez így volt. Nagyon sokszor kim voltam, szerencsés voltam, nagyon sokszor kim voltam dohányozni, megmutatta. Tehát a Gyula bácsi fejlesztette ezt is. Sok mindent megtanultunk tőle, klasszikus számokat. Volt, amikor tanultuk a Kodály galántai táncokat, és hát ez, abban az időben senki nem játszott a cigányzenekar ilyen számot ugye eljátszani, és a Kodálynak a felesége bejött oda próbára, hozzánk a próbaterembe, mikor már megtanultuk, és leült, és Gyula bácsi mondta neki, hogy hallgassa meg. És meghallgatta a zenekart, hát akkor voltunk százan. És tényleg olyan zenészek voltak bent abban az időben, akik mondhatom azt, hogy Budapest krémjei voltak, akik most még élnek, szegények, sokan meghaltak már közülünk, és mikor eljátszottuk, hát elborzongtak, hogy ilyet létezik, hát, hogy így eljátszani kotta nélkül, így eljátszani egy művet, de bármit, ugye, mi tanultunk a Gyula bácsitól klasszikus számokat, Költő és paraszt, Orpheus nyitán, rengeteg valcert tanultunk, ami nagy műveket, kisebb műveket, tehát Gyula bácsi mindent megmutatott nekünk. Ez egy óriási dolog volt, amit a Gyula bácsitól tanultunk. Liszt rapszódiákat, másodikat, 14-et, 12-et fölvettük a rádióba. Éppen azt hiszem, édesapád is velünk volt, amikor a rádióba fölvettük a Liszt 12-et, amit 3 nap alatt tanultunk meg. Gyula bácsi bezárta a moziteremet, azt mondta, innen seki sebe senki, nincs pisilés, most menjenek ki, és nekiálltunk tanulni. És fejbe kellett át, tehát nem volt kotta, tehát fejből kellett megtanulni. Megcsináltuk, és fölvettük a rádióba. Ben voltunk, utána mentünk a rádió fölvételre, és föl kellett venni a Liszt 12. rapszódiát például. Csak egy ilyen klasszikus művet mondok, természetesen könnyebb műfajból is, könnyebb számokat is fölvettünk. De meg kellett tanulni.
6: Farkas József Nagybőgős, a Hákme Egyesület alapítója volt a mai második vendégem, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a 20 éves jubileumi gála koncertről, a Rajkó zenekarról és Farkas Gyuláról, a Rajkók atyáról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
8: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: And so Pikachu went to New York. He roamed across the Big Apple, looking for his final challenge. The real, the ultimate one. Bronx.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Től, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gerendási István, a Rajkó Művész Együttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója a vendégem, akivel beszélgettem a zenekar sikereiről, az iskola új lehetőségeiről és a cigányzene megújulásáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen István bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést!
4: Örömmel jövök mindig!
3: Nekem természetesen komoly érzelmi kötődéseim vannak a Rajkó zenekarhoz és az iskolához szintén, hiszen nekem édesapám rajkós volt. És azon kívül, hogy ott tanult, én utána abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor elvégeztem a zeneakadémiát, bekerülhettem a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumba, és klasszikus zongorát taníthattam, hozzávetőlegesen 13 évig. Nagyon szerencsésnek érzem magam. Én azt gondolom, hogy egy olyan család a Rajkó iskola is, és természetesen a zenekar, ami nagyon sokuknak az életét meghatározza.
4: Hát valami fontosat még hozzá kell tenni, mert édesapád nem csak a Rajkó zenekar kiváló prímása volt, hanem hosszú-hosszú éveken keresztül a Rajkó zenekar művészeti vezetője, és én úgy gondolom, hogy annál nagyobb dolog nincs, amikor egy zenészből egy művészeti vezető válik ugyanabban a zenekarban, ahol ő elkezdte a tanulmányt a gyermekévében, és utána egy kiváló, csodálatos művész lett belőle. Hát az iskola is sok mindenre készül, és a Rajkó zenekar is. Először talán a Rajkó zenekarról annyit kell mondani, hogy talán mondhatom, hogy Magyarországon elsőként 20 évvel ezelőtt a Rajkó zenekar elkezdett az ország különböző templomaiban koncerteket adni. ráadásul olyan koncerteket, amely az egyház falai közé illik, tehát elsősorban klasszikus zeneműveket szólaltatott meg a zenekar, egyházi énekeket. És olyan térségekbe is eljutottunk, ahol nagyon szegény emberek éltek, élnek, és több mint valószínű lehet, hogy soha nem lett volna alkalmuk a Rajkó zenekart meghallgatni, mondjuk egy olyan koncert keretén belül, ahol még fizetni is kell. Ezek mind jótékonysági koncertek voltak, és ennek a híre elterjedt, és ennek köszönheti a Rajkó zenekar, hogy eljutott az esztergomi bazilikába. Dr. Erdő Péter bíboros érsek úr megkerestük, és ott egy olyan fantasztikus koncertet adtunk, amit a televízió is közvetített, és utána az érsek úr egy fogadást adott a Rajkó zenekar tagjainak, ahol megemlítettem, hogy a Rajkó zenekar már bejárta a világot, mindegyikőjük katolikus vallás, és nagyon nagy vágyuk, hogy egyszer eljussanak a Vatikánba és a pápa előtt zenélhessenek. És azt mondta az érsek úr, hogy amit ő ma itt hallott az esztergomi bazilikában, az mindenféleképpen a Vatikánba illik, de legyünk nagy türelemmel, mert hát oda kijutni egy együttesnek nem egy egyszerű dolog. Soha nem felejtem el, 2011-et írtunk, sőt a Vatikánból egy levél, és ez a levél pontosan arról szól, hogy fogadják a Rajkó zenekart, és 16. Benedek pápa személyes kihallgatás keretén belül is fogadja a zenekar tagjait. Ha jól emlékszem, te is és édesapád is kint volt ezen a koncerten, ahol a Szentpéter bazilika előtti téren 70 ezer zarándok előtt játszott a zenekar, és ahogy ott befejeztük az előadást, azonnal rohant hozzám egy hölgy, nem tudtam, hogy ki az, kiderült, hogy a Vatikáni Rádió egyik munkatársa, és kérte, könyörögve kérte, hogy azonnal menjünk át a rádióba, mert 99 országban egyenes előadásban közvetítenének a Rajkó zenekarról egy órás műsort. Ez meg is történt. Nagyon-nagyon büszkék voltak és örültek, hogy ennek a kérésnek helyt álltunk. És 5 hónapon belül jött egy újabb levél a Vatikánból, ami arról szólt, akkor volt a cigány pasztorációs konferencia, ami a vándorlók és úton lévőknek a konferenciája volt, és felkérték a Rajkó zenekart, hogy ennek a konferenciának legyen a kulturális díszvendége, és azt mondták, hogy nem nagyon emlékeznek arra, hogy 5 hónapon belül visszahívtak volna egy zenekart, és a Santa Maria in Trastevere bazilikában adtunk egy nagyon nagy koncertet. Olyan telt ház volt, hogy sokan az utcán maradtak, mert nem fértek be a templomba. Ez felejthetetlen élmény volt. A zenekar minden tagja olyan hát nehéz szavakat találni, hogy milyen érzések kerítették őket hatalmukba. Ez még a mai napig is időközönként emlegetik. Úgyhogy a templomi koncerteknek ez lett a gyümölcse tulajdonképpen. És az idén beadtam egy pályázatot, és elnyertük pontosan a templomi koncertekre, hogy megint eljussunk olyan térségekbe, és itt ez kapcsolódik is az iskolánkhoz, mert azokat a térségeket gondoltam, hogy ott kell templomi koncerteket adni, ahol az iskolának kihelyezett tagozatai vannak. Többek között Karancságon, Kerecsenden, Sárkeresztúron, és még sorolhatnám hosszasan, mert az iskolának az országban 14 kihelyezett tagozata van. Ami még most közvetlenül a Rajkó zenekar előtt áll, április 11-én lesz a kőbányai szabadidő központban egy nagy koncert, ahol tisztelgünk Szirmai László igazgató úr előtt, aki 90 éves lesz. Ő a Országos Szórakoztató Zenei Központnak 50 éve, közel 50 éve az igazgatója. azt is tudni kell róla, hogy ő egy kiváló zenész volt, bár zongorista, és 100 olyan nótát és csárdást szerzett, aminek nem csak bizonyos esetben nem csak a zenéjét, hanem a szövegét is ő írta. Ezen a estén felhangzanak az ő művei is, és természetesen más nóták is, mert az a előadásnak a koncepciója, hogy Dankó Pistától a mai napig kiváló művészek lépnek fel, ha csak egy párat említenék a teljesség igénye nélkül, Bokor János, Tolnai András, Tarnai Kis László, Szóka Júlia, Ötvör Csilla, és nagyon hosszú a sor, és hát az egész estét a Rajkó zenekar fogja kísérni az énekeseket. Ez mindig nagyon nagy kihívás is, de zenészeink nagyon szívesen állnak a feladat elé, mert a Rajkó zenekar tagjai, de úgy gondolom, hogy a művész emberek nagyon szeretik a kihívásokat és a felkéréseket minél magasabb szinten teljesíteni és megoldani.
3: Érdekes világot élünk ma. Én azt gondolom, hogy a cigányzene sajnos nem biztos, hogy a fénykorát éli. És ezért is kérdezem, hogy a Rajkó zenekar annak ellenére, hogy hosszú múltra tekint vissza, hogyan látja a zenekar helyét a mai zenei világban?
4: Igen, ez sajnos egy aktuális kérdés, amit föltettél. Nagyon-nagyon megváltozott a világ. Én amikor 1976-ban oda kerültem a Rajkó zenekarhoz, akkor azokban az időszakokban, sőt az előtte és utána lévő évtizedekben a cigányzene nagyon-nagyon népszerű volt idehaza és külföldön egyaránt. Itt történt egy változás a rendszerváltás környékén, tehát a 90-es évekről beszélünk, amikor a cigányzene tulajdonképpen kiszorult a vendéglátók, éttermek, szállodák világából. A zenészek munkanélkül maradtak. Ez már önmagában előállított egy olyan helyzetet, amitől kezdve, onnantól fogva ez sajnos háttérbe került. De ennek szerintem nem csak ez az egyik oka, ennek több oka van. Amikor egy miniszter azt mondta, hogy a cigányzenészeknek nem kell vizsgázniuk, hanem aki úgy gondolja, hogy zenélni akar, a zenéjen, ezzel tulajdonképpen ledegradálta ezt a műfajt, és azokat a zenészeket, akik gyerekkoruk óta ebben a műfajban éltek, és fantasztikus muzsikusokká váltak. És itt van egy óriási tévedés is, mert amikor azt mondják, hogy cigányzene, és a Rajkó zenekarnál is, hogy cigányzene, természetesen, hogy ez a legfontosabb feladat, ez egy küldetés, mert ezt a hagyományt, amit több évszázados cigányzenének mondunk Magyarországon, ezt mindig őrizni kell, ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy ez a cigányzene honnan indult, hova érkezett el, milyen dicsőséget szerzett Magyarországon, külföldön, mennyire ismerté vált a magyarországi cigányzene. A harmadik dolog, ami aztán majd beszélek, hogy most milyen az utóbbi időben milyen pozitív tapasztalataim vannak, és nekem már nagyon régi szívfájdalmam, hogy mi természetesen mindenféle műfajt elfogadunk, azt mondjuk, hogyha bármilyen műfajt magas szinten játszanak a művészek, akkor az teljes mértékben rendben van. Az már véleményem szerint nincs rendben, aminek nagyon örülünk, hogy a népzene bekerült a Zeneakadémiára, és főiskolai felsőfogó végzettséget szerezhetnek a népzenének, de kérdezem én, a cigányzene miért nem kerülhetne be a Zeneakadémiára, és a cigányzenészeknek is lenne a saját műfajukba egy felsőfokú végzettségük, amivel természetesen ők taníthatnának, és kitárulná előttük nagyon sok ajtó, nagyon sok lehetőség. Tehát én nekem meggyőződésem, hogy ezt nem szabad hagyni, tehát addig kell küzdeni, és addig kell mindenhol mondani, amíg nyitott fülekre talál. egy hónappal ezelőtt körülbelül a alapítványunk kuratórium elnökével, dr. Berendi Beatrixszal bent voltunk Hankó Balázs kulturális miniszter úrnál, ahol volt egy nagyon jó beszélgetésünk, mert hát azért mentünk, mert a Rajkó zenekar bajba van, hiszen állami támogatást 12 éve nem kap, és ma egy együttes működtet állami támogatás nélkül úgy gondolom, hogy az egy bűvész mutatvány. A miniszter úr nagyon, nagyon jól lát hozzá, teljesen fölkészült volt a magyarországi cigányzene helyzetével, a Rajkó zenekar helyzetével, és én itt is elmondtam, hogy vissza kell állítani a cigányzenének a presztízsét, azt is elmondtam, hogy mit kell azért tenni, és az egyik legfontosabb lépésnek tartom, hogy ez a műfaj bekerüljön a Zeneakadémiára. Ő azt mondta nekem, hogy ő ezen rajta lesz mindenféleképpen. A Zeneakadémián ugye most ideglenes rektor van, de utána lesz egy új rektor, és ő a rektornak el fogja mondani ezt az elképzelését. Ez óriási dolog lenne mindenféleképpen. Persze a világ nagyot változott, ezt mindig szokták mondani, és még azt is szokták mondani, hogy hát ma már nincsenek olyan tehetséges gyerekek, meg nem akarnak cigányzenét tanulni, elmennek a más műfajok felé, elmennek a tehetségkutató versenyek irányában. Persze ebben van igazság, de ez nem teljes igazság, hiszen azért, hogy ez a műfaj visszakerüljön oda, ahová való, ahhoz mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, tenni kell. És itt egy közösségért, a cigány közösségért kell tenni, nem tudunk akkor eleget tenni, hogyha egy-egy emberen segítünk, természetesen ez nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy egy-egy emberen keresztül vezet el az út oda, hogy egy közösséget segítsünk, és egy közösségnek a kultúráját ne csak megőrizzük, hanem azt oda helyezzük arra a rangra, ahová való. Tehát ebben még nagyon sok feladat van, de nem szabad elengedni, mert azt tapasztaltuk, hogy igen, annak idején, amikor még az édesapád volt a Rajkó zenekar prímása, egy felvételi vizsgára több száz gyerek jelentkezett. Abból nem volt nehéz kiválasztani azt a 10-15 gyereket, aki bekerült, és persze hát a Rajkó zenekar attól is lett világhírű, több mindentől, attól, hogy Farkas Gyula volt az alapítója, a művészeti vezetője, a karmestere, a zeneszerző, a hangszerelő, zenepedagógus, a zsenik zsenéje volt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ebben a műfajban, amit cigányzenének nevezünk, ő ennek a Bartók Bélája vagy Kodály Zoltánja volt. Ez nekem szent meggyőződésem. És persze kellett egy olyan háttérintézmény, ami ugye volt régen a Rajkó Művész Együttes, annak az igazgatója, Szigeti Pál, és hogy ezek a tehetséges gyerekek nagyon rövid idő alatt olyan műveket elsajátítottak, amit annó sokan nem is gondoltak volna, hogy 2-3 év alatt. De a Gyula bácsi az tökéletesen tudta, hogy ő meg akarja mutatni, hogy ezek a fiatal gyerekek nem csak a cigányzenében tehetségesek, hanem ugyanúgy meg tudják szólaltatni Liszt, Bartók, Kodály, Reményi, Ede, Hubay Jenő műveit, amit a Gyula bácsi hangszerelt meg, és hozzá kell tenni, hogy ettől lett világhírű a Rajkó zenekar, hogy hozzá mert nyúlni ezekhez a fantasztikus zeneszerzőknek a műveihez. Na most azt tapasztaltuk az iskolában évek óta, hogy nagyon-nagyon lecsökkent a jelentkezés a cigányzenei tagozatra. Igen, tehát ebben nem lehet belenyugodni, mert ebbe belenyugodtunk volna, akkor szép lassan a Rottenbiller utcából 73 éve szól a cigányzene, és tulajdonképpen az egyetlen intézmény, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, aki a cigányzenét tanítja, ráadásul középiskolai fokon, ez a legmagasabb cigányzenei végzettség jelenleg Magyarországon, és azt sikerült elérni, hogy ezzel a végzettséggel, ebben a műfajban taníthatnak a gyerekek. Még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, mert nem csak a problémákról kell beszélni, én úgy gondolom, hanem a pozitív dolgokról. Nagyon jó kapcsolat alakult ki Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár és a Rajko Művészeti Iskola között. Az államtitkár úr már 3 alkalommal is eljött az iskolába, az évvégi bemutatót megtekintette, és azóta minden nemű segítséget megad ahhoz, hogy a cigányzenei tagozatra minél több tanulót tudjunk felvenni, ehhez anyagi segítséget ad, sőt, azt is el kell mondanom, hogy aki nálunk a cigányzenei tagozaton tanul gyermek, az, ha rendesen jár és tanul, havi 60 000 forint ösztöndíjat kap, étkezést kap, teljesen ingyenes oktatást, kollégium elhelyezést, utazását is térítjük. Ez nagyon nagy előrelépés, mert én úgy gondolom, hogy egy 14 éves gyerek életében azért 60 000 forint ösztöndíj, és azok a lehetőségek, amiket az iskola biztosít, azok nem hétköznapi történetek. És itt meg kell említeni, hát ez egy nagyon régi épület, ugye körülbelül 200 éves épület, amiben vagyunk, lerobbant állapotban van, de az államtitkár úr felújításra is gondolt, és éppen ezért apránként, mert ezt az épületet, ha felújítanánk, ez körülbelül olyan 4 milliárd forintba kerülne, de apránként elkezdődött az épület felújítása. Most például a színháztermet teljesen újjávarázsoljuk. Csak egy olyan hangosító berendezést kapott, ami több mint 20 millió forintba kerül. A fénytechnikától, széksoroktól kezdve mindent kicserélünk. És szép apránként próbálunk, hát hogy mondjam, európai körülményeket teremteni. Persze ez egy hosszú távú feladat. Tehát most úgy érezzük, úgy érzem, hogy az oktatás és a kultúra is tökéletesen érzi, hogy mert voltak elődök, akik beszéltek erről, ígértek nagyon sok mindent, de az ígéretből sajnos nem lett semmi. Most úgy érzem, hogy itt most nem ígérgetés folyik, hanem tettek vannak, és segíteni akarnak, hogy a cigány kultúra, a cigány oktatás arra a méltó helyre kerüljön, amelyet már nagyon-nagyon régóta megérdemelnek. Ezen kívül, ami szintén én úgy gondolom, hogy fantasztikus dolog, hogy a pályázatokon keresztül az iskolánk növendékei olyan külföldi országokba, olyan fesztiválokra, olyan csere tanulmányutakra, nem csak a növendékek, hanem a tanárok is tudnak eljutni, amely szintén nem mindennapi. Mert mindig pályázunk, nyilvánvaló, hogy a pályázatok van, amit nyerünk, van, amit nem nyerünk, de ezzel mindenki így van. Egy 3-4 éve viszont arra gondoltunk, hogy most már az Erasmus pályázat felé is kéne fordulni, hiszen ez egy Európai Uniós pályázat, ahol azért jóval nagyobb pénzek vannak, mint a hazai pályázaton. És ez úgy kezdődött, hogy 2023. januárban elmentünk mi a Tempusz közalapítványhoz, és egyáltalán megérdeklődtünk, nem voltunk felkészülve, hogy egy európai uniós pályázatot hogy kell megírni, ott milyen hívószavak, mondatok vannak, és egy nagyon jó beszélgetés volt több órán keresztül, ahol fölvértezve jöttünk el, hogy ez most már tőlünk függ, rajtunk múlik, hogy jó pályázatot írunk, vagy nem jó pályázatot. És nem a pályázatírással kezdtük, hanem avval, hogy partnereket kerestünk, mert az Erasmus pályázat, főleg az Erasmus Plus pályázat, az arról szól, hogy nem egyedül kell valamit megvalósítani, hanem Európai Uniós országokon belül kell olyan produkciót létrehozni, vagy olyan cserekapcsolatokat, tanárcserék, diákcserék, produkciók, közös produkciók, és elindultunk először Erdélybe, Sepsiszentgyörgyre, mert ott Sepsiszentgyörgyön, Kovászna megyében megismerkedtünk Gáj Nándorral, aki az ottani névfőiskolának az igazgatója volt, időközben őt megválasztották a megyei testület alelnökévé, és ott egy fantasztikus kapcsolat alakult ki, ahol megismertük Sepsiszentgyörgyön, megismertünk olyan művészeket, cigány és nem cigány származású művészeket, akik az ottani kultúrát őrzik, és olyan zenékkel, olyan stílusokkal ismerkedtünk meg, ami a gyerekeket előrébb vitte, egy másfajta zenei világgal ismerkedtek meg, ami szintén a cigányzenei világhoz tartozik, de ez Erdélyre jellemző elsősorban. És utána meghívtak minket, szintén Erdélyben, Zabolába volt egy néptánctábor és népzenei tábor, ahol Kovács Szecső Zoltán, te nagyon jó ismered, ugye, aki nálunk lett táncos, és nagyon sok telephelyükön a Zoli tanítja a cigányzenét. Ő a fiatal gyerekekkel részt vett, óriási élményben volt részük, de a táncosoknak ugyanígy. Aztán még ebben az évben meghívtak minket a Sepsiszentgyörgyi arénába, volt egy óriási néptánc találkozó, és itt is a kultúrák, egymás kultúrájának a megismerése az egy nagyon-nagyon fontos feladat volt. És a Rajko zenekar kapcsán kicsit csapongok, elnézést kérek érte, de annyi sok minden gondolat van a fejemben, amit szeretnék elmondani. A Rajko zenekar lévén az utóbbi 15 évben Lengyelországból 150 előadásunk volt, és ott kialakultak kapcsolataink. És szintén ilyen pályázati program keretében megkerestük Vialicskába az ottani művészeti iskolát, és velük is kialakult egy fantasztikus kapcsolat. Van egy olyan alapítvány, amelyet Václav Felcsák alapítványnak hívnak, ez egy lengyel alapítvány, és ezen keresztül most már mi kétszer voltunk kint a Vialicskai művészeti iskolába, és az ő növendékei kétszer voltak nálunk Budapesten, és voltak olyan művek, amit közösen a két iskola növendékei együtt játszottak, és természetesen külön-külön is. És amire aztán még büszkébek vagyunk, hogy sikerült 2024-ben akkreditációt szerezni az Erasmus Plus programnál, ami azt jelenti, hogy az elkövetkező 3 évben tulajdonképpen pályáznunk nem is kell, hanem amit szeretnénk, azt természetesen megvalósíthatjuk. Így az iskolások, ja, és egy nagyon fontos, hogy a tavalyi esztendőben ezek a fiatal iskolás zenészek és táncosok eljutottak egy olyan fesztiválra, ahol a világ 17 országából voltak művészek, és hát ilyen csúnya helyeken, mint Cannes, Nizza, Monaco, Monte Carlo, San Remo, most gondoljanak bele, 14-15 éves fiatalok, azt se tudták, hogy hova nézzenek, mert mindenhol egy csoda volt. Különleges helyszíneken, a tengerparttól kezdve léptünk fel. Fantasztikus sikere volt a zenekarnak és a tánckarnak is. És hát ennek a sok pályázatnak és az Erasmusnak köszönhetően a zenekar tánckar például Izlandra fog menni, mert Izlandon minden évben van egy nagy folklórfesztivál. Meghívást kaptunk erre a folklórfesztiválra is. Görögországban is készülnek a zenészeink, táncosaink, az iskolásainkról van szó. Ott is egy iskolával, egy művészeti iskolával, egy nagyon nagy művészeti iskolával kiépítettünk kapcsolatot. Most ez a tanároknak is nagyon-nagyon hasznos, mert a módszereket, a tanítási módszereket, a metodikát meg tudják ismertetni a másik tantestülettel, ők is megismerkednek annak a tantestületnek a metodikájával. Tehát ilyenkor azt lehet mondani, nem csak a diákok tanulnak, hanem a tanárok is tanulnak egymástól, és sok olyan hasznos információhoz jutnak, amit pedagógiai pályájuk során hasznosítani tudnak.
3: Ha egy kicsit visszatérünk kis hazánkba, Magyarországra, akkor én azt gondolom, hogy a kultúrpolitikának egy jelentős szerepe volt régen a Rajko zenekarnak a számtalan sikere. Ha csak onnantól kezdve nézem, hogy például rendszeresen felléptek az Országházban karácsonyonként, vagy ugyebár szerveztek nekik számtalan külföldi fellépést, koncertet, fesztiválokon, és tulajdonképpen valahogy kialakult egy olyan imázs Magyarországról, hogy a Rajko zenekar abból nem maradhatott ki. Tehát nem csak a cigányzene, a gulyásleves, hanem ott volt a Rajko zenekar is, ami egy nagyon jelentős imázsformáló eszköz volt tulajdonképpen az országunkról. Ma ezt kevésbé lehet érezni. Mi a véleménye a mai kultúrpolitikáról?
4: Igen, ebben igazad van, hogy kevésbé lehet érezni, de azért ez teljes mértékben a mi esetünkben nem mondható el, hogy ez teljes mértékben megszűnt. Mondok erre példákat, közeli példát is, meg nem olyan közeli. Közeli példa többek között az, hogy amikor most ugye Európai Uniós elnökség elnök volt Magyarország, akkor azért itt nagyon sok rendezvény volt, és például a Maruzsa államtitkár azonnal a Rajko zenekarra gondolt, amikor itt voltak Európa oktatási intézményeinek a vezetői államtitkárai, úgyhogy fönt a várba, a főrségen a Rajko zenekar szórakoztatta a megjelent államtitkárokat, és valami olyan hangulat teremtődött, amikor ezek a úriemberek és hölgyek elfelejtették azt, hogy komolynak kell lenni, mert az fontos dolog, és átadták magukat a zenének, a táncnak, de amikor fölállt az új kormány, akkor Orbán Viktor miniszterelnök úr meghívására Karmelita udvarban játszott a zenekar. Számos ilyen felkérést azért említhetnék, de igazad van abban, hogy ez nem olyan mértékű, mint a régebbi időben volt. Hát azt is el kell férfiasan mondani, hogy ugye amíg csak a Rajko zenekar volt a zászlós hajó, azért könnyebb volt a helyzet. Megalakult a száztagú cigányzenekar, ami nagyon nagy attrakció volt, egy száztagú zenekar a színpadon már látványában is fantasztikus, csodálatos, és ettől a pillanattól kezdve mi ellenfelek, ellenségek soha nem voltunk, mert mindig, ha volt valami kérés egymás felé, akkor azt mi teljesítettünk, de ugyanabban a hajóban neveztünk, tehát ugyanazt a nézőközönséget próbáltuk megszólítani, és ez azért egy kicsit beárnyékolta a Rajko zenekarnak az olyan népszerűségét, hiszen volt egy másik nagyformátumú zenekar, amit száztagú cigányzenekarnak hívnak, tehát szakmai szempontból azt kell mondani, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy azért annyi felkérésünk nincs természetesen, mind a régi időkben. Nem felejtette el azért a politika, hogy vagyunk, mert ha nagyon fontos esemény van, akkor azért megtalálják a telefonszámunkat. És még egy érdekes dolgot elmesélnék, ami nem pontosan ez a kérdéshez tartozik, de nagyon friss a dolog. Megkerestek két héttel ezelőtt minket Virginiából, az Egyesült Államokból, hogy ott van egy ifjúsági szimfonikus zenekar, egy 60 fő szimfonikus zenekar. Jó eső érzés volt hallgatni, mert olyan 20 évvel ezelőtt nem ezek a fiatalok, de az ő elődjeik jártak Magyarországon, és elvitték őket a Rajko zenekar koncertjére. És a karmesterük, aki ugyanaz, aki 20 évvel ezelőtt volt, nem felejtette el, és megkerestek minket, hogy júniusban az idén érkeznek Magyarországra, és feltétlen meg akarják nézni a Rajko zenekar. Ez azért mindenféleképpen azt jelzi, hogy a Rajko zenekar imidzse, tudása nem homályosodott el, mert azok az emberek, akik valaha hallották a Rajko zenekart, azok tudják és tisztában vannak vele, hogy ezek a zenészek a mai nap az elődök, és ezek a zenészek is a mai napig milyen értéket képviselnek és milyen szinten zenélnek.
3: Hogyan tudják ötvözni a tradicionális cigányzenét a modern zenei irányzatokkal? Hiszen azért erre is van próbálkozás a Rajko zenekar berkein belül.
4: Igen. Örülök ennek a kérdésnek, mert ez nagyon bőven ki tudom fejteni. A Rajko zenekarra mindig is jellemző volt, hogy meg kell újulni. Ez a Gyula bácsinak is a fejébe ott volt. Hogy olyan zeneművekhez hozzá kell nyúlni, amely kihívás jelent a zenekar számára, és olyan közös produkciókat is létre kell hozni más művészekkel, művészeti együttesekkel, amely előre viszi a dolgot. Most a elmúlt évekről akarok beszélni, hogy milyen közös produkcióink voltak. Meghökkentő dolgokat mondok. Elhívtam Markó Iván, Kossuth Díjas balettművész, hát őt nem kell bemutatni senkinek, hogy jöjjön már el a Rajkó zenekar próbájára, hallgassa meg a zenekart. El is jött, és miután meghallgatta a zenekart, én mellette ültem, folytak a könnyei. És megkérdezte a zenészektől, így szólította őket: uraim, önök tudják, hogy én most miért sírok? Hát a zenészek néztek: nem tudjuk. Hát elmondom önöknek, azért sírtam, mert amit itt hallottam, azt könnyek, az tapsal nem lehet megköszönni, csak könnyekkel. És ezeknek a könnyeknek lett az eredménye, hogy megszületett a Romantiáda című klasszikus balett, amire még nem volt példa, hogy egy klasszikus balettet roma zenészekből álló Rajkó zenekar kísérte végig, természetesen klasszikus műveket, Liszt, Bartók, Kodály. Akkora siker volt, ott ez az Új Nemzeti Színházban volt a bemutatója, ott volt a miniszterelnök úr is, hogy rá pár hónapra ezt a produkciót meghívták Cividaléba, Olaszországba, ahol egy nagyon nagy balettfesztivál van minden évben. Úgy hiszem, hogy ez már önmagában egy nagyon érdekes, újszerű kezdeményezés, de tovább mennék. Flatley-nek egy szóló táncosa, Ronen Morgan, úgy hívják, elvett egy magyar táncosnőt feleségül, és ide jöttek Magyarországra, és avval a céllal a Ronen Morgan, hogy a magyar táncosokat úgy szeretné megtanítani az ír néptáncra, mint hogyha azok írek lennének. És bekopogtatott az irodámba, és tulajdonképpen próbatermet kért. És mondtam neki, hogy semmi akadálya, van szabad próbatermünk, jöjjenek. Bemutatójuk volt, én néha bementem a próbára, és láttam, hogy itt nagyon komoly munka folyik, és bemutatójuk volt a Tália Színházba, elmentem, és láttam, hogy hát ez nagyon komoly. Tehát akik ott ültek, és nem tudták, hogy ezek magyar táncosok, szent meggyőződésük volt, hogy írek. És utána én a Ronent elhívtam a Rajkó zenekarnak egy koncertjére a Dunapalotába, és utána leültem vele beszélgetni, és mondtam: Ronen, lenne kedved ahhoz, hogy létrehoznánk egy olyan közös produkciót, ahol összeengednénk az ír zenét, a cigány zenét, az ír néptáncot, a magyar néptáncot? És igen, ebből megszületett a Őslüktetés, a táncszínházba, a Várba táncszínházba lett bemutatva, nagyon sok előadásunk volt ebből. Ez is egy fantasztikus, újszerű kezdeményezés volt. De azt is elmondhatnám, hogy közös produkciót csináltunk a Budapest Klezmer Banddel. A Jávori Ferenc a Fegye egy külön rapszódiát írt a Rajkó zenekarnak, amit a Művészetek Palotájában mutattunk be, amikor a Rajkó zenekarnak jubileumi évfordulója volt, de csináltunk újszerű közös dolgot a Budafoki Doktányi Ernő szimfonikus zenekarra, zongora művészekkel. És a legutóbbi, a tavaly előtti, az aztán a legmeghökkentőbb. Tavaly előtt megkeresett engem Betonhofi, akiről annyit kell tudni, hogy Magyarország legnépszerűbb öt rappere között van, 10 000 számra mennek a fiatalok a koncertjére, és megkeresett engem, hogy az Akváriumban lesz egy előadásuk, és ha megtenném, hogy van két olyan szám, amiben szeretném, hogyha a Rajkó zenekarból 5 hegedűs játszana. Ez meg is történt, tényleg csodálatos siker volt, ugyanúgy őrjöng, amikor meghajoltak a mi zenészeink, ugyanúgy őrjöngtek, mint a Betonhofinak, és akkor mondta a Hofi, hogy Betonhofi, hogy ennek még lesz folytatása. Jó gondoltam, hogy ezt szokták mondani, aztán vagy lesz, vagy nem, de lett folytatása, mert a tavalyi esztendőben a Betonhofi a Sziget Fesztivál nagy színpadán lépett fel, és itt a teljes Rajkó zenekart fölkérte, hogy az ő által szerzett 5 számba játszon a Rajkó zenekar. Hát mondanom se kell, hogy először a zenészek kérdezték, hogy hú, mi lesz ebből vajon. Hát aztán mondtam, hogy Ne esetek kétségbe, meg tudtok ti mindent oldani, ezt is megfogjátok, és hát ott több mint 20 000 ember előtt játszott a Rajkó zenekar Beethoven-val közösen. Óriási, fantasztikus siker volt. Tehát itt azt tudom mondani, hogy igen, haladni kell a korral, kell új kihívásokat, új feladatokat keresni, és ebben sem szabad leállni, mind avval sem, hogy folyamatosan, állandóan előre kell menni, fejlődni kell, és a műfajt azt ott kell tartani, ahova ez a műfaj illik és való.
3: Gerendási István, a Rajkó Művészegyüttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója volt a vendégem. A beszélgetésünk első részét hallgathatták meg ma. A szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 27-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Gerendási István, a Rajkó Művészegyüttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója ismét a mai vendégem, aki a korábbi beszélgetés folytatásaként ismét mesélt nekünk a zenekar sikereiről, az iskola új lehetőségeiről és a cigányzene megújulásáról egyaránt. Hogyan lehetne még jobban támogatni a fiatal roma művészeket Magyarországon és nemzetközi szinten? Egyrészt gondolom az Erasmus Plus program azért hozzásegíti tulajdonképpen a műfajt is, az iskola tanulóit, valamint hát azért a zenekarnak a tagjait is ahhoz, hogy nemzetközi ismertséget, nevet szerezzenek maguknak. Tehát ez egy mindenféleképpen jó kezdeményezés, de hogyan lehetne őket még jobban támogatni esetleg? Mire lenne még szüksége az iskolának, illetve a zenekarnak?
5: Hát az iskolának azt is hozzá kell tenni, hogy azért ezzel mi nagyon jól tisztában vagyunk, persze te is természetesen, hogy a roma gyerekek nagyon sokféle zenében, táncban nagyon, nagyon tehetségesek. És mi nyitottunk, a mi iskolánk nyitott, mert ugye az alapelképzelés az mindenféleképpen csak a cigányzenekarról szólt, és hogy ezt a hagyományt kell őrizni mindenféleképpen. De úgy gondoltuk, és nagyon jó volt az elgondolás, hogy azoknak a roma gyerekeknek is lehetőséget kell adni iskolai keretek között, és hogy gimnáziumot végezzenek, leérettségizzenek, szakképestést szereznek, akik nem a cigányzenét választják, hanem más zenei műfajt választanak. és eszméletlen, hogy hogy működik most már, mi nevezem könnyű zené, vagy jazz tanszaknak, teljesen mindegy, és azt is hozzá kell tenni, hogy azért sikerült olyan zenészeket, olyan fantasztikus, mint a Balogh testvérek, ugye tudjuk, hogy vagy a zongorista és gitáros, hát világszínvonalú zenészekről és pedagógusokról van szó, özönlenek a roma gyerekek az iskolába, özönlenek. Nem tudunk már szinte fölvenni, tehát most a minisztérium felé kell fordulnunk, mert ugye mindig van egy megadott tanulói létszám, hogy mennyi tanulót fogadhatunk, betelt, úgyhogy az államtitkár úr felé most kéréssel fogunk fordulni, hogy szeptembertől ezt a létszámot meg tudjuk emelni, és hát azt is el kell mondani, hogy az nagyon fontos, hogy ezek a fiatal roma gyerekek nagyon jó kezekbe kerüljenek. Tehát nagyon, nagyon jó pedagógusokra van szükség, akik amiben hiányosságuk van, vagy elmaradásuk van, fölzárkoztassák őket, segítsék őket minden egyes olyan dologba, ami az ő életüket előre viszi, és képzett, tanult művészekké, zenészekké válhatnak. Tehát ezért nyitottunk többek között. Tehát persze itt pénzre is szükség van, hozzá kell tenni, és még arra is, hogy lehetne több intézmény az országba, amely ezzel foglalkozna. Tehát itt azért elakadtak a dolgok, nagyon sokan mondják a mai nap, hogy ők iskolát csinálnak, tudom, a száztagonál is ez milliószor elhangzott, hogy ők iskolát csinálnak, sajnálom, hogy ez nem sikerült a mai napig. Tehát itt is azért lehetne előrelépni, hogy még nagyobb teret adni, hogy iskolai keretek között tudjanak a gyerekek tanulni. Ehhez persze kollégiumfejlesztésekre van szükség, hogy a gyerekek, főleg a vidéki gyerekek, hát persze azok jönnek föl a kollégiumba, hogy méltó körülmények között tudjuk őket elhelyezni. És van még egy dolog, ami nem nagyon tőlünk függ, hanem a szülőtől. A vidéki szülő nagyon-nagyon nehezen engedi el a gyermekét a fővárosba. Félti. Ez régen nem így volt. Régen örömmel 10 éves gyereket engedték fel Budapestre, hogy jöjjön a Rajkó zenekarba. Ma már sajnos ez nem így van, tehát én úgy gondolom, hogy az ő gondolkodásmódjukban és szemléletükben is kéne egy kis változást hozni, mert nagyon sok tehetséges gyerek így elkallódik, soha nem derül ki róla, hogy ő, hát lehet, hogy éppen a zenében, vagy a táncban, vagy bármi másban ő nagyon tehetséges. Tehát itt egy olyan mértékű összefogásra lenne szükség a pedagógusok részéről is, természetesen a szülő részéről is, ahol tudják terelgetni a gyereket, hogy milyen irányba kéne elmennie, mert hogy ott van lehetősége. Nyilvánvaló, mindenkiből művész nem lehet, de ezeket az alapfokú tagozatokat is azért hoztuk létre, hogy ezek a fiatal általános iskoláskori gyerekek saját kultúrájukhoz hozzá tudjanak jutni, műveltebbek legyenek, és aki olyan tehetséges, az föl tud kerülni hozzánk Budapestre a középiskolába. De itt mi nagyon sokat beszélgettünk azoknak az iskoláknak az igazgatóival, például Karantságon is a Gabriella az igazgatónő, aki szintén egy roma származási igazgatónő, egy nagyon felkészült, nagyon nagy tudású hölgyről van szó, hogy igen, nekik is ott ezzel foglalkozni kell, és a szülőket is meg kell győzni. Tehát ez egy nem egy rövid táv, és nem egy egyszeri feladat, hanem ez egy folyamatos, hosszú távú feladat. És ahogy ez a helyére kerül az egész műfaj, meg az egész cigány kultúra, mert én úgy gondolom, hogy azért itt még van tennivaló bőségesen, mert a munka nagy része talán még nincs elvégezve, nekem az a meglátásom. Sok apró dolgot kell tenni folyamatosan, és hát nagy dolgokat, nagy lépéseket is meg kell valósítani, hogy ez olyan legyen, amilyet tulajdonképpen mi biztos, hogy szeretnénk.
4: Mondjuk ki, hogy a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium a cigányzene oktatásának a fellegvára. Jelen pillanatban csak itt lehet olyan végzettséget szerezni, amely akár elegendő ahhoz, hogy utána esetleg ebben a műfajban oktassanak is azok a diákok, akik ezt elvégzik. Tehát tulajdonképpen OKI vizsgát szereznek. És viszont az is felmerülhet egy szülő fejében, hogy miért adja esetleg cigányzenére a gyermekét, amikor esetleg a jövője az nem feltétlenül úgy van biztosítva, mint régen. Mit üzenne ezeknek a szülőknek, vagy mit üzenne esetleg a gyerekeknek, akik érdeklődnek a cigányzene iránt?
5: Igen, ez nem egy könnyű kérdés egyáltalán, de hát mondok kivételes példákat is, hogy most például van növendékünk, több növendékünk volt, aki bekerült a Zeneakadémiára, ezt azért el kell mondanom, cigányzenésznek jött hozzánk, nem másnak, uh-huh. Nem klasszikus zenét akarta, például most mondom a Solymosi Vince, aki cimbalmos, cigányzenét akar tanulni, kiderült menet közben, hogy nagyon tehetséges fiatalemberről van szó, nem csak a cigányzenében tehetséges, hanem más műfajban, klasszikus zenében, elvégezte a Zeneakadémiát. Most van egy hegedűsünk, a Gergő nevezetű, a Zeneakadémiára készül, azt mondja a Nagy Béla hegedű tanárát, egy nagyon ismert, kiváló hegedűs, azt mondja, hogy nagyon kevés ilyen tehetséges gyerekkel találkozott, mint a Gergő, és nagyon nagy esélye van, hogy bekerül ő is a Zeneakadémiára. Tehát még menet közben is kiderülhet, de ez csak két név, de többet tudnék említeni természetesen. Táncvonalon pedig nálunk végzett táncosok 90%-ának egyenes út vezet a Táncművészeti Egyetemre. 6 végzősünk volt, abból 5-öt felvettek a Táncművészeti Egyetemre. Tehát én úgy mondom, hogy ez itt bizonyos értelemben egy állomás is lehet, egy megálló, ahonnan tovább lehet menni, de ez nyilvánvaló, hogy persze, hát a szülő a gyereke érdekét nézi. Ahogy említetted, hát maga a cigányzenés szülő, aki már nem tud megélni sajnos a cigányzenéből, hát nem akarja a gyerekét olyan pálya felé terelgetni, amiből tudja, hogy nem tud megélni. De azért azt is el kell mondani, hogy a Zeneakadémián nagyon sok roma származású, nagyon tehetséges fiatal tanul. Tehát ezzel is azt akarom bizonyítani, hogy ők nagyon sokféle zenéját, a jazz világáról nem is beszélek, mert ott aztán meg főleg, szintén. Tehát azért a lehetőségek menet közben is ki tudnak tágulni, de a Magyarországon a cigányzene, mert sajnos mi van? Az van, hogy van nyári 3 vagy 4 hónap, akkor van ez a program, ugye, a Muzsikáló Magyarország, ha jól mondom, akkor a cigányzenészek bizonyos része tud zenélni, tud pénzt keresni, és utána mi van? Utána sajnos a nagy semmi van, mert utána már azok a helyek, ahol zenéltek, azok már nem akarnak zenét. Tehát azért mondom, hogy itt nagyon-nagyon sok feladat van, mert hogyha a szülő érezni újból, hogy ebből a gyerek igenis meg tud élni, meg van becsülve maga a gyerek, a műfaj, tud keresni ebben, akkor változhat a dolog. Ha főiskolát kap a műfaj, nagyon nagyot léphet előre, tehát sok mindennek kéne ahhoz megváltozni, hogy a szülő azt tudja mondani tiszta szívvel, kislányom, kisfiam, nyugodtan tanuld meg a te őseidnek a zenei üzenetét, mert ez egy szép és jó pálya. Továbbra is azt mondom, hogy egy nagyon szép és nagyon jó pálya, de hát a megélhetés kérdése az továbbra is egy kérdőjelet tesz maga után. Ez nehéz történet.
4: Én azt gondolom, hogy a Rajkó Teletum Tetsz és Zeneművészeti Szakgimnázium nem csak egy egyszerű iskola. Tehát azon kívül, hogy egy olyan hihetetlen családi légkör van abban az intézményben, amit én soha más intézményben még nem tapasztaltam, azon kívül az oktatás szelleme és az oktatásnak a tradíciói, ha csak a kézről való tanítást nézzük, olyanok, amik más intézményben nem lehetők föl. Sőt, ez talán azért a intézménynek a különböző sikerei is tulajdonképpen demonstrálják. Ha csak a legutóbbit nézem, Novák Éva tanárnőnek a növendéke Sallai Dani, aki egyébként itt nemrég vendégem is volt, nagyon szép eredményt el az országos jazz versenyen. Tulajdonképpen első helyezett lett a kategóriában a jazzének szakon, tehát az iskola nem csak cigányzenét, klasszikus zenét, hanem jazzt is tanít, természetesen a táncon kívül. Tehát ez egy nagyon-nagyon speciális intézmény abból a szempontból, hogy sokféle és nagyon színes képzést kapnak a diákok.
5: Igen. Nem olyan rég megkerestük Sztojka államtitkár urat. Nagyon jó beszélgetésünk volt, de ő még nem volt a Rajko Művészeti Rajko iskola székházában. És mondtuk, hogy hát államtitkár úr, hát jöjjön már el, hát ez egy olyan központ, ami kikerülhetetlen. Ez mindig is az volt, most is az. Mondta, hogy jó, rendben van, el fog jönni. Lementünk a kocsiba, beültünk, cseng a telefon. Az államtitkár úr. Holnap reggel 8-ra mennék hozzátok. Államtitkár úr, megtiszteltetés a számunkra. Körbevittük az egész iskolába. Mindenhol más zene szólt, mindenhol más tánc volt. Elképett. Elképett, hogy ő se tudta még, hogy itt, ebben az intézményben azért milyen munka folyik. Teljesen elvarázsolta. Tehát érezzük azt, hogy ő is az iskola, az intézmény mögé állt, a maga lehetőségei közepette természetesen, mert azért az ő programja az nem kimondottan az oktatáshoz kapcsolódik, de természetesen az is benne van. Igen, tehát ennek ez együttessel kezdődött ugye a Tánckarral és a Rajko együttessel, a Rajko zenekarral, hogy ez, ahogy te is említetted, ez sokkal több, mint egy művész együttes, egy iskola, egy intézmény, egy oktatási központ, sokkal több. Itt valami olyan plusz van, amit nem olyan könnyű megmagyarázni, mert ez csak azt tudja Isten igazából, aki itt mondjuk egy pár évet eltöltött, akár 2-3 évet, 5 évet, 20 évet, 30 évet, Rajko. Tehát ez az 5 betű, hogy Rajko, ennek óriási jelentősége van, mert ez egy akkora nagy családot jelent, akik soha, de soha nem tudják elfelejteni, hogy ők mit kaptak ettől a művészegyüttestől, hogy itt ők egy milyen közösségbe voltak, egy milyen családba. Sokan azt mondták, hogy szinte nekünk ez az első családunk volt, mert itt több időt töltöttünk el, mint a saját családunkkal. És természetesen itt a módszer is roppant, de roppant fontos, amit ugye Farkas Gyula kezdetektől kezdve alkalmazott, ez a Rajko módszer, a kézről kézre tanítás, ami fölkerült az UNESCO kulturális örökség jó gyakorlatok jegyzékére, amely egy fantasztikus nagy dicsőség. Amíg ember a földön van, ez ott marad, ezen a jegyzéken. Hát ezt az Andrásnak nem nagyon kell mondani, mert ő ebből a témából doktorált, és hát ő nagy mértékben részese volt, hogy ez a nagyon komoly anyag elkészült, aminek kapcsán ugye erre a jegyzékre fölkerült maga a módszer, amit a Gyula bácsi alkalmazott, és hát ezzel emeli a Rajko zenekar, és az iskola is tulajdonosa ennek a kitüntető elismerésnek. És most a napokban egy nagyon-nagyon megható dolog történt, hát a számomra ez felejthetetlen, hogy amikor én oda kerültem 76-ba a Rajko művészegyütteshez, akkor abban a pillanatban Európa legnagyobb amatőr művészegyüttese volt 19 művészeti csoporttal. És többek között az egyik ilyen csoport volt az Új Zenei Stúdió, amiről annyit kell tudni, hogy a vezetőjük Simon Albert karmester, zeneszerző, zenepedagógus, és ő elhatározta, úgy, ahogy a Gyula bácsi elhatározta, hogy fiatal gyerekekből szeretne zenekart létrehozni, úgy a Simon Albert beceneve Yumi volt, elhatározta, hogy ő, akiket tanít a Zeneakadémián fiatal zeneakadémiás növendékeket, hogy abból létrehoz egy kamarazenekart, amit elnevezett új zenei stúdiónak, nem véletlen ez a név, mert olyan zenéket szerzett, és olyan műveket adott elő, amit hát Bartók Bélát se értették nagyon az ő korában, amikor a Bartók művek megszülettek, és a Jumi kezei alatt többek között ennek az új zenei stúdiónak Kocsi Zoltán zongora művész is az alapító tagja volt, és kiváló zenészek, és a Simon Albert az idén lenne 95 éves, sajnos ő már meghalt, és a fia, a Simon Balázs, aki egy művész és egyéb más nagyon fontos dolgokat is csinál az életébe, elhatározta, hogy szeretne az édesapjánról egy dokumentumfilmet készíteni, ami önmagában egy nagyon szép dolog, és a héten elhívta azokat a még élő olyan karmestereket, zeneszerzőket, akik a Jumi kezei alatt nőttek fel, többek között Kurtág György, aki a Kurtág György még él, 99 éves, és a fia, az ifjabb Kurtág György ott volt nálam, vagy a Serei, és ahogy visszaemlékeztek azokra az évekre, és azt mondták, hogy bejárták az egész világot, nem akármilyen koncertelmekbe koncerteztek, vezényeltek zenekarokat, szereztek zenéket, de az az életérzés, amit ők ott átéltek azokban az években, a 60-as, 70-es években, az a szabadság, amit az együttes igazgatója, Szigeti Pál szabad kezet adott nekik, pedig tudta, hogy ez a műfaj olyan, amit nagyon sokan nem értenek, nem is fognak támogatni, de a Pali bácsi megérezte, hogy eljön az ideje annak, amikor ez a kortárs zene már nem azt fogja jelenteni 20 évvel később, mint anno, és csodákat, kipirosodtak, amikor elkezdtek mesélni a 60-as, 70-es évekről, hogy itt az együttesben mi volt, miket értek át, és körbevittem őket a házba, és ahogy azok a próbatermek, a folyosók, hogy nem változtak, hogy ugyanazok a próbatermek vannak, hogy a falon azok a plakátok 1960-ból, Carnegie Halltól kezdve, a Royal Albert Hall, ahol fölléptek, hát előjöttek azok a 40-50 évvel ezelőtti emlékek és értékek, és ők is mondták, hogy nem tudják pontosan megfogalmazni, de ebben az intézményben akár még takarítónéninek lenni is nem egy hétköznapi feladat volt, hanem itt mindig különleges, előrevívő, érdekes dolgok történtek, és ez úgy van, mintha egy családban van 8-10 gyerek, mind a 8-10 gyereket egyformán szeretik, egyformán kell szeretni, nem lehet különbséget tenni. Itt a 19 művészeti csoport között nem volt különbségtéve. Mindegyiket ismerték egymást a csoportok tagjai. Hát olyan hétvégi rendezvények voltak. Például van az egyik termünk, ki van írva rá, hogy moziterem. Azért moziterem, mert ott a hétvégeken, amikor klubestek voltak, olyan filmeket vetítettek, amit még Magyarországon sehol nem mutattak be. Tehát egy olyan klubélet is volt a mindennapi művészeti életen kívül, egy olyan hétvégi klubélet volt, amikor nem elmentek egymás mellett az emberek. Ma manapság egy házban lakunk, hát van, aki nem is ismeri egymást, fogalma nincs, hogy kivel lakik egyházban, ez régen nem így volt, és régen az együttesben mindenki ismert mindenkit, és tisztelte az ő szakmai tudását, azt a művészetet, amit ő kifejt, amivel, ahogy hat az emberekre. Tehát a Rajko művészegyüttes, és ez az egész Rottenbiller utca, van egy nagyon komoly olyan üzenete mindenki számára, amit egyszerűen is meg lehet fogalmazni, művészet magas fokon, legyél ember, legyen meg benned a szeretet és tisztelet mások iránt. És ez így volt. A Rajkó Művész Együttetben soha nem volt kérdés, hogy ki roma, vagy ki nem roma. Mert ez az intézmény már akkor nem hogy szegregált, hanem pont az ellenkezőjét csinálta. A tantermekben együtt tanultak a roma és nem roma származású gyerekek. A produkcióban együtt voltak a színpadon a roma és nem roma származású gyerekek. A kollégiumban együtt voltak a roma és nem roma származású gyerekek. Együtt járták be a világot, idehaza és külföldön egyaránt. Egy nagy család részesei volt mindenki, és egy olyan szeretetben, megbecsülésben élték a mindennapjaikat, ami sajnos a mai világban már nem így működik. Én mindig föl szoktam tenni a barátaimnak, meg önmagamnak is a kérdést, hogy vajon a gyermekeink és az unokáink milyen világban fognak élni. Mert a világ az megy előre, nagyon nagy fejlődések, nagyon felgyorsult sok minden, de nem biztos, hogy ez teljes mértékben jó irányba fogja terelni a felnövekvő nemzedéknek az életét. Hát ez egy kérdés, amit majd az idő fog megválaszolni mindenféleképpen.
4: Egy picit térjünk vissza az iskolához, méghozzá az új programhoz, az Erasmus, illetve Erasmus Plushoz, hiszen óriási lehetőségek vannak ebben a bizonyos projektben, ami egy Európai Uniós támogatás tulajdonképpen. Mit várnak tőle? Mit vár az iskola, mit vár a zenekar ettől a programtól?
5: Hát mindenféleképpen azt várja, amiről már azért hosszasan beszélgettünk, hogy és az Erasmus programnak ez lényegi részei, hogy más országok kultúráját ismerjék meg a gyerekek. Ez nagyon fontos. Ők ezt élvezik. El kell, hogy mondjam, nagyon élvezik és nagyon szeretik. Ismerkedjenek meg Európa különböző országaival, azoknak az embereivel, a történelmi múltjukkal, a szokásaiktól kezdve nagyon-nagyon sok mindennel. Ismerkedjenek meg azokkal a módszerekkel, amikkel más országokban dolgoznak az iskolákban. Szövődjenek barátságok. Ez nagyon jó dolog, hogy olyan barátságok is szövődtek már, hogy egymást keresik. Hála Isten, azért már egyre jobban beszélnek angolul, tehát megtalálják a közös nyelvet. Az internet világa ebben is nagyon sokat segít, és természetesen az is, hogy a Erasmus program lehetőséget ad, hogy egy nagyobb létszámú tantestület tudjon utazni, és amikor mondjuk egy héten keresztül 6-8-10 tanár együtt van a gyerekekkel a mindennapjaikban, akkor sokkal jobban meg tudják ismerni a gyerekeket, és a gyerekek is sokkal jobban meg tudják ismerni a tanárokat olyan oldalaikról is, amire hát nincs idő és lehetőség, hogy a tanórán belül ez megtörténjen. Én úgy gondolom, hogy az Erasmusnak talán ez a legfontosabb jelentősége, tulajdonképpen kitárni az ablakokat, kinyitni a világot, hogy minél nagyobb rálátásuk legyen Európára, magára, az Európai Unióra, hogy mi történik, hogy tulajdonképpen mi miért van. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és kérdezik, hogy na, mikor lesz legközelebb, mikor megyünk valahova az Erasmus keretén belül. Várják ezeket, és megint csapongok, amikor kint voltunk Erdélybe, Sepsiszentgyörgyön van egy rész, a domb, úgy hívják ezt, hogy örkő. Nem tudom, hallottál-e róla, hogy csak romák laknak szinte. Ez egy roma település, a nagyon kulturált roma településről beszélek, és a koreográfus, a Sepsiszentgyörgyi koreográfus azt mondta, hogy figyeljetek, menjünk fel örkőre a Ötvös Romulushoz. Ő egy olyan cigányember, aki ízig-vérig őrzi a hagyományokat, táncba és zenébe egyaránt. amit ott fogtok tőle látni és hallani, sehol. Bármerre elmehettek, az sehol. Este fölmentünk, és reggel 6-kor jöttünk el. Az összes diákot, aki velünk volt, mindenki ott volt. Életükben soha nem fogják elfelejteni, amit ott láttak, és amit ott hallottak. Ott visszamentünk az időben. Szerintem akár több száz évet is mondhatok. És nagyon jó érzés volt tapasztalni. Nem csak, hogy ők hogy őrzik cigányság zene és táncos hagyományát, hanem milyen vendégszerető emberek. A szívüket, lelküket kitették, most ott ennyi embert vendégül láttak, és hogy ne menjünk, maradjunk. Elmondani nem tudom. Na most, Andiskám, hogy jutottunk volna el máshogy ide, ha nincs ez a program, nincs ez a pályázat, sehogy. Nagy valószínűséggel sehogy. Ez az Erasmus Plus, ez pontosan ezt akarja.
4: Ha ezek után, a történetek után valaki kedvet kap ahhoz, hogy a Rajkóba tanuljon, azt hogyan, milyen formán teheti meg? Nagyon fontos, hogy nem csak középiskolai részleg van, hanem természetesen már zeneiskolába is elkezdheti a tanulmányait.
5: Igen, már elkezdheti alapfokon is a tanulmányait nálunk a Rottenmiller utcában. Nagyon egyszerű a dolog, jelentkezni kell. Természetesen van felvételvizsga, mindenhol van felvételvizsga, de mi, most mondok egy példát, ami lehet, hogy a hallgatók meghökkennek. Mi fölveszünk olyan gyermeket is, aki, de most nem is alapfokról beszélek, hanem középfokról, akinek még mondjuk hangszer nem volt a kezébe. De, hát ha vannak olyan feladatok, ami alapján a tanár meg tudja határozni, milyen a hallása, milyen a ritmus érzéke, a hozzáállás, hogy ő mennyire szeretne zenész lenni, és volt, hadd mondjak erre egy példát, mert mindig a példákon keresztül, valamikor 1980-at írtunk, a Rajkó zenekarba bejött felvételni, ez Balog Janó nevezetű fiatalember, hangszer nélkül, és azt mondja neki a Farkas Gyila bácsi, hogy na fiam, mit hoztál magaddal a fel? Hát azért nincs hangszered. Mondja a fiú, hogy hát ő még soha nem játszott semmit az ég egyet a világban. Hát azt mondja, öcsi, akkor te eléggé rossz, mert a legtöbb gyereket öcsizett. Öcsi, te elég rossz helyre jöttél, mert hát itt mi zenészeket keresünk. És akkor azt is elmondja, azt mondja, ki az apukád, anyukád, nem zenészek? És mondja, hogy ő egy állami gondozott gyerek. Ő nem tudja szinte, hogy ki az apuka és anyuka. És a Gyula bácsi, láttam, hogy föltolta a szemüvegét a homlokára, azt tudtam, hogy jelent valamit. Mert ő akkor tolta föl, amikor valami nagy tehetség jött felvételizni, és akkor tudtam, a főtolja az már föl is van véve. Vagy ha valami olyan volt, ami problémás volt. És akkor mondta, hogy azt mondja, fütyülök valamit, fütyüld vissza. Tapsolok valamit, tapsold vissza. Ez megtörtént, és azt mondta Gyula bácsi, te csellista leszel. És elkezdte csellóra tanítani, és hogy az utak, hogy miből mi lehet, Andris, ez egy nagyon jó példa. És megtanította a Gyula bácsi csellózni, és a Janó jelentkezett a Színművészeti Egyetemre, a musical szakra. És a hallgatóknak elmondom, hogy a Janót fölvették, elvégezte a musical szakot, és azóta is ha jól tudom, a pályán van. Tehát, miből, azt szoktál mondani, na mi lett a cserebogárból? Hát, ő belőle ez lett. Tehát sokszor, ahogy említettem, nem tudni, hogy kiben milyen tehetség rejlik. Tehát én azt tudom mondani, hogy és a hallgatóknak, most a szülőknek mondom elsősorban, hogy most próbáljanak meg jól figyelni. Na most mi történik akkor, ha kiderül, hogy mégse lesz olyan szintű zenész belőle? Elvégzi nálunk a gimnáziumot, érettségi vizsgát tesz. Utána, ha végül úgy dönt, hogy ő mégse akar zenész lenni, ott van előtte még millió lehetőség. De az érettségi a mai világban az egy alapkövetelmény. anélkül már, amikor mondják, hogy a romák felemelkedésének a legfontosabb útja, igen, az iskola, a tanulás, ez tényleg, ez így van, teljes mértékben így van, de minden gyereket abban kell támogatni, amiben tehetséges. Hát ha nem zenész ez, de leérettségizik, akkor még ott van előtte egy út, hogy utána választhat, hogy milyen irányba akar elmenni. És itt a gyerekek nagyon jó közegbe, nagyon jó helyre kerülnek, szeretik egymást, és a tanárok is úgy állnak hozzá, hogy ők azért nem matematika professzorok akarnak lenni, de megtanítják nekik a tantárgyakat úgy, hogy sikeres érettségi vizsgát tudjanak tenni. És ha valaki más irányba, volt olyan rajkozenekari tag, a horvát nevezetű Zoli, gyermek klarnétos volt, és ügyvéd lett belőle. Hát, tehát itt vannak lehetőségek, úgyhogy mindenféleképpen azt mondom, ragadják meg az alkalmat, még most is jöhetnek, lezajlottak a felvételi vizsgák, de tartunk augusztus utolsó hetében, tartunk pótfelvételét úgy a táncban, mint úgy a zenében, úgyhogy én mindenkit biztatok, nyugodtan jöjjenek, jelentkezzenek, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogyha a gyerekek be akarnak kerülni, hogy segítjük őket, ígérem önöknek, mindenben fogjuk őket segíteni. Sokan nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség, kérem, használják ki, és nyugodtan, tiszta szívvel hozzák a gyerekeiket augusztusban el felvételi vizsgára.
4: Én azt hiszem, hogy aki ide bekerül, nagyon fontos, hogy egy családba, egy nagy családba kerül, amit már hangsúlyoztunk a mai este folyamán többször is, de ez tényleg így van, ezt én is tapasztaltam évtizedeken keresztül, hiszen én is nagyon sokáig ott tanítottam a Rajkóban. Köszönöm szépen a beszélgetést!
5: Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy itt lehettem.
4: Gerendási István, a Rajkó Művész Együttes igazgatója és a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnázium alapítója volt a vendégem, aki a korábbi beszélgetésünk folytatásában mesélt nekem a zenekar sikereiről, az iskola új lehetőségeiről és a cigányzene megújulásáról egyaránt. A szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. Tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

0: Rádiódi.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Től, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

Rádiódi. Rólunk neked.

0: Kezd el, úgy messz.
1: A mi rádiónk,
2: a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
0: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma folk. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólum.

0: szimbólumává kell válnia, a MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolkarmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem van, akit igazából én személyesen annyira nem ismerek, egyszer találkoztunk egy nagyon szuper alkalmon, és onnan van meg ez a kapcsolat, hiszen észrevettem, hogy nagyon ég Istenért, na de most már ki is mondom az ő nevét, Kuruc Beatrixról van szó, köszöntünk itt a stúdióban.
4: Isten áldjon, Ármandó, köszöntök mindenkit, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Nos, bele is kezdtem már, hogy ugye találkoztunk egy alkalmon, ahol ugye imádkoztunk és dicsőítettünk együtt, és volt egy kis üzenet is, amihez elég jó hozzászólásaid voltak, és ezért úgy véltem, hogy vagy olyan erős keresztény hitben, hogy elmeséld itt a bizonyságodat nekünk, és meg is kértelek, hogy meséld el, de ne rohanjunk ennyire előre, hogy jutottál el oda az oázis közösséghez, ahol találkoztunk. Kezdjük a legelején. Milyen volt a gyermekkorod, hogyan nőttél fel?
4: Hát a gyermekkorom az igazából nagyon nehéz volt, és sajnos a szülői hátterem sem volt soha olyan, ami igazából egy gyereknek szükséget feltett volna a fejlődéséhez. Nagyon az édesapám nekem mindig a családból távol volt, és igazából én anyukámmal nőttem föl, volt egy feltesóm, és hát, hogy van is még jelenleg is, hála az Úrnak. Egyedül nevelt minket édesanyám, minden tőle telhetőt megtesz mindig igazából, de nem volt soha annyi ideje ránk, hogy annyit tudjon figyelni, hogy mikor mit csinálunk, amennyit tényleg egy szülőnek kell egy gyerekre figyelnie. És ugye ilyenkor, amikor egy szülő nem tud úgy vigyázni egy gyermekre, egyedül egy anya nem tudja megadni úgy a gyermekének azt a figyelmet, amit egy apa is meg tudna adni, amit így egy családban együtt így közösen a gyerekekre kellene figyelni, akkor igazából ugye a gyerek elkezd máshol keresni magának elfoglaltságot, és én is így voltam ezzel, hogy az iskolába jártam, de mindig elkezdtem olyan emberekkel barátkozni, akik így kicsit züllöttek, és hát elkezdtem egy ilyen rosszabb úton járni, egy olyan úton, ami Istentől távol van, és már sajnos korai fiatal koromban is már elkezdtem így inni, cigizni, és olyan társaságba keveredtem mindig, akik ezt az életet űzték, és mindig mondhatni, vonzott is sajnos ez a rossz társaság engem, és mindig a nagyobbakkal lógtam, mindig olyan emberek társaságát is kerestem, ahol a bűn volt, és ugye akkor én még nem tudtam, hogy amit akkor teszek, vagy így gyerekként, az bűn, vagy hogy az Istennek nem tetsző élet, de viszont mégis ezt cselekedtem, mert abban találtam meg a boldogságomat, és abban találtam meg azt az űrt betöltetni, amit ma már ugye Isten betölt számomra, de viszont nagyon hiányzott nekem egy apa is az életemből. Szóval nekem édesapám mára már, hál' Istennek, nagyon jó a kapcsolatom, és sokat javult így az idők során, de nagyon megéreztem azt, hogy nem volt ott, és nem fogott, és nem volt meg ez az apai szigor, aminek meg kellett volna lennie. És igazából számomra így Isten, akkor is tudom, hogy egy ilyen gondviselő atya volt már akkor is az életemben, még akkor is, hogyha édesapám nem is volt annyira mellettem. Tudom, hogy akkor is próbált a helyes útra terelgetni, vagy esetleg azokból a társaságokból kivenni engem, amikbe belekeveredtem, hol néha az édesanyám fenyítésével, azokkal a dolgokkal, amikor éppenséggel bajba kerültem, és akkor esetleg szobafogságot kaptam, vagy bármi ilyenek. Igazából az édesapám nagyon sokat ivott régen, szóval nem volt egy jó családkép előttem, és volt, hogy sokszor így nem féltem, és nem szerettem ott lenni nála, és én mindig ezt láttam, hogy sajnos ezt a csonka családképet, hogy anyu dolgozik, én mehetek és azt csinálhatok, amit akarok, ha akarok, tanulok, ha akarok, nem. Én nem engedtem meg azt soha, hogy engem így fogjanak, én engedetlen voltam, én anyukámmal is kiabáltam, hogyha úgy volt, és én szófogadatlan gyerek voltam. A apukámnál voltam, egyébként akkor meg azt azért nem szerettem, mert ő meg így szigorú volt, szóval ő bizonyos szakaszonként volt az életem része, így volt úgy, hogy évekig nem beszéltünk, volt úgy, hogy aztán megint beszéltünk, aztán ugye amikor kiskoromban ott voltam nála, így amikor azt éltem meg, hogy ezt a rosszabb énét, amikor az alkohol hatására így rosszabb énét elővette, és ezt láttam, akkor inkább tényleg így féltem tőle, és azt éltem meg, hogy miért is van nekem apukám, vagy nem volt jó érzés, hogy van apukám. És igen, ez volt így a gyerekkoromban igazából. Inkább az ülés választottam, mint a tanulást, úgyhogy így ilyen elkallódtam nagyon hamar.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezeket velünk. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk egy kis zenét hallgatni. Szereted a Hillsong dalokat?
4: Igen.
3: Akkor most egy Hillsong fog szólni, dicsérjük az urat, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.
4: Halleluja.

0: Rájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Köszöntelek téged.
2: Szervusz, Armandó, ismét.
1: Nos, ott hagytuk el abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy a gyermekkorodról beszéltél. Ugye itt beszéltünk arról, hogy züllött volt viszonylag a gyermekkorod a baráti társaságod miatt, illetve a szülői képek miatt, de az Istennel való kapcsolatod milyen volt gyermekkorban? Mi volt az Isten képed mindezekben az időszakokban, amikor így rossz társaságban voltál? Hallottál Istenről úgy gyermekként?
2: Hát Istenről leginkább nagymamám felől hallottam. Őnekik volt a faluban egy templomuk, ott ők hát nem mindig jártak igazából így templomba imádkozni, de azt tudom, hogy mamám így katolikus volt, és ő neki volt egy valamiféle hite a vallásosságból, de igaz élő kapcsolatuk szerintem a családban nem nagyon volt egyikőjüknek sem. És igen, ez a másik dolog, hogy nem egy ilyen vallásos, és hogy nem egy élő, Istennel élő kapcsolat, elnézést, ezt most nagyon rosszul mondtam. Szóval a családon belül sem volt sajnos élő kapcsolata egyikőjüknek sem, és ezért én nekem nem ez a kép jött át, hogy Istennem milyen kapcsolatot kell ápolnunk. És nekem így nem mesél senki a gyerekkoromban Jézusról, Istenről, hogy ki ő, hogy mit tett értünk. Igazából nekem ez nagyon későn alakult ki, hogy én magamtól akartam így keresni az Urat, és magamtól szerettem volna így őt megtalálni. Persze tudom azt, hogy ő az, aki hívott, és ő az, aki kiválasztott, vagy elhívott, de sajnos a gyerekkoromban nem volt senki, aki így ezzel így foglalkozott volna, hogy gyere most, akkor én leülök veled, és akkor beszéljünk, hogy ki az a Jézus. Nem mondta senki nekem, és én igazából ezt bánom, de ennek tudom, hogy így kellett lennie.
1: Akkor gyermekkorodban nem mesélt neked erről senki, hogyan haladt tovább az életed, és mikor mesélt neked róla valaki?
2: Hát igazából nagyon, nagyon sokáig nem hallottam, hogy ki az a Jézus, vagy hogy mit tett ő értünk. Nekem nagyon sokáig nélküle volt életem, és nekem addig a pontig, amíg én nekem vele nem lett kapcsolat, élő kapcsolatom, és nem ismertem őt meg, addig nekem folyamatosan egy ilyen káosz volt az életem. Szóval én onnantól kezdve, hogy fölnőttem, és eljutottam odáig, hogy általános iskolába már elértem a 7. osztályt, én onnantól kezdve a szüleimmel elköltöztem, és az a költözés nekem ott nagyon megingatta úgy a gyerekkoromat, hogy ott kellett hagynom azt a várost, azt a közeget, ahol én felnőttem, és onnantól kezdve én a pesti éjszakába bekerültem, ahogy elköltöztünk, és onnantól kezdve mondhatni az ördögnek a rabja voltam, és onnantól kezdve nekem az életem csak így ment lefelé a porba, a mocsokba, a sárba, és úgy kerültem bele a kábítószerezésbe, úgy kerültem bele az olyan dolgokba, amit tényleg most megosztom, mert tudom, hogy az Úr mit tett értem már így, de a prostitúciótól kezdve sajnos én minden olyan dologba berekeveredtem, hogy nincs az Úr, akkor nem tudom, hogy mi lenne ma velem.
1: Azt a mindenit, igen, kedves hallgatóink, most egy picit elérzékenyült ez a téma, hiszen most még ott tartunk a történetben, hogy ezt mind Isten nélkül tetted, és úgy keveredtél bele ezekbe a dolgokba. Hamarosan jön a dolognak az örömteli része, gondolom, amikor kibontakozik a sztori, és megismered Istent. Úgyhogy, ha készen állsz majd, akkor folytassuk is innen.
2: Szóval az egy hosszabb út volt, amíg elértem az Úrhoz, mert sokszor volt az, hogy a gyalújáróban például hallottam egy dicsőítő dalt, vagy például sokszor hallottam így a Facebookon is, vagy bárhol egy ilyen ige hirdetést, egy evangelizációt, és sokszor éreztem, hogy az Úr így érintgeti a szívemet, és akarja, hogy menjek hozzá, de volt olyan sokszor, hogy elmondtam egy megtérősimát otthon magamtól, és úgy éreztem már, hogy így egyre közelebb és közelebb van hozzám az Úr, és amikor úgy éreztem már, hogy ebből a sok zűlésből és ebből a sok mocsokból elég, akkor elhatároztam, hogy beszeretnénk merítkezni, és azt szeretném, hogy az övé legyek. És ez is egy ilyen, hát egy jó két éven betelt, mire tényleg eljutottam oda, hogy találtam egy gyülekezetet, és ahogy tényleg úgy azt tudtam mondani, hogy na, akkor most jött az a pillanat, hogy akkor merítsenek be, és szeretném átadni az Úrnak az életemet, mert hiába küzdködtem, hogy befejezem a kábítószert, vagy a prostitúciót, vagy bármit, hiába küzdködtem, egyedül nem ment, és tudtam azt, hogyha Istennel közösségem lesz, akkor ő tud majd annyi erőt adni nekem, hogy ez tényleg így ennek vége legyen. És a bemerítésem során, ugye, amikor megkaptam az ő szent lelkét, és a bűneimtől megtisztított, utána én annyira hálás voltam neki, mert tényleg, amivel én próbáltam egyedül küzdködni, hogy megszabaduljak ettől, ő képes volt egy pillanat alatt az egészet úgymond ezt elvenni, és lemosni ezt a bűnt, azt a mocskot. Persze, amikor nekem úgy volt, hogy előbb volt a bemerítésem, és a megtérés az egy ilyen folyamat volt nekem, amíg mindent így el tudtam így hagyni, és igazából éreztem, hogy már az Istennek a lelke ad erőt nekem ehhez, hogy ő vette el ezt tőlem, és azt a sok mocskot, azt a sok bűnt, azt a sok mindent, amit magamra szedtem, azt ő mind lemosta.
1: Hogyan jött neked az, hogy te önmagadtól elmondjad a megváltóimát, és hogy bemerítkezzél, mert akkor ezek szerint ezt senki nem mondta el neked így konkrétan, hanem te magad jöttél rá, ugye?
2: Igen.
1: Most akkor innen fogjuk folytatni.
2: Jó.
1: A beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most ismét elmegyünk egy kis zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Beatrix az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt vagy velünk, és hogy most már nagyon mély tartalmakba belementünk.
2: Igen.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy ugye megtértél, aztán bemerítkeztél, de a megtérés az nálad egy folyamat volt, tehát olyannyira hamar be akartál merítkezni, hogy igazából még meg sem történt a megtérésnek a teljessége, hiszen tudjuk, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy elmondunk egy ilyen befogadó varázsimát, és onnantól kezdve megváltozik az egész életünk, hanem ez egy folyamat, ez egy gondolatváltás, amikor hátrahagyod az ó életedet, és követni kezded Krisztust. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes leszel utána, és bűntelen, csak azt, hogy utána már ismerettel szeretnéd követni Jézust. Na most, ugye nem említettél senkit, aki evangélizált volna feléd, aki konkrétan rávezetett volna dolgokra, hanem hallottál dicsőítő dalokat az aluljáróba, és aztán azt említetted, hogy te önmagadtól felolvastál ilyen megtérő imákat.
2: Igen, meg sokszor volt ilyen roma alkalom is, vagy evangelizáció, amit így Facebookon az így találtam, meg volt sokszor ilyen, amúgy ez az érdekes, hogy mindig ilyen, ami így közelebb állt a szívemhoz, mindig ez a roma dicsőítő dal is, amit így hallgattam otthon így magamtól is, nem tudom, így tetszett nekem az ilyen. Szerettem mindig így énekelgetni is, meg ilyenek, és valahogy ezt így megtaláltam, vagy így az Úr küldte, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
1: És mi vezetett rá téged, hogy te otthon elmondjál egy ilyen megtérő imát, vagy egyáltalán felolvasd, vagy ugye megemlítetted azt, hogy most már elég ebből a sok koszos bűnből. Honnan tudtad, hogy ez rossz, koszos és nem jó dolog?
2: Hát nekem volt egy ilyen spirituális út is az életem részében. Szóval ott is éreztem azt, hogy valamitől szabadulnom kell, hogy valamitől meg kell tisztuljak. Ott is mindig így, ugye az egy valamilyen szinten egy okkult része az életnek, a spiritualizmus maga, de ott is az volt a cél maga, hogy megváltozzak jó irányba. És igazából hogy a megtérős imákat így elkezdtem mondani, vagy bármi, az azért volt, mert így a szívem, az biztos vagyok benne, hogy az Urat így ismerte, vagy felismerte, hogy ő hozzá kell tartozni, attól függetlenül, hogy így a tudatom nem is tudta ezt, hogy ő van csak, és ő az egyetlen, az út, az igazság és az élet.
1: Valahogy mégis úgy az emberi ösztön lehetett benned, vagy én nem tudom. Említetted azt is, hogy a roma zenék és a roma alkalmakat találtad meg. Ez azért volt, mert sok roma ismerősöd van a Facebookon, és akkor ők megtértek, és ezt osztották meg, és így találtál rá ezekre?
2: Nem. Ez az érdekes, hogy nem. Nem tudom már pontosan, hogy találkoztam. De ezek ilyen 2-3 évvel ezelőtt lehettek körülbelül. Ilyen láttam, ilyen kis házakba mentek, ilyen kis alkalmakat tartottak igazából. Szóval dicsőítettek együtt, én ezeket csak néztem, és csak annyira emlékszem, hogy mindig ezeket megkönnyeztem. Hogy ezek tényleg így olyan szívemig hatoltak.
1: Beatrix, te roma lány vagy egyébként?
2: Negyedvér vagyok, mert édesapám által, ő félvér, szóval így egy negyedvér van bennem.
1: Akkor ezért tetszettek neked ezek a...
2: Igen.
1: Nos, ugye említetted azt, hogy akkor bemerítkeztél, ez hogyan történt?
2: Ez úgy történt, hogy ugye meg van írva, hogy erőszakosok ilyen mennyik országa. Úgy történt, hogy én megkerestem ezt a gyülekezetet, ahol most én járok, és írtam nekik, és mondtam, hogy én beszeretnék merítkezni, és leültem, akkor ugye a pásztor megengedte, hogy beszélgessünk, és elmondtam neki így az életem egy kis részét, és mondta neki, én beszeretnék merítkezni, nekem ez most minden vágyam, minden, ezt nagyon szeretném, mert én ezt úgy érzem, hogy nekem ez kell. És akkor szerencsém volt, mert az Úr kegyelméből pont 2 héten belül volt, azt hiszem, akkor a náluk a bemerítkezés, és megengedték, hogy én is bemerítkezhessek, úgyhogy még akkor ugye nem jártam oda sok ideje, ugye most lesz lassan 1 éve, hogy én hozzájuk még nem csatlakoztam, úgy szó szerint nem volt kimondva, de hozzájuk járok.
1: Mi vezetett rá, hogy te oda járjál? Hol találtad meg őket?
2: A Facebookon láttam ezt is igazából, egy ilyen kis short videójukat láttam, és egy alkalmukat, és akkor én nekem ugye a pásztornak így a mentalitása megtetszett, ahogy így beszél az emberekhez, hogy vicces is volt, szóval így egy kicsit ilyen magaménak éreztem, és engem így ez fogott meg, hogy olyan, na de jó fej mindenki, és akkor így láttam, hogy na milyen jó ez az alkalom, hogy nem az ilyen katonás rendszerint történő dolgok vannak, hanem tényleg ilyen szabad mindenki, és azt láttam, hogy ott tényleg úgy szeretet is van, meg ez a szabadság is.
1: Tehát akkor elkezdtél járni erre az alkalomra, fel is hívtad őket, megengedték, hogy te bemerítkezzél. Mit jelent pontosan a bemerítkezés? Van köztünk olyan hallgató, aki nem tudja, hogy egészen pontosan ez mi is?
2: Hát ugye a bemerítkezés az, amikor az óembered, amikor a víz alá lemerül, akkor az óembered Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt feltámad, amikor téged a víz alól felhúznak. És ott, amikor ott én engem lemerítettek, akkor azzal az ó énem, aki volt, az a prostituált, az a drogos, az ott meghalt. És ott utána, amikor felsegítettek a víz alól, akkor pedig a Krisztussal együtt támadtam föl. És az a krisztusi én, az a Krisztus, aki már újjá lett, az van már bennem ő általa.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most elmegyünk. Ismét hallgatunk egy jó kis dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetésünket itt a 100.3 Rádió Dikkel.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Beatrix az én vendégem. Köszöntelek téged.
2: Szerbusz.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy te bemerítkeztél, és hogy ez hogyan történt, csatlakoztál le egy kis közösséghez, amit a Facebookon találtál.
2: Igen.
1: És azt mondtad, hogy utána jött később a megtérésnek a folyamata.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Miért? Mi történt akkor a te életedben?
2: Hát, ugye, amikor még én felkerestem ezt a gyülekezetet, akkor már úgy a prostitúciót azt így úgymond elkezdtem hagyni, mert akkor már ugye volt egy párkapcsolatom is, akkor ugye már az hál' Istennek úgy nem volt az életemben, de még a kábítószerezés az még mindig, és igazából ugye, ahogy egyre többet töltöttem Istennek a jelenlétében, ugye egyre több több szeretetet kaptam tőle, és ugye a szeretete gyógyított meg, és hozott ki ebből, és ezt csak azt mondtam, hogy jó, kész, vége, a kábítószerezésnek is, a cigarettázásnak is, és a dohányzásnak is, persze voltak küszködések közben, hogy elhagyom, nem hagyom, és ez így egy tényleg azért mondtam, hogy egy folyamat, mert úgyhogy szenvedtem is közben, de hát Krisztusért szenvedtem, hogy ezeket tényleg így el tudjam hagyni és engedni ő érte, hogy őt tudjam követni az ő szentségében, ahogy ő hozzám méltó. És akkor ez a döntés, ez így, amikor így megszületett, akkor így... Így már tényleg így közelebb is éreztem magamhoz az urat. És még mindig azt mondom, hogy megérte. És ő mindennél többet ér. És hányan hálás az én szívem, hogy tényleg ebből a függőségből mentett ki, a paráznosságból mentett ki, és tényleg két kezemet összeteszem, hogy ő általa élhetek is, hogy új ember vagyok általa.
1: Tehát akkor ezért volt a megtérés egy folyamat, mert visszatértél egy régi szenvedélyhez, és mire ezt teljesen el tudtad engedni.
2: Igen.
1: Utána hogyan haladt tovább az életed? Mit szóltak ehhez azok a barátok, akikkel csináltad ezeket a tevékenységeket?
2: Hát, igen, mondtam, hogy nagyon sok ideig volt ez, hogy ebből így egyedül próbáltam küszködbe kiszállni, vagy ugye, biztos vagyok benne, hogy Isten volt az, aki ebből ki akart már akkor is húzni, csak ugye nekem nem volt úgymond erőm, az ő szent lelke nélkül meg erőtlen voltam tényleg, és ugye olyankor már, amikor sokszor így elhatároztam magamat, hogy akkor most már nem szeretném ezt csinálni, vagy már tudom, hogy ez a bulizós valaki az már nem épp az életemet szolgálja a jó felé, akkor nekem mindig voltak ilyen kis korszakaim, amikor azokat az embereket és azokat a társaságokat így magam mögött hagytam, vagy például már nem tartottam bizonyos emberekkel a kapcsolatot, és ezek is ilyen időszakos folyamatbeli dolgok voltak, hogy rájöttem egy idő után arra, hogy nem való már ez a társaság nekem, vagy ez az élet, és nem mindig voltak úgy igazából ilyen igaz barátaim, vagy olyan baráti társaságom, ami állandó lett volna, hanem mindig ezek azok az emberek voltak, akik így éppenséggel a bulizós korszakomból voltak, akkor azok annyi ideig voltak a társaságomban, ameddig ott buliztam velük. Szóval mindig, amikor egyre jobban így kezdtem kimászni ebből, úgy ezek az emberek le is váltak.
1: Ért kritika téged ezért?
2: Tessék?
1: Ért téged kritika ezért?
2: Megmondom őszintén, annyira nem, mert tényleg mondhatni, a végére már annyira elengedtem azok ezeket az embereket, hogy rájöttem, hogy nem fontos már számomra az egy olyan társaság, mint például, ahol kábítószerezés van, vagy bármi, hogy már ennek például nem adtam így teret, nem engedtem teret, hogy így kritizáljanak, vagy bármilyen miatt. Nem volt soha állandóság az életemben igazából. Ilyen nagyon sokat költöztem, meg nagyon sokat váltottam mindig az életemben. Ugye így tényleg nem volt olyan társaság sem, ami állandó lett volna, így nem volt olyan hely, nem volt olyan tér nekik adva erre, hogy kritizáljanak.
1: Tehát akkor ott megváltoztak a barátaid is, gondolom lettek a gyülekezetből keresztény barátaid, illetve említetted, hogy utána lett egy párkapcsolatod.
2: Hát ez még az ilyen időszakos volt, úgymond már, mint hogy amikor nekem a bemerítésem volt, az utána még tartott, és utána már nem volt. Vagy így, az így levált.
1: Ja, tehát akkor ez is egy ilyen régi életből való kapcsolat volt, és,
2: igen.
1: Akkor ezzel ezt is el kellett engedni. Igen. Megérte neked ott hagyni a barátaidat, a káros szenvedélyeidet, és ugye a pasidat is?
2: Mindenképp,
1: ezért az
2: igen.
1: egészért?
2: Igen. És ezt nagy mosollyal tudom mondani, hogy igen.
1: És ez nagyon érdekes, a következő órában erről foglak faggatni akkor, hogy miért érte meg? Ki számodra Jézus Krisztus, mit adott neked ez az egész, illetve hát, hogy mit tudnál tanácsolni azoknak, akik ugyanúgy szenvednek ezekben a dolgokban? Ugye több nagyon súlyos dolgot is felsoroltál nekünk, amik ugye ilyen alvilági dolgok is egyben, és nagyon mélyek, és lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki szenved ezzel kapcsolatosan, úgyhogy remélem, hogy majd adsz nekünk egy-két jó tippet, vagy hát így tanulhatunk a te sztoridból. Úgyhogy kedves hallgatóink, a következő órában is várunk benneteket, nagyon sok szeretettel, most ismét elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja a veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan

0: hamarosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett évkerékpárútja szavazást idén az Alavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 rádiódikben.
2: Rádiódikben. Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Bátrix az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, Armando! Ismét?
3: Nos, az előző órában arról beszéltünk, hogy mennyire rossz volt, úgymond az óéleted, hogy milyen súlyos dolgokban voltál benne. Nagyon-nagyon mélyen érintett egyébként, ugye többször te is elérzékenyültél, és könnyek közt mesélted el ezeket a dolgokat. Hát még nekünk is elég durva volt ezt hallani, nemhogy még ezt átélni tényleg. Viszont ugye kezd már mosolygósá válni a sztori, pont azt mondtad az imént is, hogy nagy mosolyjal tudod mondani, hogy mindent megért. Mindent hátrahagyni Jézusért. Igen. Hogyan zajlott utána tovább az életed? Tehát mesélted, leváltak a régi barátok, elhagytad azt az idézőjelben rossz társaságot, ugye, amiben benne voltál, és hogyan folytatódott akkor tovább az életed? Tehát onnantól rendszeresen jártál egy közösségbe, vagy mindennapos volt az Istennel a kapcsolatod?
4: Hát igen, meg voltak ilyen nagyobb alkalmak, mint egy suli tábor. Ugye, igazából amikor én így találkoztam az Istennek a jelenlétével, az Úrral, magával, és amikor így én megéreztem őt, akkor ugye a friss megtérteknek van ez az éhes szívük, és én csak tényleg egyre vágytam ő rá, és így mentem, és ahol lehetett, és ahol lehetett, én akartam belőle kapni. És tényleg éhes is volt a szívem, és akartam, és vágytam ezt a jelenlétet, ami ő, és ez fantasztikus volt, és ugye, amikor még így az ember nem tudja, hogy milyen Istennek a jelenléte, és a szeretete, és amikor találkozik vele, akkor utána tényleg, ugye én függője voltam valaminek, így mint szernek, de amikor ezzel az Istennel való, Istennek a szeretetével találkozol, akkor meg rájössz arra, hogy Úristen, hogy ez mi? hogy igazából nem hasonlítható semmihez, és mindennél többet érő szeretet, ami ő maga.
3: Te ezt önmagadtól érezted meg, vagy úgy teljesen, szerintem valahogy volt benned egy éhesség erre, vagy úgy nagyon érzékeny voltál így Istenre, Valahogy azt érezted, hogy ez rossz, tehát érezted azt, amiben benne vagy, hogy, hogy ezek nem helyes dolgok, vagy úgy erkölcsileg, mert akkor még nem tudtad nyilván, hogy ez bűn, erkölcsileg nem érezted normálisnak azt, amilyen helyzetben vagy?
4: Hát erkölcsileg sem, meg egy, ugye, a lényege, hogy amikor valaki ilyen gyerekkorban nő föl, akkor az önértékelése, az önképe, minden torzul. Szóval én nekem ezt így az önértékelésemet, amíg nem tudtam így magamban egyáltalán értékelni, hogy ki vagyok, hogy nő vagyok, vagy bármi, addig elveszett voltam, és ahogy így, hát így magamat elkezdtem értékelni, úgy jöttem rá arra, hogy úristen, én nem, ez nem ez vagyok, ettől több vagyok, de hát ugye a pénzért megtettem, meg a függőség miatt, meg egyéb ilyen dolgok, és amíg így ebben voltam, addig csak annyit éreztem, és annyit tudtam, hogy ennek most már valahogy nem így kéne lenni, és onnantól kezdve csak próbáltam ebből kimászni, kikászálódni, de hát ugye addig még mindvégig benne voltam ebbe a mocsokba, és az ördögi körbe, úgymond, amiből, és tudtam is már a végére, hogy ez egy ördögi kör, hogy ebből nincs kiszállás, és kerestem a kiutat, hogy ebből hogyan tudnék kiszállni, vagy hogyan van ebből a menekülő, hogy egyáltalán, hogy tényleg vágytam a normális életre, hogy láttam, hogy mások hogy normálisan élnek, hogy ilyen semmi gondjuk, hogy megvannak, van egy normális életük, fölkelnek, elmennek dolgozni, szereti családban van gyerek, stb. És elkezdtem erre vágyni, és akartam, hogy nekem is legyen egy normális életem.
3: És most már Isten meg is adja. Ez egy nagyon-nagyon szívszorító történet egyébként, és az a szép ebben az egészben, hogy nagyon megmutatkozik ebben az, hogy Isten eléri az övéit, és Isten kiválassza az övéit, mert senki nem ment oda hozzád evangélizálni, hanem tényleg te magad kerested meg Istent. Szó szerint Isten beavatkozott az életedbe, és magához vonzott téged. Nos, elengedted ezeket a dolgokat, ugye onnantól kezdve elkezdtél járni akkor ebbe a közösségbe, és minél jobban meg akartad ismerni Istent, mert ő nagyon csodálkoztál rajta, hogy milyen is valójában ő.
4: Ebbe a közösségbe.
3: Mit tudnál tanácsolni azoknak a lányoknak, vagy nem csak lányoknak, hanem így a fiataloknak, azoknak az embereknek, akik ugyanígy függőségben vannak, vagy esetleg rossz társaságban, vagy akár még így a prostitúcióban is, hogy bírnak ebből kilábalni? Mit tudnál nekik tanácsolni?
4: Hát, először is az, hogy mindenképp keressék az Urat az ő szívükben, hogy kiáltsanak föl hozzá, hogy segíts Istenem, hogy segíts ebből kilábalnom, hogy gyere el, és nézd rám, vagy bármit így a saját szavaikkal, hogy jussanak el arra a pontra, hogy határozzák el, hogy már nem akarják ezt csinálni, hogy legyen elég. Mert nekem is ez segített, hogy elhatároztam, hogy már nem akarom, mert nem én vagyok, és nem akarom. És amikor szerintem ez az elhatározás, ez a döntés megszületik, akkor ott tud belépni az Úr, és akkor tud segíteni. Amikor már tényleg mi elégeljük meg azt, amiben vagyunk. Mert én úgy gondolom, hogy az ember maga tud eltűrni bizonyos dolgokat egy ideig, óráig, de amikor már úgymond kényszerítve van, és egy ilyen szellemi behatás által van kényszerítve, akkor abból tényleg az embernek a lelk abból csak menekülni akar. és ezt érzi az ember, hogy már frusztrálja, már terheli, már szinte hány ingere van magától, vagy abból a környezet, vagy a környezetétől, vagy abból attól a társaságtól, vagy bármitől, a kábítószertől, tök mindegy, amikor már megelégelés, már kész, azt mondja, hogy elég, besokalt tőle, akkor van az a pont, amikor be tud lépni az Úr az életébe, hogy itt vagyok, akkor, de akkor adnia kell magát az embernek, hogy akkor jó, rendben, és akkor gyere, segíts. Szerintem így ezt tudnám tanácsolni, hogy egy döntés szülessen meg bennük, egy elhatározás, és akkor biztos vagyok benne, hogy az Úr is úgy tényleg olyan segítőkezet fog nyújtani nekik, hogy abba, hogyha belekapaszkodnak és megragadják, akkor onnan ki tudnak mászni.
3: Mit tudnál azoknak mondani, akik most hallgatnak minket, és teljesen őrültségnek tűnik nekik ez az egész? Lehet, hogy ők is ugyanúgy benne vannak, de ők meg pont azt mondják, hogy miről beszél ez a lány, hát ez teljesen jó dolog, teljesen rendben van ez, nagyon jól érzem magam, nagyon jó pénzkeresési lehetőség, illetve ettől a káros szenvedélytől is jól érzem magam. Ezeknek mit tudnám mondani? Ezt fogjuk meghallgatni a következő szegmensben. Most elmegyünk ismét zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm.
1: Nos, az előző szegmenst úgy fejeztük be, hogy arra kértelek, hogy azoknak az embereknek mondjunk valamit, akik teljesen örültnek néznek bennünket, hogy mi fiatalokként követjük Jézust, és hogy nem szeretnénk ezekben a bűnökben élni, különösen ugye ezek a káros szenvedélyek, amiket te csináltál, illetve ugye maga az a könnyű anyagi forrás, amit lányok választhatnak, és ezt te hátra hagytad Jézusért. És mi van, ha ők nem értenek egyet, és teljesen őrültnek néznek téged, vagy engem akár, mit tudnál nekik mondani?
2: Hát azt, hogy ezzel én is így voltam. Mert úgy gondoltam, hogy nekem ne mondja meg senki, hogy én mit csináljak, és én is tényleg ezt így tök jó dolognak tartottam, mert hogy de jó, hogy így független vagyok, és élveztem azt, hogy ilyen életem van, hogy menő vagyok, úgymond, mert van pénzem, és élveztem azt, hogy amit ez a szer hatása nyújtott, vagy bármit, de nem jó. Szóval ideig, óráig jó, amit csinálja az ember, aztán úgyis jön az a része a dolognak, amikor már így bedepressziózik tőle, és nem egyáltalán nem jó a léleknek ez, nem jó az emberi kapcsolatokra sem tesz jó hatással, mert annyira eltorzítja a tudatot, annyira más, kifordítja az embert, és tényleg már az a valaki, akit ugye Isten megteremtett, az már annyira távol esik attól a valakitől, akit ő megálmodott. És én is így azt vettem észre magamon, hogy annyira más emberré lettem, annyira más embert szült belőlem az a sok kábítószer, vagy az a sok éjszakai élet, vagy az a pénzimádat, amit én szerettem. Az annyira más embert csinált belőlem, hogy igazából ezt most így tiszta fejjel visszanézve tudom csak átlátni. De addig, amíg benne van az ember, addig nagyon nehéz. És engem nagyon sokan szurkáltak, hogy aj, hogy így viselkedsz, úgy viselkedsz, és most azt tudom mondani, hogy igazuk volt, mert tényleg beképzelt voltam, nagy képű voltam, arrogáns voltam, nagy szájú voltam, ki ha én nem, majd megmutatom, ilyen voltam, és addig, amíg benne voltam, addig nem tudtam felismerni, és nem kaptam rálátást. És azok a lányok, akik ezt csinálják, én csak annyit üzennék nekik, hogy életük legnagyobb hibájukban vannak, hogyha azt hiszik, hogy ezzel az életmóddal célt fognak elérni, mert ez csak egy ördögi kör, amiből nincs kiszállás, csak akkor, hogyha tényleg Istennel vagyunk egy úton. Mert nem vezet sehova. Az önértékelés is, a női identitás is sehova vész. A semmibe. És attól sokkal értékesebbek vagytok ti is, lányok, hogyha most hallgatjátok, hogy így az ördögnek csak úgy odaadjátok magatokat. Mert nem éri meg. mert ettől ti többek vagytok, kincsek vagytok. Azok azok a lányok, akik azt hiszik, hogy ezzel elérnek majd valamit, az sajnos ez csak egy elhitetés, mert sajnos ettől csak kevesebbek lesznek. És ezt én is csak így feleszméltem, hogy igazából csak egy használati tárgy vagyok. És közben azt hiszem, hogy én használok ki másokat, mert ilyenból nekem pénzem van, holott nem. Holott én vagyok kifosztva. És én voltam így kisemmizve, mert odaadtam magamat, és odadobtam magamat pénzért. És ez borzasztó. Ez borzasztó.
1: Említetted azt, hogy láttad, hogy másoknak van egy normális életük, hogy szeretve vannak, felkelnek, elmennek dolgozni. Elérted végül ezt a normális életet?
2: Igen. Hála az Úrnak. Igen, egyébként képzeld el, hogy én sosem voltam ez, hogy na akkor én normális munkahelyen tudjak dolgozni, vagy bármilyen, egy hónap után én ezt így fel is adtam körülbelül, megpróbáltam egyszer-kétszer körülbelül, de feladtam, és akkor inkább visszamentem bulizni, meg ilyenek. Most már az Úr annyira csodásan kimunkálta bennem ezt, hogy most már van rendes munkahelyem. Szóval tényleg az normális élet, amire vágytam, azt megadta nekem az Úr.
1: Nos, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. A jövőbeli tervekről fogunk beszélni, illetve arról, hogy ki számára Jézus Krisztus Beatrixnak, úgyhogy maradjatok velünk mindenféleképpen. Most elmegyünk ismét zenét hallgatni, aztán folytatjuk itt a 100.3 Rádió Dikken.

0: Rájó. Magyarul élet. Életutak. Hit. Keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Szöl Karmandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet törvényét. Melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Szia Beatrix, köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz, Armando.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon jókat tudtál mondani az embereknek, nagyon jót üzentél nekik, amit a saját tapasztalatod által mondtál, és nem csak okoskodni akarsz az emberek feje fölött, hanem te átmentél ezeken a dolgokon, szóval ez egy elég hiteles dolog volt. És ugye kitértünk egy picit arra, hogy neked volt egy álmod, láttad, hogy milyen az embereknek a normál élete, az, hogy szeretve vannak, az, hogy elmennek dolgozni, normálisan élnek, nem kicsapongóan, és ezt megadta neked az Úr, bár ezzel is volt küzdelmed. Tudnál nekünk mesélni egy picit erről, hogy milyen volt ez a küzdelem, és hogy végül hogy érted el ezt?
2: Igen, hát ugye régebben, amikor szintén megpróbáltam ugye a saját erőmből kiszállni a munkából, a prostitúcióval, vagy bármiből, ebből az ülött életből, akkor ugye én elmentem dolgozni, és ott egy hónapig bírtam körülbelül így ebbe a normális kerékvágásba, mert ugye szintén visszavágyultam abba, amiből én kiszakadtam. Mert valamiért, hogy ezt nem éreztem magamének, és akkor ez az ego volt, hogy a pénz, hogy ez nem elég, nehogy már én nekem itt kelljen dolgoznom, meg ennyiért, meg úristen, és akkor, na akkor inkább visszamegyek, és akkor a pénzért ezt csinálom, de nekem legyen meg az az életem, meg az az életszínvonalam, és akkor így ezt eljátszottam kétszer, majd utána most, hála a jó Istennek, tényleg el tudom mondani azt, hogy egy olyan munkám van, amiben úgy jól is érzem magam, és tényleg most már nem egy hónapja vagyok ott végre valahol, hanem minden, hát nem minden nap, mert azért van szabad napom, de beállt egy olyan rend az életembe, hogy van célja, hogy van miért fölkelnem, mert van munkám, el tudok menni dolgozni, és nem egy bulira megyek, nem egy züllött társaságnak vagyok tagja, és nem az van, hogy minden nap felkelek, és ilyen tétlen vagyok, mert hogy ki kell találnom, hogy mit csináljak, mert ez volt olyan, hogy ugye, amikor az üllött életemet éltem, akkor így napokat el tudtam lenni úgy, hogy nem csináltam úgymond értelmes dolgot, hogy nem volt úgy munkahelyem, ahol bejárjak, nem volt úgy olyan életcélom konkrétan, amit elérhettem volna, hogy olyan azt tudnám mondani, hogy értelmes, és most már van értelme az életemnek, az Úr maga az értelme az én életemnek, de ez csak egy ilyen grátis tényleg, hogy ő úgy rendbe helyezi, rendre helyezi, és rendbe hozza az életeket. De hogy nekem is ezt a munkát, nekem hiányzott ez, hogy legyen az, hogy felkelek reggel, megyek, csinálom a kis életemet, dolgozok, és akkor így belerázódok a normális kerékvágásba, ami ő neki is tetsző.
1: Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt az Úr megadta a te életedbe, és hogy mindezektől a dolgoktól meg tudtál szabadulni. Nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy őszinte vagy, és hogy azt is elmondod, hogy nem csak megtértél, és rögtön sínre kerültél, és minden jó volt, hanem így emberibb, és így hiteles ez, hogy igenis visszamentél, aztán visszajöttél, aztán újra letértél az útról, aztán újra visszakanyarodtál, mert ilyen az embernek a kapcsolata igazából, Istennek, Istennel, és ez így annyira hiteles, annyira jól át tud jönni számunkra, ez annyira bátorító tud lenni ez a dolog, hogy így ennyire őszinte vagy ezzel a dologgal kapcsolatosan. Mik a jövőbeli terveid? Tehát neked akkor volt egy ilyen álmod, és ezt most így el tudtad érni, és végre elengedted ezeket a függőségeket.
2: Igen, igen.
1: Most mi a célod? Mit tervezel a jövővel majd?
2: Hát, most nagy terveink vannak, így az úrral, már mondhatom így. Most lesz például egy nagy ilyen evangelizációs, missziós tábor, a Fire Camp, abba szeretnénk majd menni, és akkor így ebben, hát majd meglátjuk, hogy ebből mit hoz ki az úr, de mindenképp így már szeretnénk majd olyan munkát, amit tényleg ő benne tevékenykedik, szóval, hogyha majd egyszer lehetséges úgy, hogy anyagilag is úgy meg tudjam engedni, akkor már tényleg így csak az Úrnak szeretnék szolgálni. Hál' Istennek már kaptam egy nagy proféciát, hogy az elhívásommal kapcsolatosan, úgyhogy én hiszem, hogy az én múltamnak ugye nagy szerepe van az én missziós feladatommal kapcsolatosan, és tényleg, hogy az Úr olyan csodásan mindig tényleg a javunkra fordít mindent. Szóval az, hogy én nekem volt, amen, halleluja, hogy volt ilyen múltam, hogy a drogfüggőség, vagy bármi, az szépen az ő javára fordítja, hogy olyan embereknek tudjak meg segíteni, akik tényleg ezzel küzdködnek, hogy esetleg szabadítsak is embereket. Nekem ez ilyen olyan álmom, hogy én szemszellemmel töltsek be embereket, hogy szabadítsak meg embereket, és nekem ezt így az Úr így a szívemre tett, és tudom, hogy ebből valóság is lesz, mert amit az Úr tesz a szívünkre, az abból tényleg valóság lesz. És halleluja. És nekem most már ez nekem ez lebeg a szemem előtt, hogy én az Úrnak akarok most már csak így tényleg szolgálni, sőt, ő neki akarom, hogy boldogság és öröme legyen, és neki tudom, hogy az öröm és boldogság, amikor sok ember szabadul, sok ember megy a királyságába, amikor így tényleg így emberek ezre térnek meg, én erre vágyom, hogy a kezem alatt térnek meg az emberek, hogy segítek nekik, és ez az, amiben most így el tudnám magamat jelenleg képzelni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk dalokat hallgatni, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.
3: Mi atyánk, Isten, aki vagy a mennyekben,

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Krusz Beatrix az én vendégem. Köszöntünk itt a stúdióban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Most az előző szegmensben kitértünk arra, hogy mik a jövőbeli terveid, hiszen egy nagyon-nagyon-nagyon durva történeted van, nagyon-nagyon nagy íve van a te életednek, a te megtérésednek, és említetted azt, hogy ez a jövőbeli terved, hogy te az Istennek szolgáljál, és hogy ezeket a függőségeket, amik voltak az életedben, amiket te elengedtél, ezt az Úrnak a dicsőségre akarod felhasználni, hogy szolgálni tudj ilyen emberek felé. Nos, ezt egyébként nem tudom, hogy te észrevetted-e, vagy a hallgatók, de Isten most is megadta neked ezt, hiszen ebben a rádióban is volt most lehetőséged, hogy egy kicsit üzenj azoknak, akik ebbe benne vannak, és a bizonyságoddal szívből remélem, hogy sok embernek tudtunk segíteni, vagy sok embert megérintett ez a dolog, és egy lépéssel közelebb került Istenhez ezzel a bizonysággal. Ugye mondtad, hogy a jövőbeli terved neked az, hogy te anyagilag is, ha meg tudod engedni, teljes időben szolgálj neki. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akár egy ilyen munkahelyet szeretnél elvállalni, ami így azért adna fizetést, egy megélhetést, hogy teljes időben tudjad szolgálni, úgymond főállásban szolgálónak lenni?
3: Hát, hogy azért fizetést kapni, azt úgy nem mondanám, de hiszem, hogy erre is lesz majd egy megoldása az Úrnak. Úgyhogy ezt még úgy nem szögezném le, de azt, hogy neki szolgáljak, így főállásban, igen.
2: Hát ez nagyon-nagyon-nagyon csodálatos dolog. Említettél egy evangelizációt, hogy szeretnél benne részt venni. Ez egészen pontosan mit jelent? Adok neked most pár percet, tied a színpad, evangelizálj, meséld el, hogy ki számodra Jézus Krisztus.
3: Jó. Ugye Jézus Krisztus, amikor így lejött a földre, ő mint maga Isten jött le, és ő egy bűntelen, ő egy tiszta, ő maga a Szent. Ő eljött hozzánk azért, hogy mi meg tudjunk szabadulni, mi bűnösök, az olyanok is, mint én is, aki függőségeknek voltam a rabja, aki a prostitúcióban jött ki, és ő csak azért jött el, hogy az ilyen embereket, mint amilyen én is voltam, megmentse, hogy szabadulást adjon nekünk, és ő amikor arra a keresztre fölment, ő elhordozott minden bűnt, elhordozott minden vétket, elhordozott mindent, ami emberi gyallóságba belefér, és ő, amikor feltámadt ezen a harmad napon, és legyőzte a pokolt, a halált, a bűnt, a mindent, akkor megmenekültünk attól, hogy mi meghalljunk. Megmenekültünk attól, hogy az ördögé maradjunk, úgymond, mert ugye mindaddig sajnos az ördögé vagyunk, amíg nem az ő vele vagyunk közösségben, és nem ő, ami Istenünk, ami elfogadott Urunk. És ha mi elfogadjuk őt Urunknak, szabadítónknak, megváltónknak, akkor örök életet nyerünk. És ez nem kell más csinálnunk, csak behívunk őt a szívünkbe. És ő nem azért jött el, hogy elvesztünk, hanem azért, hogy megtartassunk. Ő azért jött el, hogy a szívünket, a megtört szívünket bekötözze, hogyha betegek vagyunk, akkor meggyógyítson minket. hogyha nincs anyánk, nincs apánk, akkor ahelyett anyánk vagy apánk legyen. És nekem is annyit adott az ő gondviseléséből, annyit adott az ő szeretetéből, annyit adott már magából, annyit mutatott már magából, hogy tényleg ő rajta kívül nem kell más. Ő az a szentség, az a gyönyörűség, ami ő az felfoghatatlan emberi ésszel. És ő képes mindent egy pillanat alatt megváltoztatni. Ő képes meggyógyítani a te szívedet egy pillanat alatt, a függőségből megszabadítani, meg mindenből meg tud szabadítani, és meg tud gyógyítani, mert neki van ereje rá, mert neki van hatalma rá. És az a név, hogy Jézus Krisztus, az mindennél erősebb, az mindennél hatalmasabb, és csak bármi annyi bajod van, hogy elcsüggettél, vagy elfáradt, és csak annyit mondod, hogy Jézus Krisztus, akkor az ő nevére igenis minden tért meghajlik, és a csüggedés is meghajlik, és minden az ő nevére minden meghajlik, és köteles is menjen földön is, föld alatt is minden térdet hajtani neki. Nincs ereje senkinek és semminek, sem fölötte, sem az életed fölött, sem a családod fölött, csak egyedül Jézus Krisztusnak van. Mert ő a mindenség, a mindenható, az uraknak ura, a királyoknak királya. És ő azért van és létezik, hogy te tudd, hogy van örök életed és szabadulásod innen, a pokolból, abból az ördögi körből. És csak annyit kell mondanod, hogy Úr Jézus Krisztus, itt vagyok, és szabadíts meg, mert már nem akarok ebbe lenni, mert új ember akarok lenni, mert veled akarok lenni. És ő megy is, és meglát téged, és lehajol hozzád, és ő egy alázatos szívű, egy szelíd valaki, aki tényleg nem lenéz téged, hanem azt mondja, hogy Úristen, ez az én gyermekem, ez az én elveszett bárányom, és ő meg akar változni, ő jobb akar lenni, akkor én most lehajolok hozzá, lenyúlok hozzá, és felemelem, mert ő egy ilyen Isten. Ő nem le fog nézni téged, ha kiáltasz hozzá, hanem azt mondja, hogy inkább én hajolok le hozzá, és oda le guggolok hozzá, ha kell, és felemelem magamhoz a porban, a mocsokból. Amen.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm neked. És zárásul pedig, csak hogy ne ilyen könnyesen vessünk véget a műsornak, bár tudom, hogy ez az érzékenység, ez örömteli, ez Isten miatt van.
3: Igen.
2: Úgy szoktam befejezni a műsort, Vátrix, hogy mondok három dolgot, és te csak egy szóval válaszolhatsz rá. Oké?
3: Jó.
2: Első gyülekezet.
3: Közös család.
2: Második, Jézus Krisztus.
3: Szereted.
2: Harmadik, Kuruc Beatrix.
3: Új ember.
2: Nagyon jó. Kuruc Beatrix, az új ember volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és bizonságot tettél.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: Ti pedig, kedves hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, trajó. Sziasztok!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51

0: darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése követ.

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 103 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én foglak végigkísérni benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, de a mai nap folyamán képzeljétek el, hogy nem egyedül vagyok a stúdióba, ugyanis itt van mellettem Érdi Baba!
3: Sziasztok, Isten áldjon mindenkit, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nem egyedül érkeztél a stúdióba, itt van velünk a te drága kisfiad, Kájú!
4: Sziasztok!
3: Igen, itt a fiam is elkísért.
2: Csodálatos dolog. Nem sokára egyébként fogunk beszélgetni arról is, hogy családi formáció is van már, hiszen a gyerekeid is énekelnek, és Kájúnak is született nemrégiben egy videóklipjáról, majd Kájú bővebben fog mesélni. Baba, neked az életedben hogy kezdődött el a zenélés? Hogy jött az ihlet, hogy te zenész legyél?
3: Én megmondom a frankot, igazából szerintem, mint az összes roma gyereknek, illetve cigány gyereknek, mindenki ugye a Boldi Gusztin nőtt fel. Nekem a legnagyobb bálványom volt régen a Boldi Guszti.
2: Igen?
3: Nagyon szerettem a Boldi Gusztit is. Mindig a gyerekkoromban, amikor lehettem ilyen 6-7 éves, akkor én is csináltam magamnak ilyen körszakált. Szóval én is énekeltem éjjel-nappal a Szeretlek Szeretleket, az Aranyesőt. Szóval nagyon nagy bálványa voltam a Boldi Gusztinak. Ugye, és akkor azon felnevelkedtem, és akkor eljöttem, mondom, én zenész leszek, olyan leszek, mint a Boldi Guszti. És igazából bejött ez nekem, és tetszett ez az egész, aztán már láttam, ugye jöttek, mert akkor már Boldi Guszti, akkor már ilyen új stílust váltott, ugye ilyen diszkóba hozta ezt az egész cigány nótát. És akkor már láttam az új is, mert akkor már, akkor már megismertem a grófot, jöttek a pesti fiúk, Andrisék, faszossal, szóval nagyon jó volt ez az egész, és ez nekem nagyon tetszett, és akkor mondom, belekóstolok én is, és akkor így igazából belekóstoltam el a zenei világba, ugye az Érdi Lajossal, aki nem ismerne, az az Egyedi Louise, megtalálható is a YouTube-on, nagyon jó zenei előadó, és azt tudni kell, hogy a Érdi Lajos, az a Kis Lajoskának az apukája, a tambura művésznek. És akkor én voltam sokáig a szájbőgőse, és akkor volt egy olyan, amikor beledobott a mélyvízbe engem, hogy na akkor most mai nap folyamán előre mész és énekelsz. És akkor innentől kezdve akkor már jött nekem ez a dolog, és akkor építettem magamnak egy kis karriert, egy zenekart, csináltam magamnak egy ötvő zenekart, és akkor elkezdtem járkálni, aztán csapódtam egy-két zenészhez igazából, és akkor így beindult az egész karrierem nekem, aminek nagyon örülök, és hálás vagyok legfőképpen az Istennek, a családomnak, hogy végig támogattak engemet, és aztán meg elkezdtem klippezni, elkezdtem építeni a zenei karrieremet, aztán amikor már megnősültem, akkor már megszülettek a gyerekeim, és igazából nem akartam a gyerekekre se ráerőszakolni ezt az egészet, hogy zenészek legyenek, ezt igazából ők választották. Például a Kájónak az volt a szülinapi ajándék, nem is bocsánat, nem a szülinapi, a karácsonyi ajándéka, hogy ő el szeretne menni a stúdióba, és szeretne énekelni. Még nagyon is támogattam ebben, mert én örültem neki, hogy nem szerettem volna, hogy zenészek legyenek a gyerekeim.
2: És ez volt az első dal, akkor karácsonykor?
3: Igen, és akkor megcsinálta a Kájó ezt a Camimos Aspectdichimo, ő elkezdte énekelni, aztán a Zsülikémnek, egyszer csak a Zsülikét otthon hallottam énekelni, és hallottam, a Zsülikének nagyon jó hangja van, és akkor a Zsülikével is csináltam egy közös dalt, illetve videoklippet, ugye, és láttam, hogy a Zsülike nagyon tehetséges, és akkor vele neki is most fogunk csinálni egy egyedülálló videoklipet, és remélem, hogy fogják sokan keresni, és remélem, hogy nézett lesz a videoklip, és befutott.
2: Hát innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meg fogunk hallgatni ettől a kedves családtól egy dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: 100.3 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és a mai nap folyamán, ahogy már az előző szegmensben hallhattátok, ha itt voltatok velünk, aki pedig nem volt itt, azoknak elmondom, hogy Érdi Baba in the house, itt van velünk a stúdióban, Érdi Baba!
2: Sziasztok, köszönöm ezt a nagy fennkonferálás, nagyon jó esik nekem, a szívemnek és a lelkemnek is.
1: És hát nem egyedül van itt, itt van az ő kisfia Kájú is, köszönj a hallgatóknak!
3: Sziasztok!
1: Hamarosan Kájú is el fogja mesélni, hogy milyen élményekben van rész, amikor stúdióban jár, amikor videóklipje van. Na de folytassuk! Az előző szegmensben lévő beszélgetésünket, kedves Baba, ugye azt mondtad, hogy elkezdtél járni, zenélni Érdi Lajossal, és a szájbőgőse voltál, aztán bedobott a mélyvízbe, hogy akkor most már énekelj, te is szolgáltasd a jó kedvet. De volt egy idő, amikor a te szóló karriered berobbant, és úgymond, bocsánat a kifejezésért, nem másodhegedűsként voltál már jelen, egy-egy családi rendezvényen, hogy te énekeljél egy zenekarral, hanem hogy a szóló karriered berobbant, és milliós eléréseket értél el különböző platformokon. Ez hogy alakult ki?
2: Ezt igazából az egész, ezt mind annak köszönhetem, hogy láttam azt a fiatalságon, illetve mind a fiatalságnak köszönhetem az egészet, hogy akár ki mit csinál, akár milyen dal csinálunk, nem tetszik nekik, nem hallgassák meg. Azt csináltam egy olyat, amit nagyon is büszke vagyok arra a dalra igazából, hogy azért is kaptam ezt a nevet, hogy After király, ugyanis, mert a Tech House zenét én összehoztam a cigány zenével, amire nagyon büszke vagyok. Tényleg, hogy a fiatalságnak, ugye mai napság már csak a fiataloké a jövő, az övéké a világ, minden az ő kezükben van igazából. És csináltam nekik egy dalt, ami berobbant, ami lényegében egy rendezvényen adtam elő azt a dalt, és nagyon jó volt, és láttam az emberek, hogy megbolondulnak, megtorzul a fejük, és elmondom, akkor elmegyek stúdióba, és akkor megcsinálom azt a dalt, és akkor megcsináltam, és akkor már sikeres lett egy bolond dal. Egy bolond dal sikeres lett igazából, és nagyon-nagyon sörültem neki, és igazából onnantól már kezd még jobban rákoncentráltam erre a zenei szakmára, hogy akkor már a dal után már elmentem zenei tanárhoz, kicsit skáláztattam a hangomat, hogy kicsit jobban tudjak énekelni.
1: Te tudtad, hogy ebből a Dilis dalból siker lesz?
2: Nem.
1: Vagy tényleg viccnek indult?
2: Viccnek indult az egész, ugye?
1: Önszórakoztatásból magadat akartad szórakoztatni?
2: Igen, meghallgatod a dalt, egy az. Nincs benne egy, nem olyan, hogy mondjam, jó maga a dal, az jó, de az ének az nagyon borzasztó, mert nagyon fars voltam ott még, és sokszor visszahallgatom magamat, hogy úristen, ez én vagyok, és így énekeltem fel. Hát azért már sokkal másabban adom elő ezt a dalt, szóval nagyon sokan meg is lepődnek azon, hogy mikor előadom ezt a dalt, hogy mennyire másképpen szól ez a dal, szóval nagyon büszke vagyok rá is, és köszönöm a közönségemnek, a rajongóimnak, hogy támogatnak, velem vannak, és nagyon tetszik nekik ez a dal.
1: Folytatni fogjuk még, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most el kell mennünk zenélni egy icipicikét, meghallgatunk pár dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és természetesen Érdi Baba lesz a vendégem továbbra is, illetve a kisfia is itt van velünk a stúdióban, Kájú, úgyhogy maradjatok velünk minden.

0: Vorba, vorba szar.
1: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és közben pedig itt van velem a stúdióban Érdi Baba és a kisfia Kájú. Köszöntelek titeket.
3: Sziasztok, Isten áldjon mindenkit.
2: Na figyeljetek, megbeszéltük, hogy akkor Babának hogy indult be a karrierje, és hogy igazából egy dilizésből így berobbant ez a dal, és hogy mennyit fejlődtél azóta. Azért kezdted el fejleszteni magadat, mert berobbant ez a dal, és észrevetted, hogy a dilizésnek hatalmas sikere van, és most meg akarod mutatni, hogy te igenis tehetséges vagy. Vagy ha nem lett volna ekkora sikere ennek a dalnak, akkor is képezted volna a hangodat?
3: Nem. Nem, megmondom az igazat, hogy biztos, hogy nem képeztem volna a hangomat, mert az a dalon, ahogy elmondtam az előző adásban is, hogy nagyon fals voltam, nagyon rossz voltam. Most valaki szerint még mindig az vagyok, de ilyen negatív kommentekre már nem adok igazából, nem is érdekel. Ezt én érzem, meg a rajongóim is érzik ezeket igazából, hogy mennyit fejlődtem, mennyi van rajta. Most nem magammal akarom dicsérni, mert az öndicséret az büdös, azt mondják.
2: Igen, tehát fejlesztetted a hangodat szorgalomból, és mérföldekkel jobban énekelsz, mint ahogy ez a dal fel lett énekelve annó, amivel berobbantál.
3: Igen, és
2: ezt követően adták ki további dalokat.
3: Nagyon sok dalt adtam ki azóta, de azt tudni kell a kedves hallgatóknak, azt el kell mondjam, hogy ezt a Kóla Kóla című dalt hamarosan feldolgozásra fog kerülni a Pesti Andrissal. Hamarosan lesz halató a YouTube-on, nem sok elmegyünk és megcsináljuk egy teljesen ízvilágban, egy olyan
2: micsoda meglepetés!
3: Egy olyan példaképet csinálhatom meg ezt a dalt, hogy el sem mondhatom, igazából egy álmom valóra válik, hogy pont a Pesti Andrissal, érted, hogy amin felnőttem, ráadásul egy dal királlyal, elmondhatom róla, hogy dal király az Andris is, vele fogom megcsinálni ezt a dalomat, a Kóla Kóla című dalt.
2: Ho-ho-ho, micsoda bejelentés, kedves Rádió Dik hallgatók! Ez a bejelentés először itt a Rádió Dikben hallható, hogy akkor lesz közös dal a Pesti Andrisnak és Érdi Babának. Ezt még nem is mondtátok el sehol, ugye?
3: Ezt még sehol, igazából most hallják a kedves hallgatók, meg ugye itt a Dik Rádióban, hogy elmondtad, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szépen köszönöm az Andrisnak ezt az egészet, hogy igen, hogy támogat ebbe, és azt mondja, hogy büszke rám, és akkor csak öcsém, csak előre.
2: És akkor gondolom több kulisszatitkot nem mondasz el.
3: Igen,
2: csak ennyit tudhatunk, hogy lesz egy közös dal, és kész.
3: Nem, még valamit el szeretnék mondani, nem mondhatok nagyon sok mindent, hogy részt vettem egy tehetségkutatón, és igazából csak ennyit mondhatok, többet nem mondhatok. Megvan kötve a kezem.
2: Hát ez csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánunk neked ebben a tehetségkutatóban. És akkor ne is mondj többet, tudod mit? Elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Én most pár dallal búcsúzom tőletek ebben az órában, aztán a következő órában is hatalmas szeretettel várunk benneteket. És továbbra is itt lesz velünk a stúdióban Érdi Baba és az ő kisfia Kájú. És a következő órában Kájú is meg fog szólalni, úgyhogy tartsatok velünk.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, vagy vendégekkel. Aki az előző órában velünk tartott, az már tudhatja, hogy kik a vendégeim, akik pedig most csatlakoznak, azokkal szeretném közölni, hogy Érdi Baba in the house!
2: Kiselány az új hallgatóinkat, akik itt vannak és most csatlakoztak a műsorhoz.
1: És itt van velünk Érdi Babának a drága kisfia is, Kájú!
3: Sziasztok!
1: Nos, az előző órában kitért a beszélgetésünk arra, hogy tulajdonképpen te nem szeretted volna azt, hogy a gyermekeid zenével foglalkozzanak, vagy zenészek legyenek.
2: Nem,
1: viszont Kájú kérte karácsonyi ajándékban.
2: Karácsonyi ajándékban, igen, de nem szerettem volna rájuk erőszakolni.
1: Igen, rájuk erőszakolni, de titkon akartad, hogy ők
2: zenészek. Szerettem volna, de...
1: Rátok akarta, Kájú. De várjál, térjünk ki, most Kájú, meséld el, hogy az volt a karácsonyi ajándékod, hogy elmenj egy stúdióba és felénekelj egy dalt.
2: Melyik dalt énekelted fel, fiam?
1: Melyik dal volt az? Emlékszel rá még?
2: Na, melyik volt?
1: És azt el tudod mondani, hogy milyen érzés volt a stúdióba bemenni?
2: Na, mondjad.
1: Hát, izgultál?
3: Igen.
1: És most is izgulsz itt a Rádiódikben?
3: Nem.
1: Most nem izgulsz?
2: Hogy nem, nem izgulsz, Kájú?
1: Hát már hozzászokott ő a sztársághoz. És akkor ezt az első dalt felénekelted a stúdióban, és onnantól kezdve mindig akartál már énekelni? Tehát olyan akartál lenni, mint apukád?
3: Igen.
1: De miért?
3: Nem tudom.
2: Nem tudja.
1: Nem tudod? Csak ő a példaképed?
2: Ki a példaképed?
3: Te.
2: Hazudsz.
1: Baba, neked milyen érzés volt, hogy a fiad ezt kérte, hogy egy stúdióba vidd? Ez én a karácsonyi nekem, ajándék.
2: Nekem ez volt neked. Nekem volt egy karácsonyi ajándék, szerintem nem neki.
1: Hány éves volt ekkor?
2: Mindjárt mondom neked. 5 vagy 6.
1: 5 vagy 6 éves. Ilyenkor egy gyermek általában egy távirányítós autót kér, vagy valami játékot. Azt mondta, hogy menj, vidd el őt stúdióba. Azonnal realizálódott benned ez a dolog? Vagy nem vetted komolyan először?
2: Feltétlenül hívtam a Santinot, és mentünk hozzá stúdióhoz.
1: Azonnal?
2: Egyből, persze.
1: Akkor te tényleg nagyon örültél neki.
2: Hatalmas.
1: Akkor ez egy feldolgozás volt, vagy saját dalt
2: írtatok? Igen, nem, ez egy feldolgozás volt. És igazából kaptunk alapot is hozzá, amit meg szeretnék köszönni a Leónak. Nagyon szépen köszönöm az alapot, hogy megengedte, hogy a fiam felénekelje az alapjára is.
1: És utána így indult.
2: Igen.
1: Aztán hogy jött az akkor, hogy a Zsülike is énekelni kezdett?
2: Hát a Zsülikém? A Zsülike az igazából az úgy kezdte az egész éneklezését, hogy elvittem őt a Mizóhoz. Picike volt. És ő is kérte egy dalt, hiszem valami ilyesmi volt, már nem emlékszem, a Zsülike az nagyon picike volt. Ő is hiszem, 5 vagy 6 éves, most 10 éves a Zsülike. Hiszen 5 vagy 6 éves volt, mikor kezdett énekelni.
3: 5 éves volt.
2: És sírt a stúdióba, de akkor is felvettük a dalt. Nem is a Mizónál voltunk, hanem Olá Ricsiné voltunk.
1: De miért sírt? Miért sírt?
2: Mert izgult, és a izét csináltam meg vele, akkor csináltam meg vele az elsőt, és nem is ő kérte meg, hanem én raktam be őt, hogy akkor gyeresülik el, hogy belerőszt voltam.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen, mert Érdi Baba van itt velünk a stúdióban, és az ő kisfia Kájú, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És képzeljétek, nem egyedül vagyok a stúdióban, hiszen itt van velem Érdi Baba és az ő kisfia Kájú. Köszöntelek titeket!
2: Sziasztok!
3: Újra itt vagyunk.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy körülbelül Kájú is 5 évesen, és Zsülike is 5 évesen kezdtek el énekelni. Aztán utána már elkezdtek énekelni ugye közös dalokat is.
3: Igen, csináltatok közös dalt?
4: Igen.
3: Ja, persze, hogy csináltak közös dalt is, még fognak is. Igazából megpróbálom a két gyereket, ugye most már ezt a zenei szakmát választották, megpróbáljuk azt csinálni otthon, én meg az asszony, illetve az megbeszélni velük, hogy maradjanak párba, de természetesen rakjanak
4: ki. Párba?
3: Hát úgy párba, hogy ketten énekeltek.
1: Duettbe.
4: Miért úgy mondod, hogy párba?
1: Hát duettbe.
3: Akkor duettbe, így jobb.
1: Látod, ő igen. Szakmai. Na, látod, szakmai. A Kájú szakmai.
3: És megpróbáljuk azt, hogy duettbe maradjanak, és hogy ne szólóba maradjanak, de természetesen jönnek fognak ők is szólóval folyamatosan.
1: Hát ez egy csodálatos hír, akkor várhatunk dalokat a gyerekeitől is, nem csak tőled.
3: Igen.
1: És milyen stílusban várhatunk tőled dalokat? Tovább fogod vinni ezt a house dolgot?
3: Tech house mindenféleképpen tovább viszük, ugye mi ever robbantam, én ever robbantam, és ezt maradom, és ezt igazából egy-két dologon változtatni
4: apa!
3: Fogok.
4: Igen? Amit csinálsz a... Annyi,
3: ez
4: az a Cola-Cola 2 lesz?
3: Nem lesz Cola-Cola 2, hanem Andrissal lesz egy feldolgozás. Nem lesz semmiféle Cola-Cola 2, se Cola-Cola 6, szóval ez a régi baba ó élet, ez kicsit ez el fog változódni.
1: Mert megváltozott mostanában az élete?
3: Az Érdi baba nagyon megváltozott, igen, az Érdi baba jár gyülekezetbe, megtért, és egy kicsit most már az Úrnak is szeretném szentelni az életemet, illetve a családommal szolgálni az Urat.
1: Tehát akkor... Az, hogy az életed pálfordulatot vett, így ez a zenei térre is hatással lesz?
3: Igen, természetesen azt el kell váruljam mindenkinek, hogy már nem vállalok teljes éjszakákat.
1: Mármint zenélésben.
3: Zenélést, így van, igen. Nem vállalok, hanem minimum csak ilyen 40 perceket vállalok, azt is a két gyerekemmel, és elviszem őket.
4: Egy órát válasz. Azt mondtad.
3: Hát egy órát, az 40 perc, az egy óra, az majdnem ugyanaz, Kájú, nem?
1: Igen.
3: De hát jó, igazán van végülis, mert van 20 perc különbség.
1: Igen, de a showval, a beszélgetéssel elmegy, de 40 perc fix éneklés.
3: Így van, az okay. Megvan.
1: Okay, hát akkor Érdi Baba nagyon megváltozott, ezt a következő szegmensben jobban ki fogjuk fejteni. Most elmegyünk, meghallgatunk tőlük egy dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen Érdi Baba in the house.
4: Sziasztok!

0: neked.
1: Tudom, hogy megbántottál.

0: neked Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romákra, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal és vendégekkel jönni felétek. És így történt ez a mai nap folyamán is. Akik itt voltak velünk, azok tudják, akik meg nem, azoknak elmondom, hogy a mai vendégeim Érdi Baba és az ő kisfia Kájusz.
2: A Tech-Tech Family, sziasztok, Isten áldjon mindenkit!
1: Tehát akkor így most már elmeséltétek tulajdonképpen, hogy a gyerekek hogy kezdtek el énekelni, Kájú hogy kezdett el énekelni, igen, és Kájú hogy neked hogy robbant be a szóló karriered, és hogy mit várhatunk tőletek a jövőben. Tehát akkor a gyerekek közösen fognak énekelni, te meg egyedül, de...
2: Hát én szeretném, hogy közösen énekeljenek, ez már rajtuk fog múlani igazából, hogy mennyire jönnek meg igazából. A Kájú meg a Zsulik az mindig vagy birkózik, vagy karatézik, vagy boxol. Szóval az egyik a másikat mindig piszkálja, de nem azt, hogy együtt tudjanak működni, és együtt tudjanak, és együtt dolgozni, duettbe énekelni.
1: Így van. Na most, Kájú, te neked nemrég lett egy dalod, amit apáddal énekelsz közösen, nem a Zsülikével. Jött, milyen a videóklip?
3: Nagyon jó volt, és még szeretnénk jönni dalokkal.
1: Na hát, várjuk tőled nagy szeretettel akkor ezeket a dalokat majd, és remélem, hogy tényleg örülni fogsz neki. Baba, ha egyszer azt mondják a gyerekeid, hogy apu, kipróbáltuk, de mi nem akarunk tovább énekelni, akkor te megengeded neki?
2: Igen, hogy ne, te menjél köművesnek, a másik meg menjen szakácsnak.
1: És hogyha abban boldogok lesznek, akkor és jól Isten csinálják...
2: Áll, akkor az Isten áldja őket, nem tudok erre mit mondani.
1: Na, hát ennek nagyon örülök. Akkor nem vagy ilyen fanatikus, én zenész vagyok, akkor a gyerekeim is azok legyenek, hanem szabad akaratuk.
2: Agyon váglak, ha nem leszel zenész, de...
1: Na, de tényleg most akkor viccet félretéve, akkor tényleg nem erőlteted rá.
2: Nem, ezt. Természetesen nem, most ez igazából most egy ilyen felkapott láz náluk is szerintem, nem tudom, hogy mit hoz még a holnap, meg a jövő, hogy hogy szeretnének az életbe, de természetesen én nem, persze nem azt akarom, hogy zenélésből éljenek, mert zenélésből nem lehet megélni, szerintem, mert én szerintem nem az igen az embernek legyen egy diplomája, járjon iskolába természetesen, ezek mind kellenek, ezeket én legalábbis fontosnak tartom, mert én igazából azért jártam iskolába, hogy egyek meg így akarom, hogy napköziben legyek, melegben voltam, igazából ennyi most.
1: És a gyerekeidnek meg nem ezt a jövőt szánod, hanem nem. Hogy tanuljanak.
2: Így van.
1: És akkor ezt a hallgatóknak is mondjuk, hogy a tanulás nagyon fontos.
2: Fontos. És a gyerekeknek, a kedves szülőknek is üzenem, hogy tényleg a gyerekeknek maximálisan meg kell adni mindent, amit tudtok, amit csak tehettek, de a tanulás az nagyon fontos, arra az kell. Olyan világot élünk, hogy ebbe az országba és ebbe a világba, ha nem tanulsz, nem lesz pénzed.
1: Így van, ez nagyon fontos, és a tudást azt senki nem tudja elvenni tőlünk. Baba, nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, az egész családnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a mai
2: napon. Mi köszönjük,
1: folyamán.
2: Hogy meghívtál minket, Armando. Az Isten áldjon mindenkit, és aki teheti, térjetek meg, mert közel van az Úr, és szolgáljátok az Urat. És természetesen Isten áldjon mindenkit.
3: Sziasztok!

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195.000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyere, fiúd, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Ma la battuta è...

0: Ausztrál cigány. Kávéházi zenék csak a Rádió Digben. Ez volt a Húzdrá cigány. Holnap délben ismét jelentkezünk. Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintű. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dig hírei. Közlekedési hírek.
2: Puskás Arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszmélyi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig fél pályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezetékcsere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
0: Időjárás.
2: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dig. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió

0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
1: Hello, hello, ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Remélem, hogy minden szuper veletek. Június 13-a van, valójában már itt tartunk június közepén. Ez elképesztő, igaz? Gondoljatok bele, mennyire gyorsan repül az idő, egy pár hét, és akkor már úgy fogjuk közösen köszönteni egymást, hogy július első hétvégéjét töltjük együtt, de annyira ne szaladjunk előre. Ebben az órában is számíthatok nagyon jó előadókra, zenékre, új és friss zenékre, ez nagyon fontos, kiemelendő dolog, itt a 100.3 Rádió Dick-en.

0: tér.
1: Ez itt a Rádiódik 100.3, Patai Anna vagyok. Sziasztok! Remélem, hogy minden szuper veletek, jól telik a napotok, a hétvégétek. Azonnal megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk, aztán jövünk is vissza.
2: Időjárás.
1: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Közlekedési hírek.
1: Puskás Arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszmélyi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig félpályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezeték csere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
2: 100.3 Rádiódik.
3: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet.

0: 100.3 Rádió Dike. 100.3 Rádió Dike. Romákról nem csak romáknak.
1: Ez a Rádió Dike, sziasztok, lezárom az órát, Patai Anna voltam, de ne felejtjétek, 18 óráig minden egyes órát együtt töltünk majd.

rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. GPM Music Production.

0: 100.3 Rádió Dix.
1: Zsali, vója!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: Puskás Arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszményi útnál a Fővárosi Vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig félpályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezeték csere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3. Sziasztok, Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek ezen a mai napon is. Az időjárás le fogjuk csekkolni ebben az órában is, azonban mindig szeretném felköszönteni a névnaposokat, úgyhogy hamarosan jövök majd azzal is, hogy kinek a névnapjait ünnepeljük ma. Addig is zenéljünk egyet, és induljon az óránk!

0: és azonnal jönnek a közlekedési hírek, az időjárás, egy csomó-csomó hasznos információ, figyeljetek!
1: Időjárás.
0: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: Puskás Arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszményi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig félpályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezetékcsere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
2: Rubai, GL, yeah. 2019.

0: Dick Junior Chaffee.
1: Ki vagyok idegileg, a nők
0: jó, van, nője már be idegileg. Gyere, ülj be!

0: decimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérretett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Puskás arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszmélyi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig fél pályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezeték csere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 rádiódik romákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok itt a mikrofonnál, és köszönöm, hogy velem tartasz. Kövess bennünket Instagramon, TikTokon, Facebookon, mindenhol Dick Media néven találtok meg minket. Friss tartalmakkal jelentkezünk ott is, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, de köszönöm, hogy a rádióban is velem tartotok, illetve velünk tartotok, de kérlek, hogyha tehetitek, akkor az online térben is kövessetek bennünket.

0: Rádiódiktáz.3. Rövid időre búcsúzom, jönnek a közlekedési hírek, időjárás. Megnézzük, milyen időre számíthatunk, azért az utóbbi időben érdekesen telt az idő, de azért már annyira hideg nem volt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Na de jöjjenek a hírek!
1: Közlekedési hírek.
0: Puskás Arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszmélyi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig fél pályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezetékcsere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
0: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Rádió Dick!

0: Rádiódi.
1: 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy velem tartottál. A következő órában találkozunk egymással, és kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, pontosan úgy, ahogyan azt megszokhattátok.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre.

0: tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Puskás Arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszmélyi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig fél pályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezetékcsere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
1: Időjárás.
2: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
2: Ez itt a Rádió Dik 100.3, Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok egészen idáig. Most jönnek a roma hírek, ebben az órában szánunk időt a roma hírekre, nagyon-nagyon fontos, de előtte zenélünk egyet.

voltam a sajka. GBM Music Production.

0: romákról, nem csak romáknak. Még mindig Patai Anna vagyok, és azonnal indítom a hét roma friss híreit. Hát, ha lehetne, az összeset elindítanám, de csak kettőt választottam ki nektek, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Roma kultúra és költészet kiemelkedő alakja. A roma nép története évszázadokon át összefonódott a vándorlással, a hagyományok megőrzésével, valamint a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemmel. Ebben a történetben különleges helyet foglal el Papusza, polgári nevén Bronislava, akit a világ legismertebb roma költőnők egyikeként tartanak számon. Élete és munkássága nem csupán irodalmi jelentőségű, hanem kulturális és társadalmi szempontból rendkívül fontos, hiszen ő volt az első roma nő, akinek költészete széles körben ismerté vált Európában. Papusza 1908-ban született Lengyelországban egy hagyományos roma közösségben. A roma kultúrában akkoriban az írás és az olvasás nem tartozott a mindennapi élet részéhez, különösen a nők számára. A tudás elsősorban szóbeli hagyományokon keresztül öröklődött tovább, dalokban, történetekben és mesékben. Papusza azonban már fiatal korában különös érdeklődést mutatott a betűk világa iránt. Nagy nehézségek árán titokban tanult meg olvasni és írni, ami abban az időben rendkívül szokatlannak számított közösségekben. A költészet számára nem egyszerűen művészi önkifejezés volt, hanem a világ megértésének eszköze. Verseiben gyakran jelent meg a természet szépsége, az erdők és a folyók világa, a szabadság iránti vágy, valamint az életforma sajátos hangulata. Különösen érzékenyen írta le a vándorló élet örömeit és nehézségeit. Műveiben a szabadság egyszerre jelentett boldogságot, bizonytalanságot is, hiszen a roma közösségek életét gyakran kísérte szegénység, kiszolgáltatottság és előítélet. Papusza életének egyik legfontosabb fordulópontja akkor következett be, amikor megismerkedett Jerzy Ficovszky lengyel íróval és kutatóval. Ficovszky felismerte verseinek értékét és segített azok megjelentetésében. Ennek köszönhetően a roma költőnő alkotásai eljutottak a lengyel és nemzetközi olvasóközönséghez is. Papusza neve rövid idő alatt ismerté vált, és sokan úgy tekintettek rá, mint a roma kultúra hiteles képviselőjére. A hírnév azonban nem csak elismerést hozott számára, a roma közösség egy része úgy vélte, hogy azzal, hogy a hagyományokról és a roma életről beszélt a külvilágnak, megszegte a közösség iratlan szabályait. Emiatt rengeteg támadás és bírálat élte. Életének későbbi szakaszában magányosan és nehéz körülmények között élt, miközben továbbra is hordozta magában a költészet iránti szeretetet és a roma identitás büszkeségét. Papusza munkásságának jelentősége messze túlmutat az irodalmon. Versei hidat építettek a roma és nem roma társadalom között. Olyan emberekhez juttatták el a roma kultúra hangját, akik korábban keveset tudtak erről a népről. Költészete hozzájárult ahhoz, hogy a roma közösségeket ne csupán sztereotípiákon keresztül lássák, hanem emberi történeteinken, érzéseinken és értékeinken keresztül is. Papusza alakja különösen fontos a roma nők számára. Élete bizonyítja, hogy a nehéz társadalmi körülmények és az előítéletek ellenére is lehet maradandót alkotni. Bátorsága, tanulni akarása és művészi tehetsége inspirációt jelent mindazoknak, akik hisznek az oktatás, a kultúra és az önkifejezés erejében is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
0: Elvis Presley cigány volt-e? Egy híres legenda nyomában. A könnyű zene történetében kevés olyan előadó létezik, aki akkora hatást gyakorolt volna a világ kultúrájára, mint Elvis Presley. A rock and roll királyaként ismert amerikai énekes generációk számára vált ikonná, zenéje pedig több mint fél évszázaddal halála után is népszerű. Életét és származását számos legenda övezi, amelyek közül az egyik legérdekesebb az a feltételezés, hogy Elvis Presley roma, vagyis cigány származású volt. A kérdés évtizedek óta foglalkoztatja rajongóit és a kutatókat egyaránt. Vajon valóban voltak roma gyökerei, vagy csupán egy romantikus legenda alakult ki körülötte? Elvis Aaron Presley 1935. január 8-án született az amerikai Mississippi állambeli Tupelo-ban. Családja szerény körülötte körülmények között élt és dél-amerikai gyökerekkel rendelkezett. A hivatalos családfakutatások szerint ősei között elsősorban angol, skót, ír és német felmenők találhatók. A történészek többsége ezeket az adatokat tekinti hitelesnek, mivel több generációra visszamenőleg dokumentumok és egyházi anyakönyvek is alátámasztják őket. Ennek ellenére már Elvis életében megjelentek olyan híresztelések, amelyek szerint a Presti család ősei között roma származású emberek is lehetnek. A legenda egyik forrása az volt, hogy Elvis édesanyjának, Gladys Prestinek a családját néhány kutató részben a dél-amerikai vándorló közösségekhez kapcsolta. Az Egyesült Államok déli részén több olyan csoport is élt, amelyek között roma eredetű családok is előfordultak. Mivel ezek a közösségek gyakran keveredtek más etnikai csoportokkal, az évszázadok során sok-sok esetben nehézé vált a pontos származás megállapítása. A roma származásról szóló feltételezések másik oka Elvis személyiség és persze művészetéhez kapcsolódik. Sok rajongó úgy vélte, hogy különleges zenei érzéke, ösztönös előadásmódja és szenvedélyes színpadi jelenléte emlékeztet a roma zenészek hagyományaira. A roma kultúrában a zene mindig kiemelkedő szerepet játszott, és számos világhírű zenész került ki ebből a közösségből. Emiatt néhányan úgy gondolták, hogy Elvis tehetsége mögött is állhatnak roma gyökerek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a művészi képességek önmagukban nem bizonyítják egy ember származását. A zenei tehetség nem kötődik egyetlen népcsoporthoz sem, és Elvis Presley sikere sokkal inkább a kemény munkának, a rendkívüli karizmának és a különböző zenei hatások egyedi ötvözésének volt köszönhető. Gyermekkorában egyaránt hallott gospel zenét a templomban, country zenét a rádióban és blues dallamokat a déli államok afroamerikai közösségeiben. Ezek a hatások együtt formálták azt a stílust, amely később világhírűvé tette. A kérdés tudományos vizsgálata során a legtöbb történész arra a következtetésre jutott, hogy nincs egyértelmű bizonyíték Elvis roma származására, bár egyes családtörténeti kutatások megemlítenek olyan távoli rokoni kapcsolatokat, amelyek esetleg összefüggésbe hozhatók roma felmenőkkel, ezek az állítások nem nyertek általános elfogadást. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem lehet biztosan kijelenteni, hogy Elvis Presley cigány származású volt. Ugyanakkor az is igaz, hogy a családfakutatás nem mindig ad minden kérdésre egyértelmű választ. Különösen igaz ez az olyan közösségek esetében, amelyek hosszú időn keresztül vándorló életmódot folytattak, és amelyek történetét gyakran nem írásos dokumentumok, hanem szóbeli hagyományok őrizték meg. Emiatt egyes kutatók szerint teljes bizonyossággal kizárni sem lehet bizonyos távoli roma kapcsolatok lehetőségét. Érdekes megfigyelni, hogy a roma származásról szóló legenda miért maradt fent hosszú ideig. Ennek egyik oka valószínűleg, hogy Elvis Presley alakja szinte mitikus méreteket öltött a populáris kultúrában. Az emberek hajlamosak különleges történeteket kapcsolni a rendkívüli személyiségekhez, különösen akkor, ha azok tehetsége és sikere szinte megmagyarázhatatlannak tűnik. A roma közösségek számára pedig vonzó lehetett a gondolat, hogy a világ egyik legismertebb zenésze esetleg részben az ő kulturális örökségükhöz is kötődik. Akár voltak roma gyökerei, akár nem. Elvis Presley pályafutása fontos példája annak, hogyan képes a zene különböző kultúrákat összekapcsolni, munkásságában találkoztak az amerikai dél különböző hagyományai, és olyan zenei stílus született, amely új, amely emberek millióit inspirálta szerte a világon. Sikere azt mutatja, hogy a művészet képes átlépni az etnikai és társadalmi határokat.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a

0: az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Ma változékony, enyhén csapadékos és mérsékelten meleg hétvégi időjárásra számíthatunk, de jövő hét közepétől megérkezik a nyár első komolyabb hőhulláma. A mai napon napközben többnyire felhős lesz az ég, a csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, délután elszórtan gyenge, záporos eső fordulhat elő Budapesten, jövő héten pedig érkezik a kánikula. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
2: Puskás arénánál és környékén rendezvények és koncertek miatt jelentős közúti lezárásokra és megállási tilalmakra kell készülni a stadion környezetében. Népszínház utca és környéke június 13-án, tehát a mai napon egy utcai rendezvény miatt megváltozott az autós forgalmi rend korlátozott behajtásra és parkolási tilalmakra szintén számítani kell. A Neszmélyi útnál a fővárosi vízművek és a Budapest közút összehangolt munkája miatt július 20-áig fél pályás útlezárás és ideiglenes forgalomkorlátozás van érvényben, vízvezeték csere és teljes aszfaltozás miatt. A második kerületben a Széher útnál a Szerbantal utca és a Bognár utca közötti szakaszon június 21-éig a nagyfelületű aszfaltozás működik, ami folyamatos útszűkületekkel, szakaszos lezárásokkal és parkolóhelyek ideiglenes felszámolásával járhat. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, én Patai Anna vagyok, és hálásan köszönöm, hogy itt vagy velem. Ez egy csodálatos nap, remélem, hogy nektek is olyan jól telik, ahogy nekem, én pedig a jó zenékkel igyekszem még szebbé varázsolni ezt a mai napot nektek. Kérem szépen, az fog történni, hogy ez a dumcsis óránk, és szerintem egy olyan érdekes témával érkeztem nektek, ami nagyon-nagyon sok mindenkit érint, legalábbis ebben az évben. Akárkivel beszélek, mindenki, de tényleg mindenki azt mondja, hogy nem tudja szépen életben tartani a leanderét. Éppen ezért arra gondoltam, hogy ha neked is ott a rádióhallgatás közben van egy leandered, amit szeretnél újraéleszteni, vagy megtanulni, hogy hogyan tarts szépen, és hogyan legyenek rajta virágok, akkor segíteni szeretnék. A leander népszerűségének forrása nyilvánvalóan az, hogy ez egy könnyen tartható elméletileg, és méretes tekintetet vonzó növény, melynek virágai egészen csodálatosak. És egyébként azt el kell mondani, hogy különböző színű leanderek vannak, fehérvirágúak, rózsaszínvirágúak, pirosasat is láttam már. De a leanderhez bizonyára nagyon sokaknak kellemes emlékük fűződik. Például Görögországban rengeteg kertes apartmanháznál megtalálhatóak. Ezek akár 3 méterre is megnövő díszes örökzöldek. Bár a leander tartása valóban nem kíván túl sok gyakorlatot, a hobbi kertészi elkötelezettséget viszont igen. Tavasztól kezdve többfelé teendő is aktuális lehet a leanderrel kapcsolatosan. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy nézzetek utána mindig a neten, hogy hogyan tudjátok életben tartani ezeket a csoda növényeket, mert én is mindig próbálkozom, én is mindig rajta vagyok, de ha nem járok utána, fogalmam sincs, és szerencsétlen növényt csak kinyírom. Na nézzük egyébként a legfontosabbat, szerintem ezen múlik minden, a leander teleltetésén, ami már ugyebár nyilvánvalóan túl vagyunk, de nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hogyan telelt az a leander. Kérem szépen, a leander mediterrán dísznövény, így a magyar teleket nem bírja ki a kertben. Remélem, hogy nem mondtam ezzel újat. A rossz idő beálltával teleltetni kell. A téli elhelyezésre a legmegfelelőbb egy fűtlen üvegház, de természetesen ilyen nem áll rendelkezésre minden háztartásban. Egyébként 2-től 10 fokig világos helység megfelelő, lépcsőház például, egy ablakos pince, vagy fűtetlen szoba. A növény öntözését ebben az időszakban ritkítani kell, heti egyszer elegendő locsolni. Kiköltözés. A pihenő időszakot követően a leander akkor vihető vissza a szabadba, ha a hőmérséklet már tartósan nem csökkent 15 fok alá. Egyébként hozzá kell tennem, nemrég tettük ki mi is a leandereinket, úgy egy pár héttel ezelőtt, és nagyon-nagyon kis cukik. Gyakorlatilag a téli pihenőhelyéről elővett leandert ne penderítsük ki átmenet nélkül a balkon, terasz vagy kert közepére.

szoktatni kell a megváltozott körülményekhez. Ez nagyon-nagyon fontos. A leander ültetése. Nagyon fontos, hogy a gyökérzet akár 10-20%-kal is megnyeshető. Ebben az esetben az ágrendszerét is mértékben, ugyanilyen mértékben ritkítani kell. Ebből adódóan nem kell feltétlenül mindig egyen nagyobb cserébe tenni. Fontos, hogy átültetésnél használjunk minőségi kertészeti földkeveréket, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. A cserép aljára pedig tegyünk jól megmosott kavicsot. A korona alakításánál jó, ha tudjuk, hogy az erőteljesen visszametszett ág csak a következő évben fog virágozni. Így legyetek óvatosak, amikor ritkítjátok a szép kis ágakat. Metszését érdemes fokozatosan végezni. Gyakorlatilag tegyük őket tűzőnapra, amikor már megszokták az új helyüket teleltetés után. És hát nagyon fontos, hogy ugye nem forrósodik fel a cselép, ami a gyökereket szárítja, melegíti, ez utóbbi felel a levelek sárgulásáért. Figyeljetek erre, és nem boríthatja fel szél ezeket a növényeket sem, mert hát szegények akkor tényleg tönkre mennek. És hát ugye a metszés, amit említettem nektek, hogy nagyon kell vigyázni rájuk. Arra, hogy hogyan tudjuk őket öntözni, hogyan pótoljuk a tápanyagot, és milyen betegségei vannak a leandernek, a következő megszólalásban kerül sor.

0: 100.3 rádió dikromákról, nem csak romáknak. Patai Anna vagyok, és arról mesélek most nektek, hogy hogyan tudjuk életben tartani a leandereinket, hogyan ültessük át őket, és hogyan tudunk nekik segíteni az áttelelt időszak után. Most egyébként szerintem pont olyan idő van, hogy így jól érzik magukat. Na de térjünk át az öntözésre. A leandert többször kisebb adagban öntözzük. Az a jó, ha a cserje akkor kap újra vizet, ha már felhasználta az előzőleg kiadagoltat. Nyáron, ha tehetjük, naponta kétszer öntözzük meg a leandert, reggel és délután, amikor már nem tűz a nap. Szeptember végétől fokozatosan csökkentjük az öntözővíz mennyiségét, így felkészítve a növényt a teleltetésre. Nagyon fontos teendő még a szakszerű öntözés. Tavasztól őszig a leandereket lehetőleg naponta kétszer öntözzük, a növény jobban kedveli a többszöri, kicsi mennyiségű vizet. Nagyon fontos tudni, hogy a leandernek minden része mérgező. Így a gyermekeket ne engedjük a közelébe, az ápolási munkák után pedig alaposan mossunk kezet. Tápanyag utánpótlás. A leander esetében használjunk lombtrágyát az öntözővízbe keverve. A tápanyagok így könnyen, gyorsan felszívódnak. Május elejétől gyakorlatilag szeptember végéig hetente alkalmazhatjuk. Ilyenkor a növény fejlődése és virágzása miatt szükség van nagyobb mennyiségű tápanyagra. Ne sajnáljuk, kora tavasszal és októbertől elegendő két hetente kijuttatni a tápoldatot. Szerintem ez fontos. Na hát és akkor ugye a leandernek is vannak betegségei, sajnos a kártevők közül a közönséges takácsatka a leggyakoribb, ez a betolakodó a levelek fónakán él, ahol szövedékeket képez, és a levél nedveit szívja, aminek hatására rengeteg sárgás folt jelenik meg rajta. Nagyon fontos, hogy figyeljetek rájuk, mert a további jellemző még a leander kártevőjével kapcsolatban az a pajstetű, vagy akár molytetű, valamint a levéltetű, ezeket szerintem mindannyian ismerjük, legveszélyesebbek ezek tényleg, mert a növényt megbetegítő vírust is terjesztheti. Mindhárom utóbbi kártevő ténykedését ragacsos mészharmat megjelenése kísérheti, de azt gondolom, hogy azért, ha már meglátjuk ezeket a tetveket a leveleken, akkor gyakorlatilag már tudjuk, hogy mi a teendő. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy azonnal szerezzük be a szükséges szereket. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes megkérdezni, ahová mész venni ezeket a kártevő írtókat, hogy mi az, ami tényleg nem árt egyébként a zöldeknek, és mégis meg tudja menteni a kedvenc kis növényeidet. De egyébként pedig, hogyha nektek is van különböző trükkötök a leanderek tartásával kapcsolatosan, és nektek bevált, nyugodtan írjátok meg SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra. Én például ezért kifejezetten hálás leszek, és köszönöm, hogy itt voltál velem. Most azonban jönnek a zenék után még egy búcsúra érkezem. Sietek hozzátok vissza!
1: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió Dikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30

amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. GPM Music Production. GPM Music Production.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban meghirdetett Év kerékpárútja szavazást idén az alavármegyei Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6

0: Nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
2: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Június 13-a, szombat van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket, és szokásomhoz híven azzal indítunk, ahova még érdemes elindulni. Délután 3 óra óta zajlik a 8 Fest a Kálvária téren, és éppen Kobi Style DJ fejezte be a programját, és Attis és Imir lehetnek talán most a színpadon, viszont 18:30-kor Thomas Botló érkezik, és 20 órakor pedig a Váradi Roma Cafén, azt hiszem nyugodtan érdemes még elkészülni, elindulni, hiszen fantasztikus program várja az odaérkezőket, egyedülálló koncertek érkeznek még a mai estén. Egyébként Thomas Botlóról érdemes tudni, a Szlovák Csillag Születik műsorban vált ismerté. Stílusában a hagyományos roma zenét ötvözi a modern zenei stílusokkal. Számos hazai zenésszel dolgozik együtt, dalai Magyarországon és Szlovákiában is sikeresek. Menjünk is tovább Thomas Botlóval, egy picit muzsikálunk, és aztán érkezem vissza további programajánlóval. Maradjanak velem!

0: amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és július 15-i koncertet ajánlok, ami a Budapest Parkban lesz, a Párnográszt vendége, a Hamko Ham lesz. De lássuk is a meghívót. A Párnográszt újra beveszi a Budapest Park színpadát teltházas aréna koncertjük után július 15-én a zenekar megtáncoltatja a közönséget a szabad ég alatt is. A nyírségi származású zenekar tagjai már közel 40 évvel ezelőtt is együtt zenéltek, eleinte csak a környék ki mit tud vetélkedőin vettek részt, de később a világ számos pontját is bejárták zenéjükkel. A Párnográszt nem csak azért különleges, mert a tagok valóban egy családot alkotnak, hanem azért is, mert számukra a színpad az örömzenélésről, a mulatságról szól. Ebből az energiából jut a közönségnek is, így a koncertjéken láb nem marad mozdulatlanul, aki pedig nem hiszi, járjon utána. Az este tervezett menetrendje 18 órakor lesz kapunyitás, ajánlott érkezés 18 és 19 óra között. Ha tutira nem szeretnél lemaradni a koncertekről, érkez időben, ezt kiemelik a meghívóban. A koncertek vége plusz éjszakai buli kezdete 22 óra lesz. Hát nem tudom, mit jelent ez egyébként, plusz éjszakai buli. A pontos menetrendet a koncertek kezdési időpontjával legkésőbb a rendezvény napján közzé tesszük a Facebook eseményben, tehát érdemes lesz ezt figyelni, és 22 óra után a koncertjeggyel minden aznapi bulit ingyenesen látogathatsz. És ebben a meghívásban nem esik szó külön a Hamko Hamról, amiről nekem az a bizonyos biciklis dal jut eszembe, mert hogy ők két keréken érkeztek meg a magyar zeneiparba. Szerintem hallgassuk is meg ezt a dalt, egy kicsit elmegyünk muzsikálni, és aztán érkezem még vissza remek programokkal. Maradjanak velem!

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádió Dik programajánlójában, és elérkeztünk a klasszikus zenéhez. Június 19-én pénteken 19 órától az Olasz Intézetben Baráti Kristóf és Sárközi Lajos, illetve a MÁV Szimfonikus Zenekar hangversenyére invitálják az érdeklődőket, de lássuk is a meghívást. Az Olasz Kultúrintézet dísztermében ezen az estén Baráti Kristóf hegedűművész vezényeli a zenekarunkat. A hangverseny Félix Mendelssohn Hebridák nyitányával indul, mely egy skóciai utazás élményéből született, és máig hallani benne a tenger hullámzását és a sziklák komor fenségét. A folytatásban a 19. századi lengyel virtuóz Vinyovszki hegedű versenye csendül fel, melyet csillogó, vonzó remekmű, a romantikus irodalom ellenállhatatlan darabja, amely technikai bravúr és megindító éneklő hangot kíván a szólistától, ezúttal a kiváló hegedűművésztől, Sárközi Lajostól. A hangverseny Brahms első szimfóniájával teljesedik ki, amelyet annak idején Beethoven örököseként komponált a német zeneszerző. A romantika három arca, a természet, a csillogás és a monumentalitás mutatkozik meg ebben a programban. Szeretettel várják a közönséget a szervezők június 19-én, pénteken 19 órától. A Bródi Sándor utca 8 szám alá a 8. kerületben.

0: Paris, Budapest, mindig Budapest. Nem Párizs, nem New York, meg nem is London.
1: Mi Sopron?
0: Dehogy mondom, London. De ha akarod, Sopron.

0: szám. Na, gyerekek!
1: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
2: Folytatódik a programajánló itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Kökény Annát hallják. Cigány kedv a Pontonban június 16-án, vagyis jövő hét kedden 20 órakor várják a mulatni vágyókat, és nem más, mint a Kovács és a Cigány Karaván nevű formáció, Kovács Antal Máté vadonatúj formációja és izgalmas a meghívó. Idén sem maradhat a Ponton fedélzete Cigány kedv nélkül. Ezt a koncertsorozatunkat azért indítottuk, hogy két hetente együtt táncolhassunk a legőszintébb és legboldogabb cigány muzsikára, a legjobb autentikus cigányzenekarok társaságában. Ezen a napon a Kovács és a Cigány Karavántól lesz hangos a Dunapart. Egyébként a Ponton eseményei ingyenesek, tehát egy ingyenes programot kínálok jövő hét kedden 20 órától. Az idősebb Antal József rakparton található ez a hely az 5. kerületben. És természetesen muzsikálunk tovább a Kovács és a Cigány Karaván Húzza a nótát, mégpedig a Húzd rá Cigány című felvételükkel. Aztán érkezem vissza, maradjanak velem!

0: Rádió Dick.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Megyünk tovább a programajánlóval itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Kökény Annát hallják. És a Valami Swing csütörtökön a Mici kávékonyha bárban fog muzsikálni. És hogy melyik ez a csütörtök, ez június 18-a. És 19 órától lesznek ott. Az esemény címe Valami Swing, Valami Vacsora. És bevallom, nagyon nehezen találtam rá erre az eseményre, és örülök, hogy végre Valami Swing koncertet tudok kínálni, hiszen nagyon gyakran játszom én magam is a Magyarom a Jazz órában őket, és szerintem egy nagyon könnyed, igazi nyári esti hangulatot tudnak varázsolni, úgyhogy aki szereti a muzsikájukat, az június 18-án csütörtökön látogasson el a Bartók Béla út egy szám alatt található Micibe, amely úgy tünteti fel magát, hogy kávékonyha bár. Ennyit tudok róla, menjünk el muzsikálni a Valami Swinggel, és majd érkezem még vissza programajánlóval, maradjanak velem.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali vója.
2: Kökény Annát hallják az FM 100.3 Rádiódik programajánlójában, és még az óra vége előtt a gyerekeknek egy remek program, mert hogy a Kaláka, Halász Judit, Kis Kalász, Belvárosi Betyárok, a Pacuka, Szuperar egy helyen lesz június 19-től június 21-ig tartó rendezvényen, amely a Gyereksziget 2026 címet kapta az Óbudai hajógyári szigeten. Természetesen a program ingyenes, de lássuk is a meghívást. Van, ami a nyárban örök és felejthetetlen, érkezik idén is, a Generáli Gyereksziget 2026-ban ismét visszatérünk, hogy megtöltsük a hajógyári szigetet nevetéssel és jókedvel. Vár a hely, ahol a fantázia szabadon szalad, a játék sosem ér véget, és minden nap egy új kaland kezdete. Találkozunk június 19 és 21 között, helyszín tehát a hajógyári sziget, és a koncertprogramokon kívül még egy izgalmasat külön ajánlanék. A világ legkomfortosabb bohóc lakása idén is megnyílik a vendégek előtt. Kamilla, Karamella és Kóci már porolja a szőnyegeket, mossa a tányérokat, fényesíti az ajtókilincset. Ja, az nincs. Áll a bohóc lakás meghívójában. És így folytatják a meghívást. Az azért jó lenne, ha a paradicsomleves elkészítésébe besegítenétek, mert a ti csináljátok, míg a szüleitek is megnyalják a 10 ujjukat büszkeségükben, hogy ilyen ügyes gyermekeik vannak. A bohócok viszont hálából olyan plafonról pottyantott mesékkel kínálnak meg benneteket, hogy olyat még nem pipáltatok. Hát nagyon izgalmas és titokzatos ez a meghívás. Kíváncsi vagyok, ez a paradicsomleves elkészítése. Ez valóban meg fog-e történni, de azt gondolom, a gyerekeknek a bohócokkal való találkozás mindig izgalmas. És akit érdekelnek konkrétan a különböző koncertek, illetve a kísérő események időpontjai június 19 és 21 között, az látogasson el a weboldalukra, illetve a Facebook esemény címe Generáli Gyereksziget 2026.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szint. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódik.

0: Hát nagy örömömre szolgált, hogy láttam a meghívásotokat egy Dankó Pista emlék estre. Mesélj nekünk erről.
1: Igen, hát már sokadik alkalommal szervezünk itt ülön Nóta műsor Dankó Pistával kapcsolatosan, és hát idén is megszervezzük, mivel hogy 168 éve született Dankó Pista június 14-én, ugye 1858. június 14-én született a szerző, a muzsikus, a világhírű, mondhatni az egyik legismertebb muzsikus elődünk, akinek nagyon sok nótát, operettet, színdarabot, zenei színdarabokban is nagyon jelesen tevékenykedett, és hát rengeteg nótát csárdást, amit a mai napig énekel a nóta szerető közönség, úgyhogy ezzel kapcsolatban szervezünk itt neki ülőn a város központban június 14-én, este 7 órától egy nóta műsort, van itt nekünk a város központban egy nagyon szép helyen egy kis színpadunk, és oda hívunk egy pattogó cigánzenekart, és az énekes előadónk pedig Dolnai András lesz.
0: Az igen.
1: Nem kell bemutatni senkinek szerintem.
0: Hát, ez fantasztikus. Egyébként elmondod esetleg, hogy ki a zenekar? Az is érdekelheti a hallgatókat.
1: Hát az meglepetés lesz.
0: Jó.
1: Mi maradjunk annyi, hogy egy nagyszerű zenekar lesz.
0: Okay.
1: Annyi még, hogy a színpad köré szervezünk egy kis pavilonokon kiállítást, fotókiállítást, amint Dankó Pista fényképei, kosztályi, kéziratai és leghíresebb szerzeményei láthatóak lesznek, úgyhogy nem csak látni, hanem hallani is. Vagyis nem csak hallani, hanem látni is érdemes lesz a dolgokat.
0: Ezt a nóta estet úgy képzeljük el, mint egy koncert élményt?
1: Igen.
0: Egy koncert
1: igen,
0: jellegű.
1: Igen.
0: Na, hát ez fantasztikus.
1: Igen, igen.
0: Tehát akkor július 14-e vasárnap, és akkor
1: igen.
0: 19 órától.
1: Igen, 19 órától 21 óráig várjuk az érdeklődőket. Itt ülön a városközpontban, és hát teljesen nyitott és ingyenes a program, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel.
0: Van-e már a tarsolyodban nyárra terv esetleg, amit megosztanál még a hallgatókkal, vagy hogyan készültök a roma önkormányzattal a nyárra? Van esetleg valami gyerekprogramotok? Illetve, hogy hogyan zárnád ezt az elmúlt időszakot? Mi az, amire esetleg büszke vagy? Olyan kulturális rendezvény vagy esemény, ami nálatok történt?
1: Hát én azt gondolom, a következő nagy eseményünk az a Roma Holokauszt emléknapján augusztus 2-án lesz. Itt a művelődési házban, a Kis Sándor művelődési házban, ahol szintén várunk mindenkit szeretettel, egy nyitott ingyenes program lesz úgy szintén. És a Roma Novosszó, a Humana Voices együttes zenekar fog Lakatos György előadásával egy színdarabot előadni, egy zenés tártos színdarabot, amiben ugye a roma holokauszt dallaga van feldolgozva általuk, és hát ezt fogjuk látni és hallani, úgyhogy oda is várom mindenkit szeretettel este 7 órától a művelődési házba, és hát az elmúlt időben pedig említetted a gyereknapot, itt külön volt május 31-én a gyereknapunk a városban, és nagyon nagy sikerrel volt, úgyhogy nagyon jó program volt. Itt is a Roman Oglaszó együttes tagjai csináltak egy kis zenés bemutatót, hangszerkiállítás, hangszerduma bemutatót, úgyhogy a gyerekek örömmel fogadták a rengeteg színes gyerekprogram mellé.
0: Szerinted a július 14-i eseményt hány ember fogja látogatni, mi a tapasztalat ilyenkor?
1: Hát én azt gondolom, hogy mivel úgy hétvégére esik, és egy teljesen nyitott és ingyenes program, és hát azért itt tovább mondhatni, hogy rendszere van ennek a Dankó Pista emléknapnak. Én azt gondolom, hogy hát amire számítunk, az legalább egy 500 fő, de hogyha jönnek 200-300-an, az ők is elférnek nyugodtan, úgyhogy várjuk az érdeklődőket szeretettel. Én azt gondolom, hogy itt ülök, kimondottan szeretik az emberek a nótát, van rá igény és érdeklődés, úgyhogy az összes nóta műsor, amit eddig itt szerveztünk, a művelődési házba, vagy éppen szabadtéren, mindegyik jó sikerült, és hát volt a érdeklődés.
0: Hát remélem, sokan lesztek, ha tudok, én is elmegyek, ha

0: szabad leszek azon a napon. És köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre álltál.
1: Én köszönöm, úgyhogy várom mindenkit június 14-én, ezen a héten, vasárnap este 7 órától.
0: Szomora Zsolttal beszélgettem, az Üllői Kisebbségi Roma Önkormányzat elnökével, és természetesen most elmegyünk egyet muzsikálni, és ha már Dankó Pista volt, akkor egy kis magyar muzsikát hallgatunk, aztán érkezem vissza Dankó Pistával.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szombati Ildikó és Tolnai András énekelt nekünk, és Puka Karcsi muzsikált, és az az apropója ennek itt a Romaszalomban, hogy Dankó Pistára emlékeznek Üllőn július 14-én este 19 órától egy 3 órás rendezvényben, amire szeretettel várják a hallgatókat, az érdeklődőket. Erről beszélgettünk Szomora Zsolttal, és megígértem a hallgatóknak, hogy Dankó Pistával érkezem vissza, természetesen nem személyesen, de egy picit az ő történetével, olyan részletekkel, amit nem biztos, hogy minden hallgató ismer, akik egyébként ismerhetik a nótáit. Dankó Pista a 19. század második felének legtermékenyebb magyar nóta szerzője volt. Több mint 500 önálló dallam köthető a nevéhez. Munkássága azért bír különleges zenetörténeti jelentőséggel, mert formális zenei oktatásban nem részesült. A kottaírást és az elméleti zene szabványait sem ismerte. Műveit mások jegyezték le, miközben ő maga a korszak szórakoztatóiparának és polgári kultúrájának egyik legmeghatározóbb alakjává vált. Hatása a mai napig jelen van a magyar népzenében és a populáris kultúrában, nevét jelenleg állami rádiócsatorna is viseli. Dankó Istvánként született 1858. június 14-én Szeged Fölsőtanyán, a mai Szatymasz területén. Édesapja Dankó István, édesanyja Mió Rozália volt. A család cigányzenész háttérrel rendelkezett, ami meghatározta a gyermek későbbi orientációját. Az édesapa korai halála miatt a család súlyos anyagi krízisbe került, így Dankó István 9 éves korában kénytelen volt munkát vállalni. Vályogvetőként dolgozott a Szeged környéki birtokokon, hogy hozzájáruljon a család eltartásához. Zenei tanulmányait nem intézményes keretek között kezdte, első hegedűjét és az alapvető hangszerkezelési technikát erdélyi náci szegedi prímástól kapta, aki felismerte a gyermek abszolút hallását. Dankó kizárólag auditív úton, utánzás úton sajátított el a dallamokat. 1873-ban, mindössze 15 éves korában a szükség és a megélhetési kényszer hatására saját zenekart szervezett a környékbeli fiatalokból. Ezzel a formációval kezdetben a szegedi tanyavilágban, lakodalmakban, piaci sokadalmakban és kocsmákban léptek fel. A zenekar repertoárja ekkor még főként népdalokból és másolt művekből állt. Dankó korán megmutatkozó szerzőképességének köszönhetően a zenekar fix jövedelmet biztosított a tagoknak, ami megalapozta a prímás helyi ismerettségét Szeged városában és annak vonzás körzetében. Természetesen most elmegyünk muzsikálni, és még Dankó Pistáról hasonló érdekességekkel érkezem. A 100 tagú cigányzenekar fog muzsikálni, és Dankó Pista talán leghíresebb csárdása hangzik el közben, az Egy cica, két cica. Maradjanak velem!

0: Fish out a titzel, a titzel, hey. Makes a body a fish titzel, a titzel, hey.
1: Rádió Dick. Rólunk, neked.
2: Dankó Pista, egy cita, két cita című csárdásra szólt itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Értem, hogy még jövök érdekességekkel Dankó Pista életéről. Mert ugye ott tartottunk, hogy megalapította első zenekarát, és Szeged és környékén egyre híresebbek lettek, illetve fent tudták tartani ezt a zenekart, ami fontos és különleges volt abban az időben. Az 1870-es évek végén Dankó már rendszeresen fellépett Szeged nevesebb belvárosi vendéglátó helyein is, ahol közvetlen kapcsolatba került a helyi értelmiséggel és tisztviselői réteggel. Ez a társadalmi beágyazottság vezetett a későbbi sorsfordító magánéleti és szakmai kapcsolataihoz. 1880-as évek elején Dankó István, vagyis Dankó Pista társadalmi státusza és elismertsége megváltozott Szegeden. Ebben az időszakban ismerte meg Jó Ilonát, egy helyi köztiszteletben álló polgári család leányát. Édesapja Jó Ferenc aranyozó és szegedi városi tisztviselő volt, aki a helyi középosztály megbecsült tagjaként szigorú társadalmi konvenciók szerint élt. Dankó Pista és Jó Ilona kapcsolata komoly társadalmi ellenállásba ütközött. A korabeli osztályszerkezet és a faji alapú társadalmi rétegeződés mereven tiltotta a polgári családból származó nők és a cigányzenészek közötti házasságot. Jó Ferenc határozottan elutasította Dankó közeledését, és eltiltotta lányát a muzsikus környezetétől, mivel a házasságot rangon alulinak és a család hírnevére nézve károsnak ítélte. Na hát, ilyen dolgok történtek akkoriban. A szülői tiltás ellenére a felek nem szakítottak, de mivel törvényes úton szülői beleegyezéssel nem köthettek házasságot, Dankó Pista radikális lépésre szánta el magát. 1888-ban a korszokás jogának megfelelően, de a törvényi kereteket feszegetve megszöktette Jó Ilonát a szülői házból. A lányrablás után a pár összeházasodott. A frigy hivatalossá tételével a jó család kénytelen volt tudomásul venni ezt a helyzetet, bár a kapcsolat kezdetben feszült maradt a két család között. A házasság jogi és társadalmi értelemben is egyedi esetnek számított a korabeli Szegeden, és jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Dankó neve a zenei körökön kívül a szélesebb nyilvánosságban és a bulvár sajtó elődeiben is ismerté váljon. Tehát mondhatjuk azt, hogy Dankó Pista csinált egy olyan húzást, ami miatt szájára vette különböző pletykalapok, vagy az akkori média, illetve annak az elődje, ami ugye a társasági életnek a szóbeszéde volt. Na és mi történt ezek után? Jó Ilona nem csak házastársa, hanem Dankó alkotói munkájának közvetlen segítője is lett. Bár a házasság anyagi értelemben gyakran bizonytalan volt a zenész változó bevételé miatt, a kapcsolat kitartott Dankó élete végéig. Jó Ilona alakja közvetve vagy közvetlenül több későbbi Dankó nóta ikletőjeként is megjelent, a házasság története pedig dokumentált alapja lett a prímásról kialakult későbbi életrajzi diskurzusoknak.

0: Sunenvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Dankó Pistától az a szép szólt, a 100 tagú cigány zenekar előadásában itt az FM 100.3 Rádió Díkben, én pedig Kökény Anna vagyok, és aki már nem most kapcsolódott hozzánk, az tudja, hogy Dankó Pista életéről mesélek olyan részleteket, amik talán nem ismertek. Például azt, hogy szakmai életében az 1800-as évek közepe hozott minőségi fordulatot. Pályafutásának legfontosabb mérföldköve a Pósa Lajos költővel való találkozás és együttműködés volt. 1883-ban Pósa, aki a korabeli népies, hazafias költészet elismert alakja volt, dalszövegeket írt Dankó dallamaira, vagy meglévő verseit adta át a muzsikusnak megzenésítésre. Ez a munka megosztás sikeresnek bizonyult, az első országos ismerettséget szerző közös művük az Eltörött a hegedűm című nóta volt, amely rövid idő alatt a korszak legnépszerűbb szórakoztató zenei darabjává vált. Ez azt jelenti, hogy tehát a top 1-ben volt, ami most a hallgatottságban mondjuk a top 1 muzsika, könnyű zenei, akkor ez az Eltörött a hegedűm volt a leghallgatottabb, mert hogy akkor ez a zene volt a könnyű zene. A dal sikere megnyitotta az utat Dankó előtt a budapesti és az országos piac felé. Ezt követően olyan művek születtek, mint a Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, vagy a Cserebogár, sárga cserebogár. Dankó zeneszerzői módszertani szempontból egyedülálló volt a korabeli könnyű zenében, mivel nem ismerte a kottát, a fejében megszületett dallamokat hangszeren mutatta be kollégáinak, vagy képzett zenészeknek, akik azokat papírra vetették. Leggyakoribb lejegyzői és hangszerelői közé tartozott Bányai Aladár és Ilnicki Sándor. Ez a folyamat professzionális együttműködést igényelt, mivel Dankó ösztönös zsenialitását a klasszikus zeneelmélet szabályai szerint kellett formába önteni ahhoz, hogy a kotta nyomtatványok kereskedelmi forgalomba kerülhessenek. A századfordulóhoz közeledve Dankó az értelmiségi és művészeti elit integráns részévé vált, szoros szakmai és baráti kapcsolatot ápolt Gárdonyi Gézával, Tömörkény Istvánnal és Herman Ottóval is. A kor legnépszerűbb színésznője és énekesnője, Blaha Lujza rendszeresen repertoárján tartotta Dankó dalait, ami garantálta a darabok színházi és koncerttermi jelenlétét. Ady Endre szintén elismerően nyilatkozott Dankó munkásságáról, hangsúlyozva a dalok tömegekre gyakorolt hatását. Műveinek zenei instrukcióját a klasszikus magyar nóta formavilága jellemzi általában váltokozó ritmusú, lassú és friss részekből álló, jól énekelhető tonális dallamok, amelyek pontosan követték a magyar nyelv természetes prozódiáját és hangsúlyait. Ez a zenei megformálás biztosította, hogy a dalok a társadalom minden rétegéhez eljussanak. És akkor hallgassuk meg szerintem azt az ikonikus dalt, az Eltörött a hegedűm, amely Dankó Pistát ennyire népszerűvé tette, aki egyébként éppen a mai napon 168 évvel ezelőtt született.

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dick programajánlójában, illetve Dankó Pista születésnapját ünnepeljük egy picit, és ha már programok, akkor hallgassunk meg egy beszélgetést. Kalla Éva volt a héten a vendégen, beszélgettünk a cigányzene éjszakájáról, illetve Dankó Pista úgymond örököseiről, illetve további lehetséges sorsukról, valamint a Muzsikáló Magyarország pályázatról, illetve a muzsikus cigányok lehetséges érdekvédelméről, szakszervezetéről. Először beszéljünk egy picit a cigányzene éjszakájáról. Én úgy láttam, hogy most kiemelkedően sikeres volt, de ezt nem tudhatom, hogy te is így látod-e.
2: Hát én úgy láttam, hogy semmivel se volt sikeresebb, mint az előző négy. Nagyon sokan voltak most is, de az előző négy alkalommal is rengetegen voltak, családok, gyerekestől, kisgyerekek, feltűnő, és megjegyzem, hogy olyan szőke gyerekek vannak, igen, gyerekek, hogy az elképesztő.
1: Igen, olyan jó, hogy a Facebook után láthatjuk őket élőben is, ahogy tologatták az anyukát, ezt a sok gyereket, anyukák, ezt a sok gyereket.
2: Igen, és hát persze nem csak cigányok voltak, nem csak muzsikus cigányok voltak, voltak a többségiek, családostól úgy szintén, voltak beazonosíthatatlan nemzetiségűek, külföldiek. Szóval ez mindig nagy érdeklődésre tart számot, főleg azért, mert hogy voltak éppen ez az első olyan hétvége, ez a muzsikusok, a cigányzene éjszakája, amikor úgy kiszabadulnak a családok a szabadba, hogy olyan környezetbe tudnak kerülni, ahol felhőtlenül tudnak szórakozni, cigányzenét hallgatni, mulatni, táncolni, énekelni akár, spontán mulatás, spontán bál volt. Szóval tényleg nagyon jól sikerült ez az utolsó is. És hát azért ez annak is köszönhető, hogy kik voltak a muzsikusok. A Lőrinc pap téren a Sárközi Lajos és zenekara, a Ródi közepén Puka Karcsi és zenekara, bocsánat, Puka Károly hivatalosan, ő minden évben szokott lenni, és a Mikszáth téren pedig a Patai öcsi volt. És hát dalra fakadtak a klímások is, nem csak az énekes, aki múlt héten Varga Imi volt ezúttal, hát utána mentek a népek, mint a sáskák, úgy követték őt, meg szelfiztek vele, és sokan, tényleg nagyon köszönjük Varga Iminek is, meg a zenekaroknak, a filmásoknak külön köszönet, meg azoknak is, akik így spontán fölálltak énekelni, mint például a Szombati Ildikó, vagy a Lakatos Zoli, aki egyébként brácsos, és ő is énekelt a Lajosékkal, szóval tényleg nagyon remek hangulatot varázsoltak.
1: Az a kérdés merül fel ilyenkor az emberben, hogyha tényleg ennyire jól érzi magát a közönség egy ilyen alkalomkor, hogy hogyan lehetne ezt az igényt gyakrabban kiszolgálni?
2: Hát jó volna, de ezt tudjuk, hogy a kerületi önkormányzat finanszírozza, mert 5. éve és 4. éve a Mátyás téren is az eseményt, az pedig a cigányzenészek éjszakája. Tehát gondolom, hogy a kerületnek erre azért nem igazán telne minden héten vagy hónapban, a nyári, tavasztól nyári időszakban, őszig, de lehet követni a példát a többi kerületnek is, vidékieknek is. Nem védettem le ezt az ötletet, hogy bárki megcsinálhatja.
1: Bárki elkezdhet, igaz?
2: Igen, igen.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy ilyenkor a forgalom is sokkal nagyobb volt a vendéglátóhelyeknek ott, és ilyenkor van az emberben az a furcsa érzés, hogy láthatóan nagyobb a forgalom, akkor miért nem? Miért nincs több vendéglátóhelyen cigányzene?
2: Hát ezt a vendéglátóhelyek főnökeitől kellene megkérdezni, hogy mikor látják azt, hogy mennyien vannak, és megnövekszik a forgalom is, hogy akkor nekik ez miért nem áll érdekükben, hogy élőzenét, cigányzenét alkalmazzanak. Nem tudom. Ez mostanában, vagy néhány évtizede, ez így kikopott a vendéglátásból az élő zene pár kivételtől eltekintve. Ami nagyon szomorú, mert meg most egy közhelyet fogok mondani, Magyarország a cigányzenéről, meg a gulásról híres, meg Puskás öcsiről. Úgyhogy, hogyha ezt úgy észben tartanák a vendéglátó főnökök, akkor talán odafigyelnének erre is, hogy megnövekedjen a forgalom. De egyébként biztos, hogy azért sem alkalmaznak élőzenét, mert nagyon sok a járulékok, igen. Tehát az alkalmazottak utáni járulékok az nagyon-nagyon sokba kerül. Körülbelül a bérükre még rá kell tenni több mint 40%-ot. És talán ez az, amit nem bírnak már el, és akkor kevesebb a profitjuk, ami érthető. Szóval a megoldást én nem tudom, hogy mi lenne a megoldás, de valamiféle kompromisszumot kellene kötni a kormányzattal, a mindenkori kormánnyal, hogy lehessen valami adókedvezményt kapni ezeknek a vendéglátóhelyeknek. Talán ez lenne az egyik megoldás. Hát a másik megoldás meg nyilván az volna, hogyha a cigány zenészek is valamiféle érdekképviseletbe tömörülnének, és tudnának harcolni a jogaikért. Szóval lássuk be, hogy a cigányzene az önmagában olyan nemzeti kincs, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nem beszélve arról, hogy a cigányságnak, a cigányság különböző rétegeinek nagyon sok mestersége volt.
1: Igen.
2: Ez az utolsó mesterség, ami a szemünk láttára fog elpusztulni, elenyésződni, hogyha ezt hagyjuk. Csak azért más ez a mesterség, mert ez tényleg a magyar kultúra része. Na az, hogy a cigányzene, az ugye tudjuk, hogy cigányok által muzsikált magyar műzene, amit a cigányok a magyar néppel együtt, a magyarokkal együtt teremtett meg. Tehát egyik sem lett volna a másik nélkül. És hogy azt is tudjuk, hogy ennek milyen történelmi jelentősége volt a múltban is, és van még a jelenben is történelmi jelentősége ennek. Hogy tudjuk, hogy milyen szerepe volt a muzsikusoknak a Rákóczi szabadságharcban, a 56-os forradalomban, a 48-as forradalomban. Tudjuk például azt, hogy a Rákóczi szabadságharc után az osztrákok elkobozták a tárogatókat, ami egy ilyen harci jeladó hangszer volt, és a cigányok voltak azok, akik megőrizték, annak ellenére őrizték meg, hogy fejlesztés terhe mellett őrizték meg. És amikor 48-ban kitört a forradalom, akkor bizony előkerültek akkor is a tárogatók, mert akkor is egy harci jeladó hangszer volt a tárogató. tehát hogy kerültek elő, úgyhogy a romák megőrizték. És 48-ban meg azt is tudjuk, hogy minden ezrednél, századnál voltak zenekarok. Több mint 6000 zenekar volt ezeknél a harcoló ezredeknél, századoknál. És önként jelentkeztek a cigányok, mert hát ők annyira beépültek már akkor a magyar társadalomba, annyira magyaroknak érezték már akkor magukat 1848-ban. Hogyha belegondolsz, ennek hány éve? 250?
1: Hát igen.
2: Igen, úgyhogy ja, tehát és akkor ugye volt a reformkor, amikor a cigány zene volt az a meghatározó közeg, amiben a magyarság tudatot ébren tartották és táplálták a cigány zenével, vagy ezzel a fajta cigány zenével. Hát aztán mondhatnám Biharit, aki ugye megteremtette a verbunkos zenét. Verbunkos korszaknak is hívják a zeneirodalomban azt a korszakot, amikor megteremtette Bihari. És erről jut eszembe, hogy Bihari halálának 200. évfordulója lesz a következő évben, és nagyon sok mindent szeretnénk ennek az évfordulónak a kapcsán Bihariról megemlékezni.
1: Itt a többes szám az, hogy te is a 8. kerületi önkormányzat, vagy az érdekelnek?
2: Nem a 8. kerületi önkormányzat, hanem országos szinten szeretnénk, hogyha megemlékezések történnének. Erről még nem szeretnék beszélni, hogy
1: de, minden szeretnénk. Készültök rá akkor ezek szerint?
2: Igen, készülünk rá, felállítunk egy ilyen Bihari emlékbizottságot, amivel majd az emlékbizottság megkeres olyan potentátokat, akik ezt finanszírozni tudják. Megkeressük például a Zeneakadémiát, ahogy legyen ott egy Bihari emlékkoncert. Keresünk majd egy templomot, ahol gyászmisét tartanak. És hát még nagyon sok mindent mondom, amiről még nem szeretnék beszélni, mert ehhez tényleg az emlékbizottságnak az áldását kell kérni. Az emlékbizottság szeptember tájékán fog felállni.
1: Na hát ez remek, izgatottan várjuk. És ha már támogatásról esett szó, akkor beszéljünk egy picit a Muzsikáló Magyarország programról, vagyis annak a nem létéről, illetve nem tudjuk, hogy van-e. Szerintem az a legszörnyűbb ezzel a bizonyos programmal, hogy nem tudjuk. Tehát akárkit kérdezek, nem tudja megnevezni azt a szituációt, hogy ez döntés alatt áll, kinek a kezébe van, megszületette, egyetlen valakit érdekele ez a dolog, nem talál hozzávezető, úgymond utat, szállat, de úgy tudom, hogy ez neked is feltűnt, illetve zavart, és tettél bizonyos lépést ezzel kapcsolatban.
2: Most az a helyzet, hogy az a szörnyű, hogy itt most két cigányasszony beszélget a muzsikusok helyzetéről.
1: Igen.
2: Hogy azért tudjuk, hogy a cigányasszonyoknak nem igazán illik beleszólni ebbe a dologba. De mivel nagyon sokan megkerestek engem azért, hogy írunk már egy olyan levelet valakinek, aki ebben érdemben tud válaszolni, illetve pontosan azt mondták, hogy a miniszternek, vagy a Magyar Péternek mondták, hogy írunk, de nem a Magyar Péterre tartozik, ő mégiscsak ő a miniszterelnök, hanem a kulturális miniszterre gondolom. Hát én nagy szabadkozások után végül is rászántam magam, hogy írjak egy levelet. Meg is írtam ezt a levelet Atal Zoltánnak, el is küldtem. Válaszolni még nem válaszolt. Nem tudom, hogy elolvasta-e, látta-e ezt a levelet, de hogyha hamarosan nem kapunk választ, akkor majd valamilyen úton, módon szeretnénk elérni, hogy mégis fogadjon a miniszter, vagy esetleg mégis el kell juttatni a miniszterelnökhöz. Nem tudom, mi legyen az útja. Minden esetre, hogyha lesz fogadókészség, akkor én biztos, hogy nem egyedül szeretnék cigány asszonyként a miniszter elé menni a kéréssel. Tehát gondolom azért kerestek meg engem sokan, hát éppen a cigány zene éjszakája, meg a cigány zenészek éjszakája miatt, hogy ezt tudják, hogy ezt én szervezem. Arra is jelentkeznek nagyon sokan, hogy szeretnének ezeken részt venni, muzsikálni. Aztán azt is tudják, hogy az újságba írok. Sokszor írok a muzsikusokról, többször, most is majd jelenik meg egy cikkem erről. Meg hogy készítem még mindig a Muzsikus Romák albumát, ami egyelőre kiadásra vár. És hát nem beszélve arról, hogy mindenki tudja, hogy én is muzsikus családból származom, ismerik a családomat, a férjem Pátyol Tivadar emlékét is őrzöm. Úgyhogy gondolom, hogy ezért kerestek meg, hogy az asszony létemre mégiscsak van valami kompetenciám ehhez a témához.
1: Hát ez volt a másik, amit szerettünk volna egy picit kibeszélni. Egyébként szívesen mondanám azt, hogyha van valakinek bármilyen információja róla, akkor szóljon, de én biztosan tudom, hogy nincs. Mert azért ez egy olyan közösség, hogy ez nagyon hamar, mint egy futótűz elterjedne. Ha valóságosan lenne információja valakinek erről, hogy egyáltalán szóba jött-e idén, egyáltalán az, aki a kezében tartotta ezt, vagy irányította, az folytatja, vagy pozícióban van-e? Tehát ez rettenetesen nehéz, hogy évről évre mentek a cigányok muzsikálni, és valójában nem tudják, hogy ez folytatódik-e, vagy sem.
2: Arról van szó, Panni, hogy most a kifizetéseket végig ellenőrizni kell az új kormánynak, hogy hogyan és mire történtek ezek a kifizetések, és mint ahogy láttuk, hogy milyen visszaélések történtek ezekkel a kultúrára szánt pénzekkel. És ezért addig, amíg ez az ellenőrzés le nem zajlik, és addig én szerintem nem lehet erre számítani. Annak ellenére nem, hogy itt ugye tudjuk, hogy tavaly 700 ember volt a programban, tehát 700 ember keresett 4 hónapon keresztül, fix jövedelme volt 4 hónapon keresztül, de ez a 700 ember nem 700 embert jelent, hanem 700 családot, még ha csak 4 hónapra is.
1: Okay.
2: És nyilván az volna a cél, hogy ne csak 4 hónapon keresztül legyen biztos jövedelmük, hanem egész évben. Úgy, ahogy akár a szocializmusban volt. Igen, nem csak, hogy akkor volt az Országos Szórakoztató Zenei Központ, ami egy állami képződmény volt, állami intézmény, és nagyon sok feladatköre volt ennek a Szórakoztató Zenei Központnak. Egyrészt szakszervezeti dolgokat látott el, tehát érdekvédelmet képviselt, közvetített a vendéglátóhelyek és a romák között, illetve a szórakoztató zenészek között, képzést folytatott az OSK stúdióban, magas szintű, nagyon magas szintű képzést, mert például a Zeneakadémiáról jártak ebbe a stúdióba tanítani, és zeneakadémiai szintű vizsgát kellett a muzsikusoknak tenni, és úgy kaphatták meg azokat a kategóriákat, az ABC kategóriákat, attól függően, hogy hogyan teljesítettek. és ezt is eltörölték. Az Országos Szórakoztató Zenei Központ is megszűnt, tehát ma már nincs érdekvédelem, és nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt az érdekvédelmet, hogy szakszervezeti érdekvédelmet ellátni. De hogyha ha belegondolunk, hogy száz évvel, több mint száz évvel ezelőtt a romák képesek voltak erre, akkor talán most is. Hát a Bura Károly vezette, Bura Károly és a Bura Sándor testvérpár vezette a cigányzenészek, magyarországi cigányzenészek országos szövetségét, és itt hasonló feladat, ők hasonló feladatokat láttak el, talán csak nem közvetítettek a vendéglátóhelyekre, de megalapították a Bihari Zeneiskolát, öregeket, betegeket, munkanélkülieket támogattak, fenntartottak egy újságot, ugyanúgy, ahogy az OSK-ban is volt a cigányzenészeknek lapja, illetve úgy hívták akkor, hogy Szórakoztató Zenészek lapja. Mm. És azt el is jutott mindenhova, és ennek az OSK-nak voltak vidéki kirendeltségei is, tehát országos szinten működött. Most, és hát akkor nagyon, nem tudom, hogy mennyi cigány lehetett, talán 6-10 ezer roma, akik muzsikáltak, most körülbelül olyan 2500 roma van, akik zenészek, és nem tudom, hogy hányan vannak azok, akik ténylegesen tudnak muzsikálni.
1: Hát 700 van, azt már tudjuk.
2: 700 ugye? Volt, de hogy pillanatnyilag a programon kívül hányan tudnak helyben, hányan vannak helyben, azt nem tudjuk.
1: Ja, hát nem sokan. Az nagyon minimális lehet szerintem.
2: Minimális, így van.
1: Kíváncsi lennék egyszer egy ilyen felmérésre, de én ilyen, hát nem is tudom, ilyen 20 és 50 közé tenném, akár országos szinten nem, is. Több nem. Lehet?
2: Ja, hogy a vendéglátó helyet, hogy annyi helyen muzsikálnak, hát kb. Igen. Szerintem azért 50 nincs.
1: Nincs, ugye?
2: Nincs. Balatonnál talán vannak, de most az elmúlt években a programban volt a Balaton több helyszínén, de most erről sincs hír, hogy a Balatonnál muzsikálnak egyáltalán. Hát még a Kádár érában tudom, hogy mennyi muzsikus ment le a Balatonhoz muzsikálni a szezonra. Most nem hallok ilyet sem.
1: Hát igen.
2: Alkalmanként esetleg. De meg hát talán tudnak falunapokon muzsikálni, de egyébként nem annyira. Nagyon nehéz helyzetben vannak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy héten belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.

frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti. Mr. Andreas darabokra törted a szívem című dalát hallhattátok, nekem ez mindig a legjobb buli indító nóta. Mondanám is tovább, hogy a zenei étlapomon kik szerepelnek még. Itt lesz még Mário, Rézműves Márkó, Rubai és GVM, szóval tényleg a legnagyobbak. Most folytassuk a bulit Váradi Olasszal és kedves családjával. Tőlük szóljon a Tölts egy italt.

Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned, mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót. Most pedig jöjjön egy füstös hangú férfi előadó, Getyinás Dávidtól szóljon egy pörgős, de annál inkább nagyszerű egyveleg.

meg, csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Országosan megállt az albérletárak emelkedése. Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérletpiac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél, a megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik. Yeah.

Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Dikken, a Dikbuli folytatása, én Völgyi Zsuzsi vagyok. Az éjszakák általában a szerelmeseké, de aki bulizni vágyik, az bizony jó csatornát választott, mert ebben az órában is fantasztikus előadók váltják egymást. Itt lesz Olá Gergőtől a Bocsi című dal, Jolitól és Kisgrófótól a No Rock Száj, Takács Nikolásztól a Ne Nézd az órát, most jön Gitano és Bea, szóljon tőlük a Vintage Remix. Ez a dal biztosan megdobja az estéteket.

tudja meg a nagy világ. Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak, ez itt a Dik Buli, ahol jobbnál jobb dalokkal folytatódik a bulikánk. Mint egy jó DJ, én pörgetem nektek a legújabb és legfrissebb dalokat. Gino-tól szól a Te lettél, aztán Emiliótól is pörög a Tártalan, ez egy vadonatúj feldolgozás. Pápa Jóci és Tídeni is csinált egy jó kis duettet Ne ébresz fel címmel. Most viszont a szívemnek egy nagyon kedves előadótól, Mr. Andrásztól szól a Darabokra törted.

Szóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyertek!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi és 13,5%-kal a tavaly májusi szintű. Ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthonstart program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldást szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb KAF villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos KAF flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

Induljon egy újabb díkbulis óra itt a Rádió Dikken. Na gyerünk, tomboljon az éjszaka, és forrósítsuk fel a hangulatot még jobban, mert olyan dalok következnek, ami tökéletes választás lesz a buli folytatásához. Lejátszok nektek egy régi klasszikust, mert a fekete vonat bilakója már bizony van, vagy 24 éves, de lehet, hogy ebben az évben tölti a 25. évét ez a dal. A folytatásban a Romatontól szól majd az Elfelejtek mindent, Mário hű önmagához, mindig szép romantikus dalokat ír, szól majd tőle a Nem bírom nélküled. Most pedig egy igazi beindulós nóta következzék. LL Junior és Mr. Andreas, Velem a sok

útra. Örök tovább a Digbuli itt a Rádió Dikken. Bízom benne, hogy nagyon jól szórakoztok, és jól érzitek magatokat bárhol is vagytok, ha esetleg otthon hallgatjátok a rádiót, akkor otthon megy a bulika, ha pedig mentek valahová az éjszakába, és esetleg ültök egy taxiba, akkor szóljatok a sofőrnek, hogy adjon rá kakaót. A Rádió Dikken mindig friss és újabb zenéket is hallhattok. A következőkben a testvértől fog szólni az Oda kell figyelni, aztán Molinero és Góri Elég című dala pörög, aztán Kis Grófótól szól a Zsiguli Buli, most pedig következzen Edem és Lacika, szóljon tőlük a Mennem kell.

adásunk itt véget ér a Dick bulival, de ne feledjétek, a Rádió Dick mindig veletek van. Köszönöm, hogy hallgattatok minket, pihenjetek jól, hamarosan újra találkozunk. Nyugodalmas, szép estét kívánok mindenkinek. Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek nyaki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 19-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás, a RAJ Nemzeti Cigány Művészegyüttes zenekarának koncertmestere, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Beszélgettünk a kitüntetésről, az életéről és a cigány zenéről. Tartsanak velünk ma este is! Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést!
5: Nagyon szívesen, és üdvözlöm az összes rádióhallgatót!
4: Mit jelent neked a Magyar Arany Érdemkeresztdíj, amit a napokban kaptál?
5: Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Akkora megtiszteltetés volt számomra. Uh-huh. És nagyon nagy öröm és boldogság, mert amikor kihívtak, hogy ugye átadják nekem a díjat, szinte a könnyeimmel küszködtem, annyira jól esett. Uh-huh. És megtisztelő volt nagyon.
4: Ez valahogy egy megkoronázása egy zenész számára a pályafutásának, én azt gondolom.
5: Hát valahol igen, igen. És én átfutott az agyamon minden, amikor még pici voltam, elkezdtem, uh-huh. ott hogy ültem és vártam, hogy rám kerüljön a sor.
4: Természetesen a taps a legfontosabb egy művész számára, és az, hogyha elismerik a hallgatók azt, amit csinál, de hogyha van egy ilyen kitüntetés, akkor az még egy pluszt ad, gondolom, ehhez az érzéshez.
5: Nagyon-nagyon nagy sok pluszt kaptam tőle. Uh-huh. Azóta is van, boldog vagyok, és hát ugyebár a visszajelzések, az a rengeteg jó visszajelzés, meg amit jó szájízzel küldtek nekem üzeneteket, uh-huh, telefonhívások, uh-huh. hogy szívből gratuláltak, és ez nekem nagyon nagy visszajelzés volt, mert érzem, hogy szeretnek, és ettől nagyobb érzés nincs a világon.
4: Kik voltak azok, akikre különösen gondoltál ebben a pillanatban, amikor megtudtad, hogy kitüntetésben fogsz részesülni?
5: Hát a családom természetesen, és ugyebár a gyermekeimre nagyon büszke vagyok, uh-huh. és a

0: Voltam, már kaptam hegedűt, vonót ugyanúgy, mint a többinek a kórházba. Kezembe adtam. Meg volt pecsételve a sorsom.
1: Igen,
0: aztán 3-4 éves koromban már elkezdtem otthon tanulni hegedülni, már úgy mentem zenéiskolába, hogy tudtam hegedülni.
1: Kotta olvasással kotta, akkor már nem volt gond, gondolom.
0: Nem, volt. Nem, apukám az nagyon egy precíz ember volt, és hál' Istennek, de ő nem hegedűs volt, hanem brácsás.
1: Ó, de mégis akkor nyilván tudott segíteni.
0: Persze.
1: Ez természetes. Volt valaki még a családban, aki így segített a zenei pályafutásodon?
0: Hát, amikor már picit nagyobb lettem, akkor a édesapámnak a nagybátyja, ő volt a Krajcár Gyula, a nagymamámnak az édes testvére volt, és ő minden héten jött, és akkor átvette velem a dolgokat, ami ugye akkor nekem nem nagyon esett jó, mert mindig focizni akartam menni, mindig vasárnap jött. De aztán most ezzel a fejem, meg már későbbi fejem, mert rájöttem, hogy milyen jó volt, mert annyi plusz kaptam tőle, hogy gyakorolt, tehát a klasszikusokat is gyakorolta velem, amit a zeneiskolában tanultam, és ezt, ő ezt tudja, aki ismeri ezt a nevet, hogy egy minden idők egyik legjobb tercprimása volt. És hát úgy gyakorolt velem otthon, hogy a kottát, az etüdöket, minden tercezett, de poénra. És ez én a gyerekeimmel utána ugyanúgy gyakoroltam, és ez annyira kinyilassza a fület, meg annyira mély látást ad a zenére, hogy én nagyon sokat köszönhetek neki.
1: A skálákat hogy gyakoroltátok?
0: Hát azt is, mind kérte tőlem, de egyébként a skálákban a kiemelkedőbben a konziba kezdtem el, mert olyan tanárhoz kerültem, Bodonyi Istvánhoz, akinél voltak minden hónapban közös órák, és akkor volt egy tál, amiben skálák be voltak dobálva, és húzni kellett.
1: Aha, nagyon jó.
0: Húzni kellett, és ott mindenki előtt, az összes növendék előtt. És akkor készültünk, százzal nagyon nekimentünk a skáláknak.
1: Azért is kérdezem a skálákat, mert nyilván egy tercprímás azért másként gondolkodik, harmóniában gondolkodik, sokkal intenzívebben, mint egy olyan szólista, aki nem feltétlenül játszik harmóniákat.
0: Igen, de nekem az én felfogásom szerint nagyon-nagyon-nagyon kell ez. Mert ugye én a gyerekeimmel is így tanultam, én is tudok ezáltal tercezni, mert annyira a fülembe maradt, meg ezáltal a harmóniákat is megismertem.
1: Igen.
0: És teljesen másképp adok elé egy darabot, mint hogyha nem tudnám a harmóniákat.
1: Igen. Hát ez nagyon fontos, főleg így a kezdeti időszakban tényleg, hogy az ember nagyon,
0: már teljesen az elején másképp látok rá egy nótára is, mert tudom, hogy milyen akkordok vannak benne. Ez nagyon fontos szerintem, mert olyan helyen állok meg olyan helyen húzom ki, ahol tudom, hogy a zenekar is megkívánja, van egy harmónia.
1: És visszaemlékszel, amikor fiatal korodban, amikor összejött esetleg a család, akkor gyakran voltak olyan alkalmak, amikor összejöttek a zenészek ott is esetleg?
0: Sok volt.
1: Együtt ugye játszottatok?
0: Örömmel vettem az gyereknek, nagyon vártam mindig, mert azért mulatos család volt úgy, és nagyon tetszett nekem, amikor az asszonyok is így körbeültek, tehát akkor jöttek az idősebb muzsikusok hozzánk, kimaradás volt, és akkor mondták a nótákat, és onnan annyi nóta ránk ragadt a fiatalokra, onnan tanultuk meg, sőt, nem is a férfiaktól, a cigányasszonyoktól tanultuk meg a nótákat, hogy énekelték.
1: Hát persze, ők tudták a szövegeket, nem?
0: Minden.
1: Sőt.
0: Persze. Sőt, volt, amikor apám mutatott nekem valamit, csak azt hallottam, anyám főzött a konyhában, hogy nem jó.
1: Az nem úgy van.
0: Nem úgy van a téma, és ő kiavította azt, hogy ott nem így van, hanem így van. Te van. Azt, jó, jó. És tényleg úgy volt.
1: Most már egészen másként működik, gondolom, nálatok is, a ti családotokban.
0: Nálunk is, de azért még általában mi még összetartunk ilyen szinten,
1: na,
0: hogy
1: jó hallani,
0: kimaradás szinten, hogy akkor mindig előkerülnek a hangszerek. De a baráti körömben is. Mindig úgy megyünk, mondjuk én például mindig úgy kötnek minket össze a Patai öcsivel, muzsikálok mindig, és vagy a fiammal, és akkor mindig a végén nótázás, mulatás van.
1: Térjünk vissza egy picit a tanulmányokra. Hány évesen mentél végül is akkor zeneiskolába?
0: 6 évesen kezdtem. Addig otthon tanultam édesapámtól.
1: És ott kinél kezdtél?
0: Polgár Judit volt az első tanárom, Újpalotán.

0: Aztán onnan elköltöztünk Kispestre, Jekke Jánosné volt a tanárom. Aztán Konziba felvettek 13 évesen, ott
1: Bartók Konziba
0: először Dénes Lászlóhoz kerültem, aztán átkerültem a Bodonyi Istvánhoz. Uh-huh. Nagyon hálás vagyok. Aztán, amikor elvégeztem a Konzit, utána felvételt nyertem a Liszt Akadémiára, és ott pedig Rásonyi Lejlától tanultam.
1: Tehát akkor alapvetően neked klasszikus tanulmányaid vannak.
0: Így van.
1: És akkor a cigányzenét, illetve a szórakoztató zenét, akkor az csak úgymond autodidakta módon?
0: Hát autodidakta módon, de ez is ilyen családi vonatkozása persze. van az egésznek, mivel hogy ugye az én nagypapám a Csányi Matyi volt, aki egy világhírű jazzhegedűs, és volt, hát én nem találkoztam vele, de volt egy kazettánk otthon, amin hegedült, és hát én teljesen belebetegedtem abba, hogy lehet így jazzhegedülni, meg minden, és annyit hallgattam, meg minden, hogy annyira rám ragadt ez a műfaj, hogy aztán elkezdtem eljárni. Volt ugyebár az unokatestvére, még a Kökény Feri volt, ő, aki zongorista, és vitt magával muzsikálni mindig. Ő vitt bele ebbe a tánzenei műfajba.
1: Aztán, itt mennyi idős voltál?
0: Hát akkor voltam 16-17
1: tehát ez éve. Még Konzi alatt volt.
0: Konzi alatt volt, zongoráztam vele, hegedültem, énekeltem.
1: Tehát akkor már a középiskolai idő alatt megfertőztek ezzel.
0: Megfertőztek, hát... úgyhogy amire kikerültem a vendéglátóba, már tudtam a számokat, amik akkor mentek.
1: És akkor miért mentél mégiscsak a Zeneakadémiára felvételizni, hogyha ha ennyire intenzív
0: ugye
1: voltam?
0: Ugye már édesapáméknak a kezdeményezésre. Ő mindig azt akarta, hogy én hegedű művész legyek, de hát ugye a vérem az egy kicsit túlfűtött, és nem sikerült befejeznem, mert úgy én odaálltam édesapám elé, és mondtam neki, hogy nem szeretném tovább csinálni, ez nem én vagyok, én nem szeretem a kötöttséget, én muzsikálni szeretnék. És akkor kicsit így leesett apámnak a szemüvege, és akkor láttam, hogy szomorú, de azt mondta, nem állok az utadba, fiam, ami neked jól esik, azt csináljad. De nem bántam meg. Annyi szépbe volt részem, meg még remélem, hogy lesz is.
1: Hát sőt.
0: Hogy annyi szépbe volt tényleg a vendéglátóban, annyi élményem volt. Uh-huh. És most is. Ugyebár az emberek kérnek, felhívnak, vagy írnak nekem, hogy ezt és ezt a nótát muzsikálja, meg küldjem el az egyik családtagjuknak. És én tiszta szívből csinálom tényleg. Nem azért, mint hogy én pénzt kérjek érte, vagy valami, hanem szívből. Mert tudom, hogy vannak olyan szegény cigányok, akik nem tudnak másképp örömet szerezni a családtagjuknak. Uh-huh. És nekem ez jól esik. Szívből adom nekik ezt, hogy persze, mondjad, mit mondjak be, és elmuzsikálom szívből. Uh-huh. Jól esik.
1: Természetesen a két műfaj, illetve a két életút az teljesen más, tehát egy klasszikus zenész, akár hogyha beül egy zenekarba például, és ott egy nagy zenekarnak a tagjaként akár turnézik, utazik a világban, vagy esetleg a szórakoztató zeneiparban cigányzenekarral járja a világot. Teljesen más út, de nem hiszem, hogy az egyik vagy a másik az egyik fölé vagy az alá kerekedhetne.
0: Hát szerintem sem. Nem.
1: Merre fele jártál?
0: Hát nagyon sok fele jártam, de inkább itt Európában voltam nagyon sokat, Németország, Svájc, inkább ezek voltak, de Kínában is voltam 4-szer. Igazság szerint Amerikában is voltam, ahol el szeretnék még jutni, az Japán, mert nem voltam.
1: Na, oda el kell menni, igen.
0: Nem voltam, és Ausztráliában. Aha. Ott sem voltam.
1: És melyik volt a legemlékezetesebb koncerted?
0: Legemlékezetesebb koncertem? Hát, őszintén megmondom neked, hogy én a Kárpátia étteremben muzsikáltam 20 évig, és ott mondhatom azt, hogy majdnem minden este koncert volt, mert az összes hát hogy mondjam neked, ha Magyarországra jöttek művészek, vagy valaki, mindenki oda jött. Tehát nekem minden este fel kellett kötnöm a gatyámat, hogy úgy kellett bemennem muzsikálni, hogy észnél legyek, mert nem tudom, hogy ki lesz ott. Mert volt, amikor csak megjelent a Slomo Mintz, vagy mindenki jött. Ezek a művészek ugye vágytak a cigányzenére, és akkor jöttek oda. Szép hely, jó hely volt, hallották, hogy jó a zenekar is, és jöttek. Hát én ott minden este koncertet adtam.
1: Mit gondolsz, hogy milyen különbség van a klasszikus zene és a cigányzene között? Miben lehetne megragadni ennek a lényegét?
0: Hát én nekem nincs különbség közte, mert ami jól van csinálva, meg szívvel, meg igazi nagy művészettel, szeretettel, az minden nehéz, és ha jól van csinálva, akkor az nagyon élvezhető. Tehát én azt tanítottam mindig a gyerekeimnek is, hogyha bemész egy étterembe is, egy kisgyereknek is, ha muzsikálsz, azt úgy kell előadni, mintha egy nagy színpadon lennél. És hogy ezt érezzék, és átérezzék a muzsik. Mindig éreztetni kell a lelki világodat. Tehát én nem érzek különbséget, ha jól van csinálva valami. Minden művészi fokon van csinálva.
1: Ez így van.
0: Cigányzenét is lehet művészi fokon, minden.
1: Sőt, mégis a klasszikus zenének azért sokkal nagyobbak a kötöttségei.
0: Igen.
1: Tehát ott nyilván nem helyezheti az előadó a zeneszerző fölé magát. Tehát mindenféleképpen valamiféle persze, alárendelt szerepben van ilyenkor. Azt gondolom.
0: Kötődni kell a kottához.
1: És ragaszkodni kell hozzá. Így van. Tehát ott azt kell megvalósítani a hangszeren, amit leírt a zeneszerző. A cigányzenében azért egy kicsit nagyobb a szabadság. Vagy a jazzben, vagy a szórakoztató zenében, úgy általában
0: így a tánczenében. Van, de most már észrevettem a mai világban, pedig most az összes művész a cigányokat akarja. Egy picit nem viccelek.
1: A szabadság miatt,
0: igaz? A szabadság miatt, és mindenki, most már nem azt hallom, hogy úgy kell elhegedül, mint az Oistrakh, vagy a Heifetz, vagy valami, hanem mindenki hozzáadja magáét, és ez nekem tetszik.
1: Igen.
0: Hogy nagyobb szabadság, jó, valamikor kicsit túlzásba is esnek, de azért ez jó dolog, hogy most már kicsit ki tudtak szabadulni.
1: Ez mióta van?
0: Hát egy pár éve. Nem régóta. 8-10 éve van ez, hogy most már tényleg elengedik magukat, és nem ragaszkodnak ahhoz a hivatalhoz. Én nekem ez hivatalos dolog volt. De csak a fiamról vettem példát, ugye már kisgyerek volt, és a 104-hez járt hegedülni, és beengedett engem mindig az órára, mert én gyakoroltam a fiammal. Egyszer csak bemegyek, és ott van a Varga Tibor. És mondja a Szászni, hogy milyen tehetséges a Lali, meg minden, és akkor mondta ez a Varga Tibor, szeretném meghallgatni. És akkor még nem hegedült semmit, azt mondja nekem, ugye maguk cigányok? Hát mondom, igen, azok vagyunk. Azt mondja a tanárnőnek, nem szeretném azt, hogyha megtiltaná a gyereknek, hogy cigányzenét is hegedüljön. Azt mondja, mi a mi időnkben annyit szenvedtünk, meg annyit jártunk a cigány primások után, de így mondta szóra, hogy megtanuljuk azokat a csúszásokat, a szívből jövő mozsikát, hogy csinálják. Hát azt mondja, minden héten mentünk a nagy primások után. Hm. És azt mondja, engedje szabadon őket. És akkor a tanárnő nagyon vevő volt rá, és ő tényleg olyan készséges volt, hogy menjen. Én mondtam is, hogy én fogom tanítani a gyerekemet minden műfajra, mert soha nem lehet tudni, hogy hova keríti a sors.
1: Így van.
0: És találkoztam vele, most azt mondta, hogy nagyon jól tettem.
1: Tehát ez mindenféleképpen valami plusz tulajdonság, valami olyat ad hozzá az ő művészetéhez, de bárkiről legyen szó természetesen, hogyha nem csak klasszikus zenét tud játszani, hanem mondjuk mellette jazzt, szórakoztató zenét, bármit, hogy ettől lesz igazán egyedi az ő játéka.
0: Így van. Ez nagyon fontos. Uh-huh. És én nagyon, nagyon értékelem, hogy most már ebből kiszabadultak, és most már próbálja mindenki a saját érzésvilágát beleadni a zenébe, meg a saját felfogását. Hát például rádiót bekapcsolom, ugye van egy jó pár barátom, és akkor tudom, hogy a Lakatos Miki muzsikál, a Puka Karcsi muzsikál, a Kálai Kisernő muzsikál.
1: Így van. Meg lehet őket ismerni.
0: A Patai Öcsi muzsikál, a fiam muzsikál. Ez a nagy dolog a világban. Én mindig ezt mondom, hogy persze stílusjegyeket kell, a klasszikus zenében ugyanúgy, de a sajátodat kell elmuzsikálni, a te lelki világodat. Aki hangról hangra levesz valamit, nekem az soha nem tetszett. És ezért örülök ennek a szabadságnak, ami most van. De most mindenki lehet saját maga.
1: Zeneakadémiai tanulmányaid után vagy közben elsősorban tánczenét játszottál.
0: Így van. Hát ugye, amit elkezdtem mondani, először a Kökény Ferivel voltam, ő vitt vele a tánczenébe, őtőle nagyon sok mindent tanultam a tánczenei vonalon. Aztán utána, amikor abba hagytam a Zeneakadémiát, sajnos most a napokban eltávozott a nagyon-nagyon jó barátom, a Pecek Lakatos Laci, aki felkalolt, és elvitt engem muzsikálni. A Vízszállóba kezdtem vele, és hát hosszú évekig együtt játszottunk. Aztán utána mindenki másfele keveredett, és akkor belekeveredtem én is a cigányzenébe. Beleestem a mély vízbe, nagyon össze kellett szednem magamat, ugye, mert nem azt a repertoárt játszottam, amit egy cigányzenész.
1: Igen, teljesen más.
0: De felzárkóztam, és akkor próbáltam ott is újítani. Ennek is köszönhetem azért, hogy kaptam a díjat.
1: Ezeknek az újításoknak, hogy így tulajdonképpen van. Egy picit sikerült
0: így van.
1: Megújítani a cigányzenét?
0: Hát igen, amikor bekezdtem cigányzenekarral muzsikálni, Malácsi Guszti volt velem, a Dukatibike, a Fisisz, az Onodi Laci volt, meg a Kleó bácsi volt a klarinétos. És mondtam, hogy nekem ez annyira snasz, hogy mindig csak az a szépet muzsikáljuk, vagy valami. És akkor csináltunk egy kazettát, én beállítottam mindent, amikor cigányzenekarral megcsináltuk az Operaház fantomját, akkor a Schindler listáját, egy asszony illatát, meg ilyen, a Vivaldi négy évszakból részletet, tehát filmzenéket klasszikusokkal vegyítettem, és próbáltam úgy meghangszerelni, hogy mint az eredetit. És ez annyira érdekes volt először, ugye bár voltak az idősebb cigányok, úgy hívtak minket, hogy új világzenekar. Mert nem, oda jártak, ott muzsikáltunk a Vigadó kaszinóba, és akkor ott álltak este a színpad előtt, és hallgattak minket, tehát már olyanokat muzsikáltunk. Hát a mai napig ebből keressük a pénzt, igazság szerint. A filmzenékből, meg amit akkor bemuzsikáltunk.
1: Valójában filmzenéket régen is játszottak a prímások.
0: Igen.
1: Tehát, hogyha visszamegyünk akár a Magyar Imréhez.
0: Egy kicsit újítani kellett. Mert ugye volt, amikor
1: a
0: valcerek kellettek, akkor nekünk a cigányoknak azt kellett megtanulni. Igen. Volt, amikor jött a Beatles, akkor Beatles számokat kellett megtanulni. Uh-huh. Tehát mindig haladni kell a korral, mert beül egy vendég vacsorázni, egy külföldi, az nem fogja ismerni, jó, nagyon aranyos neki, elmuzsikálunk szépen egy nótát, vagy egy csárdást, az addig jó egy 10-15 percig, utána kell olyat játszani, amit ő is ismer. Hogy jól érezze magát, bejön az étterem.
1: Tehát akkor szüksége van tulajdonképpen a cigány zenének arra, hogy egy kicsit felfrissítsük, egy kicsit megújítsuk?
0: Mindenképpen. Mindenképpen szükség van erre. És mindig, minden időben. Hát ezért, mi ezért vagyunk egyediek a világon, mert ugyebár mindenki eljön, és akkor azt mondják, honnan tudunk fejből ennyit játszani, mert minden nem kell nekünk ott. Azért, mert ez már belénk van kódolva, és nekünk kell mindig újat tanulni.
1: Ha már így a kottát megemlítettük, nagyon érdekelne, hogy amikor fiatal voltál, akkor hogyan tanultál? Nyilván a zeneiskolába kottából.
0: Így van.
1: De amikor mondjuk édesapád vagy, akkor az ő nagybátyja tanított téged.
0: Ő is kottából tanított. Mert például mutatott variációt, vagy valami, de hogy el ne felejtsem, ő le is írta nekem. Apukám is. Ugyanúgy. Minden meg vannak leírva, nóták, minden, ami csak azért, hogyha elfelejtem, csak ránézek, és tudom. De a kotta
1: és
0: nagyon
1: kézről?
0: Fontos. Kézről is tanultam, persze.
1: Persze. Igen, ez nekünk természetes, én azt gondolom.
0: Igen, hát a kisebbik fiam ugye csellózott először, most igen. Bőgős, és ő egy ilyen kicsit dzsukelabb gyerek volt, és azt mondta, hogy ő nem akarja megtanulni a kottát. Na most nekem meg kellett tanulni a cselló kottát, új rendeket a csellón, azt mondta, csak velem gyakorol, és kézről kellett nekem tanulni, de hát előről kellett kezdenem, nekem a cselló kottát meg kellett tanulnom. És ő úgy kézről tanult.
1: Tehát nyilván megvan azért ennek az előnye, hiszen ha ez picikorban kialakul, ez, hogy kézről tanul az ember, és mondjuk más agyterületeken raktározódnak el ezek a számok, mint hogyha valamit mindig csak kottából tanulunk, vagy kottából játszunk, akkor az sokkal jobban megmarad.
0: Persze.
1: És egyébként ezt sokan nem értik, akik kottához vannak szokva, vagy csak kottából tanultak egész életükben.
0: Igen.
1: Tehát nekik hát ez
0: nekem
1: új.
0: Is ez megvan, hogy amit gyerekkoromban kézről megtanultam, még mindig ugyanúgy tudom.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Mit gondolsz a cigányzenének a mai helyzetéről?
0: Jó kérdés. De nagyon nehéz.
1: Nagyon nehéz, igen.
0: Nagyon nehéz.
1: Nyilván nem
0: azt
1: az aranykorát
0: gondolom,
1: éljük.
0: Nem az aranykorát éljük, és az a baj, hogy egyre kevesebben tanítják a gyerekeket cigányzenére. Sőt, még a zenére is.
1: Uh-huh.
0: Nagyon, kilátástalanság van. Nem tudják, hogy ugye, hogy mi lesz később. Nem tudjuk. Hát például a kisebbik fiamnak van 3 fia, a nagyobbik már 7 éves, de ő azt mondta, hogy nem is akarja, hogy zenész legyen.
1: Uh-huh.
0: Én nekem ez nagyon rosszul esik, de belátom, hogy igaza van. Nagyon nehéz. És ez sajnos a kor hozza magával, ezt is elmondom az én véleményemet, hogy miért, mert már ha az éttermi zenélésről beszélünk, ezek a fiatal, akit felvesznek teremfőnöknek, üzletvezetőknek, abszolút nem értenek hozzá. Csak nézzük meg, ahol élő cigányzene van étteremben, minden hely tömve van. Tele. Ugye egy külföldi ide jön Magyarországra, mi érdekli, gulyás, puskás és a cigányzene.
1: Hát ez még mindig érezhető.
0: Mindig. Hát például valamikor nálunk sorba állnak az üzlet előtt. Annyian jönnek, keresik, már taxisokkal is, akik jövő, mindig mondják, hogy minden nap vagytok, mert annyira a külföldi utasok mindig kérdezik. Hát most, aki ide jön Magyarországra, az nem a francia konyhára kíváncsi, hanem a magyar konyhára, a magyar zenére. És ezt nem akarják, mindenki újítani akar, és nem jönnek rá, hogy a töltött káposzta is régi, de nagyon jó. Van egy-két ilyen üzlet, ami tényleg jól megy, ami nem ilyen magyaros, de nem értenek hozzá, és akkor reformálnak, és akkor amikor tönkretesznek egy üzletet, akkor rájönnek, hogy nem így kellett volna, de akkor
1: már késő.
0: Késő.
1: Tehát nyilván van egy réteg, aki mondjuk a romkocsmák miatt jön, és az olcsó italok, az olcsó sör.
0: Így van.
1: De hát azért van egy másik réteg, akinek azért van elegedő pénze arra, hogy bejön egy magasabb minőségű étterembe, és akkor ott akár még a élő cigányzenészek is
0: szórakoztassák. Hát én például szoktam nem csak az étteremben muzsikálni, hanem mi hakniszerűen néha egy-két hónapban egyszer elmegyünk kocsmába is muzsikálni. Imádok ott muzsikálni. Uh-huh. És annyi fiatal van, ezt mindig elmondom, annyi fiatal van, és jönnek, és mondják a nótákat, kérik a nótákat, imádják a muzsikánkat, csak elmondják, hogy nincs annyi pénzük, hogy beüljenek egy étterembe, és ezt tudják élvezni, ezt a zenét.
1: Hát igen.
0: Sőt, az étterem tulajdonosok is elmondják, ahol élőzene van, akkor adót kell nekik fizetni az élőzene után, hogy hát azt mondja, hogy nem nagyon éri meg. Nagyon sokat kell, és megijednek, hogy sokat kell fizetni. Ez egy régi vágyam, hogy majd, amikor olyan pozícióban leszek, hogy tudok beszélni valami kormányfővel, akkor ezt elmondom, hogy ebbe segítsenek, hogy legalább az étteremnek adjanak olyan kedvezményt, hogy a zenészek miatt ne tegyenek ennyi. Ennyi díjat rá.
1: Adóterhet.
0: Lehessen muzsikálni.
1: De vannak most különböző kormányprogramok, amik segítik a cigányzenészeknek az elhelyezkedését, támogatják az éttermeket. Ez megoldás lehet hosszú távon?
0: Hát szerintem igen, mert ezzel is népszerűsítik a cigányzenét. És tavaly én voltam benne, meg a Lakatos Miki, mi voltunk ilyen koordinátorok, a Muzsikáló Magyarországon, és hát nagyon nagy sikere volt. Volt egy ilyen dankópista nap, a kezdő nap, hát annyian voltak külföldiek is, magyarok is, és egy csomó étteremben, ugyebár ahol még nem volt cigányzene, egy jó pár étteremben kérték vissza a program után is, hogy ők finanszírozzák, ők most nem az állam, ők csak maradjon a cigányzene. Ma olyan sikere volt.
1: Tehát kereslet az van rá.
0: Van.
1: Elegendő ez a kereslet? Mondjuk annak az étterem tömegnek, ami Budapesten rendelkezésre áll.
0: Mindenképpen, csak egy kicsit kicsit oda kéne figyelni arra, hogy egy kis kedvezményt adjanak az éttermeknek. De mert jó, ők is nehéz helyzetben vannak. De nagyon sok a fizetni való, minden nagyon drága a mai világban. De azért ez egy csodálatos szakma miénk, és nem szabadna hagyni, hogy vége legyen.
1: Én azt gondolom, hogy mondjuk a rendszerváltás előtti időszakban azért a kultúrpolitika egészen másként nézett ki. Ott nyilván az elsődleges cél az volt, hogy a népi kultúrát támogassák. Tehát nyilván volt mondjuk arra külön keret, hogy mondjuk megalakítsanak egy rajkózenekart, egy állami népi együttest.
0: Rádiózenekart.
1: Igen, tehát hogy pontosan. És ezeket természetesen előtérbe helyezték. Tehát amikor a rajkózenekart például hívták minden karácsonykor a parlamentbe játszani, ez nyilván egyfajta gesztus nem csak a magyar lakosság számára, hanem kifelé is azért ezt kommunikálták. Tehát nem
0: és
1: véletlenül...
0: a világba vitték mindenhova a rajkózenekart, és milyen sikerük
1: igen,
0: volt.
1: Igen, és nem csak a rajkósokat, természetesen akik játszottak különböző hotelekben, azokat is kiszervezték különböző országokba, hiszen nem is elsősorban a zenészek végezték önmaguknak ezt a fajta önmenedzselést.
0: Nem, hanem volt.
1: Hanem volt az országos rendezőiroda, tehát voltak, akik ezeket szervezték. Nem hiányzik ez a mai kultúrpolitikából, vagy nem lehetne esetleg hosszabb megoldásként ez egy olyan jövőben mutató
0: irány?
1: Hát
0: ugye, ahogy már megnyitották a határokat, most már bárki mehet.
1: És így már nem olyan érdekes?
0: Így már nem olyan érdekes, mert ugye akkor le volt zárva a határ, nem jöhettek haza a magyarok. Ugye, és amikor kiment egy cigányzenekar, hát olyan mulatás volt, sírás, meg minden, hogy tényleg, hát olyan kultusza volt annak, hogy kivitettek Amerikába, Németországba, Svájcba. Uh-huh. Hát szupersztárok voltak a cigányzenészek. És nagyon ment minden, ahol ott voltak. Uh-huh. Minden étterem full.
1: Tehát most, aki kint él mondjuk Németországba, az, hogy a cigányzenét akar hallgatni, akkor inkább hazajön. És hát akkor így megteheti. Hazajön,
0: vagy most már bekapcsolják a netet, nem akarom mondani, hogy mi.
1: Igen.
0: És akkor ott megnézik, mit szeretni. Bekapcsolják otthon, és arra sírnak.
1: De élőzenében azért mégiscsak más.
0: Persze, hogy más. Még van egy-kettő, aki tényleg hív minket is, de egyre kevesebb az is. Ugye most mindenhol a világban problémák vannak, és mindenki tartja a pénzét is. Ez is hozzászámít.
1: Ha megnézzük az olyan streaming szolgáltatókat, nem is mondok én sem akkor most konkrét szolgáltatót, de hogy én azt látom, hogy nagyon kevés fönt a cigányzenei album, cigányzenei előadók, főleg esetleg a maiak. Tehát még esetleg
0: a maiak.
1: Régit még megtalálunk, régi primásokat, de abból is nagyon-nagyon-nagyon keveset. Vadászni kell igazából.
0: Így van. Nem tudok erre mit mondani. Pedig imádják, mert megnézem a régi nagy primásoknak is a felvételeit is, ami fenn vannak az neten, és rengeteg nézettségük van. Csak kevés, tényleg. Mondjuk például az ifjú járókának rengeteg van fenn. De hát az öröm is hallgatni. Szívből hallgatjuk, és mulatunk rá mi is.
1: Térjünk vissza egy kicsit a régi időkhöz, ha már így szóba jött ez a téma. 20 évig muzsikáltál a Kárpátia étteremben, azért az egy komoly idő.
0: Nagyon szép, gyönyörű időszak volt. Ugye egész fiatalon kezdtem oda. És
1: mennyi idős voltál?
0: Hát elmondom neked, 32 éves voltam. 32 éves voltam, és 20 évig ott tudtam lenni.
1: Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás volt, a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Beszélgettünk a kitüntetésről, az életéről és a cigány zenéről egyaránt. Tartsanak velünk holnap este is 22 órától a beszélgetés folytatásának érdekében. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: kelj fel!
1: Mi van, fiam? Mit vagyok? Nincsen semmi baj. Mi van, fiam? Nincsen semmi.
2: Rádió Dik.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióba. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
2: Rádió Dik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Országosan megállt az albérletárak emelkedése, Veszprémben azonban továbbra is mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kiadó lakást keres, írja veol.hu. A KSH és az ingatlan.com lakbérindexe szerint májusban országosan nem változtak a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig minimális 0,2%-os csökkenést mértek. Éves összevetésben ugyanakkor még mindig drágulás látszik. Országosan 5,6% a fővárosban, 4,9%-kal emelkedtek az árak. Veszprém továbbra is az egyik legdrágább vidéki albérlet piac, ahol a június elejé kínálat alapján egy kiadó lakás medián bérleti díja havi 195 000 forint. Átadták az Év kerékpárútja díjat. Az Év kerékpárútja címért indított szavazás lényege, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet az országban meglévő bringa utakra, és visszategyék a kerékpározást oda, ahová való, a hétköznapi életünkbe. Hangoztatta a Rákospatak menti kerékpárút táblaavató ünnepségén Karácsony Gergely a 17. kerületben. Az immár 7. alkalommal az Aktív Magyarország programban megkérdetett Év kerékpárútja szavazást idén a Zalavár megyei Szent Péterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút nyerte el. Ahogy a főpolgármester a rendezvényen fogalmazott, a Rákospatakot minden arra teremtette, hogy egy nagyon jó bringázható út legyen. Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén, és hangsúlyozta a Budapest Airport vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten. Felidézte, 2025-ben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren 19,6 millió utast szolgáltak ki, 2 millióval többet az előző évinél. A megnövekedett forgalmat zökkenőmentesen bonyolították le. Tavaly a nyári hónapokban, júniusban, júliusban és augusztusban mintegy 5,5 millió utas fordult meg a budapesti reptéren, az idén növekvő forgalommal számolnak.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
2: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Dikben.
5: Roma Szalon.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. március 20-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás, a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdem keresztet. Az interjú folytatásában beszélgetünk az életéről, a cigányzenészek helyzetéről és a mesterséges intelligenciáról egyaránt. Tartsanak velünk ma este is!
7: Térjünk vissza egy kicsit a régi időkhöz, ha már így szóba jött ez a téma. 20 évig muzsikáltál a Kárpátiai étteremben, azért az egy komoly idő.
8: Nagyon szép, gyönyörű időszak volt, ugye egész fiatalon kezdtem oda. És
7: mennyi idős voltál?
8: Hát elmondom neked, 32 éves voltam. 32 éves voltam, és 20 évig ott tudtam lenni.
7: Hát ez nagyon szép, tehát azért ez nem feltétlenül jellemző.
8: Hát nem feltétlenül jellemző, de meg, hát ugyebár én is úgy mentem oda, hogy nem úgy, mint sok roba, hogy fellengzősen, hanem tényleg meghúztam magamat, muzsikálni jártam be, vendégekkel foglalkoztam, mindig odafigyeltem mindenre, és szerettek. Főnök is nagyon szeretett, és szerettem ott lenni én is, mert egy olyan nívós hely volt, csak sajnos most már végleg bezárta, hogy a Covid jött. Uh-huh. Aztán...
7: Ez megváltoztatta a világot.
8: Nagyon. De most hál' Istennek itt a 100 évesben vagyok. Tudom, hogy nem a reklám helye, de azért belmondom, mert azért mondom el, mert olyan tisztességes főnökünk van, Divéki Tamás, aki le a kalappal előtte, mert ő megmondta, hogy ameddig él, neki csak cigány zene szólhat az éttermébe. És tényleg nem is úgy vesz minket, mint munkásokat, mint dolgozókat, hanem mint testvér. Az egész étterem olyan. És azért olyan áldás van az éttermen ezért, mert egy jó, ritka, amikor egy jó főnök van. És a fiam, ugye ő már abba hagyta, de ő több mint 10 évig itt volt. Fiatalon bekerült oda, 18 évesen, és több mint 10 évig volt itt.
7: Sokat játszottál nagy formátumú cigány zenekarokban is, mint például jelenleg is a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának vagy a koncertmestere. Azért azt hiszem, hogy ez egészen másfajta műfaj, mint az éttermi cigány zene, hiszen gondolom,

0: nekem is, de az teljesen más világ, és annak is van egy varázsa. A nagy zenekarban muzsikálásnak. Teljesen másképp kell muzsikálni, mint az étteremben.
1: Mi a repertoáratok, miket szoktatok játszani?
0: Hát inkább a magyar nótákra összpontosítunk most, de ez céltudatosan is van, hogy ne halljon ki. Uh-huh. Mindenféleképpen a külföldi vendégeknek is azt interpretáljuk, és az mellett játszunk ugyanúgy valcereket is, de filmzenéket, musicaleket is játszunk. Uh-huh. Ami nagyon fontos szerintem a mai világban. Szépek is amúgy.
1: És van megfelelő mennyiségű koncert esetleg mostanában? Azért is kérdezem,
0: őszinte mert... leszek, inkább ilyen romáknak van nekünk koncertünk, de inkább a fiammal szoktam menni koncertezni, ahol meghívnak minket külföldre, vagy valahova. Nekem inkább ilyen cigány jellegű bulikban van részem.
1: Azért is kérdezem, mert ugyebár azért mostanában van egy Rajkó zenekar, van egy 100 tagú cigány zenekar, van egy Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes, tehát hogy van tulajdonképpen kellő igény és kereslet az ilyen nagyobb formátumú cigány zenekarokra?
0: Úgy érzem, hogy azért van. Uh-huh. Van, szeretik.
1: Uh-huh. Habár sokkal nehezebb nyilván őket megfizetni, hiszen nagyobb a zenekarnak
0: mindenütt,
1: a létszáma.
0: Mindenütt most ezzel van a baj.
1: Ezzel van a gond. Aha. Tehát az se jó, hogyha túl nagy a zenekar.
0: Az se. Uh-huh. Szerintem egy 15-20 tagú zenekar az ideális. 100 tagújban is az a baj, nagyon nehéz eladni. Ugye,
1: főleg itthon.
0: Hotel, igen. Utazás, minden, hát ennyi uh-huh. embernek.
1: Igen. Korábban játszottál a cigány filharmonikusoknál is.
0: Így van.
1: Amely, ha jól emlékszem, szintén Radu József vezetése
0: így
1: alatt
0: van, pontosan.
1: Született.
0: Ő vezetése alatt volt, és Balogh Dezső, ketten csinálták. Uh-huh. Imádtam ott lenni, mert elsősorban olyan zenészekkel voltunk körbevéve, aki tényleg barát, és első osztályú muzsikusok is voltak, és tulajdonképpen 3 hét, 1 hónap alatt olyan műsort megtanultunk, hogy amit mások évekig tanulnak. És sok szép emlék volt, kim voltunk közel 3 hétig, Franciaországba, és olyan koncerteket adtunk, meg olyan élmények voltak, hogy felejthetetlenek.
1: Egy picit térjünk át a családodra méghozzá, első körben a fiadra, az idősebb fiadra, ifjabb Sárközi Lajosra, aki azt hiszem, hogy korának egyik legkiemelkedőbb egyénisége, prímása, hegedű művésze. Amikor ő fiatal volt, akkor hogyan vetted észre az ő tehetségét? Hogyan nyilvánult ez meg?
0: Hát már egész pici korában, 1-2 éves korában nem is érdekelte más, csak a hangszerek. Hát a hegedűért, sőt, volt a Zsákai Piros Laci bácsi, imádta őt, és volt egy ilyen pici eszklarnétja, és elhoztam, mert nagyon szerette, szép gyerek volt a Lali, és a Lali olyan 3 éves volt, és kajakra megfújta. Azt mondja, ezt nem hiszem el. Na mindegy, klarinétozott, akkor az iskola hegedülni, hát az egész nap a hegedűvel aludt.
1: Gondolom tőled tanulta.
0: Persze.
1: Uh-huh. Tehát te kezdtél el vele akkor foglalkozni.
0: De
1: mennyi idős volt?
0: Hát 3 éves korában kezdtem.
1: Már nem volt késő?
0: Nem.
1: Ez csak vicc természet.
0: Tudom, de őt is már 5 évesen bevittem a Szásznéhez.
1: Aha.
0: De akkor már tudott több darabot is játszani, és akkor mondta, évközben mentünk, mert tudtam, hogy ő nagyon jó tanár, igen. És mondom, a Laliban olyan anyag van, hogy én nem akarom akárkihez vinni.
1: Igen.
0: És akkor beszéltem vele, mondta, hogy hát apuka, most már késő jöttek, meg minden. Azt mondja, hát majd jöjjenek vissza, mert neki még kell meg kell tanulni, tartani. Mondom, hát ő már tud hegedülni. Azt mondja, micsoda? Azt mondja, vittük a hegedűt, és akkor elkezdett hegedülni, megtanítottam kis dalokat, meg a paraszkantáta, meg ilyenek, hát aha. Már rendesen elhegedülte. És így nézte. Hát azt mondja, ez csodálatos, azt mondja, Lali, még tudok egyet, akkor gyakoroltam otthon, beállítottam a zenekarral a Mozart G-moll szimfóniát, a fő témát, és akkor azt én sem tudtam, és akkor elkezdte hegedülni a tanárnőnek, és az meg behívta a tanárokat, már fel is vette. Azt mondja, nem baj, hogy évközben vagyunk, fel is vette. 5 évesen ő már zeneiskolában
1: járt. Oda járt. Aha, aha. Azért is kérdeztem viccesen egyébként ezt, hogy nem késő ez a 3 éves kor, hiszen most 8 hónapos a kisfiam, és fél évesen apukámtól már kapott egy

0: 16-os hegedű. Tehát, hogy ő már megfogja, már a kezébe adom. Nem tudom persze most még, hogy aztán mi lesz ebből, de nyilván próbálkozik az ember, hogy minél korábban rászokassa a gyereket.
1: Persze.
0: Akár a hangszerre, vagy igen.
1: Nálunk ez így van.
0: Tehát a fejlesztés, a korai fejlesztés az nagyon-nagyon sokat számít egyébként az agy fejlődésében is.
1: Persze, és ugye már a roma gyerekek már úgy mennek a zeneiskolába is, meg előnnyel mennek. Igen. Az az igazság, igen, hogy mindenki elájul a nem romák, hogy hát mennyivel előrébb, mert már otthon, ebben nőnek fel, hallják.
0: Így van.
1: Meg nézik, és ez rögzítik magukba.
0: Tehát a zenés család az valami olyan előnyt jelent egy gyerek számára, hogy nem, szinte nem behozhatatlan.
1: Így van, így van.
0: És később miket mutatott Lali, milyen tehetségét csillogtatta meg, milyen tudását?
1: Hát egyre jobban, ugye már ahogy nőtt, utána már a korához képest, amikor vittük őt versenyekre, meg minden, hát ez olyan volt, mint a kisgyerekek muzsikálnának utána. Hát most nem
0: gizdaságban
1: mondom,
0: de
1: tényleg így volt. Ez tényleg így volt. Többszörös versenygyőztes, meg itthon is, akkor külföldön is nemzetközi versenyeket nyert. Sőt, jazzhegedű versenyt is nemzetközi itthon megnyerte 15 évesen.
0: Tehát neki már nagyon fiatalon jött ez a fajta hírnév. Igen. És egyébként sokan beszéltek róla, és nem csak a cigány zenészek körében, hanem a klasszikus zenészek körében is, és sokan, igen, jártunk akár a 100 éves étterembe, hogy meghallgassuk őt, hogy hogyan játszik, hogy muzsikál.
1: Így van. Még ma a mai napig is.
0: Ez most is így van. Igen.
1: A múltkor jött a Gidon Krémer, akkor még szegény élt a Pauk Gyuri bácsi, és jöttek be, meg a Slomo Mintz, és már Lali ugye nem vendéglátozott, de szóltak neki a Kelemen Barnáik, hogy jöjjön be, mert meg akarják hallgatni. És akkor mindenki tátott szájjal hallgatta. És én is. Mindig olyat tud nyújtani, hogy de mind a két fiam, most nem dicsérésképpen, de tényleg mind a két fiam olyat tud nyújtani, hogy akkora élményben van részem, amikor velük muzsikálok, hogy nem is tudom, mondom, nem értem. Hogy csináltam ezeket a gyerekeket?
0: A másik hogy lett csellista egyébként?
1: Hát nem, apósom csellózott.
0: Igen?
1: És ő neki tetszett, de hát a Rudi ugyanúgy felvette a hegedűt, ugyanúgy hegedűt.
0: Tehát akkor ő is hegedűvel kezdett.
1: Improvizálni, nem. Ő csellóval kezdett, ja, de felvette a hegedűt, aztán hegedűt is. És akkor Lali 18 volt, a Rudi 14, akkor abba hagyta a csellót, és mert bekezdtek a 100 évesbe, a Rudi már 14 évesen muzsikált a vendéglátóban, úgyhogy ő volt a bőgös a Lalival, úgy kezdett oda. Akkor vett bőgött a kezébe.
0: Aha.
1: De addig csellózott. Ő is országos versenyt nyert csellóban.
0: Tehát tulajdonképpen ezt a fajta színpadi rutint, amivel ők rendelkeznek, ezt nem lehet másként megszerezni. Csak így.
1: Így.
0: Mert ugyebár az ember bekerül a zeneiskolába, vagy akár a konziba, és akkor fél évente van egy koncert, legjobb esetben negyed évente.
1: Igen.
0: Na de hát amikor minden este...
1: Hát de mi így gyakoroltuk.
0: Hát igen.
1: Ugye volt olyan, amikor én csináltam a témát, megnéztünk egy számot, akkor a Rudi a csellón bőgőzött, akkor átadtuk, ő csinálta a témát, akkor a Lali brácsozott, akkor én terceztem, tehát mindig cseréltünk.
0: Jó, de jó. És ez nagy élmény lehetett akkor így együtt gyakorolni. Így.
1: Persze, és akkor így, sőt, amikor meg a Kárpátiában voltam, gyerekek voltak, mind a kettő ott volt velem tanuló. Tehát a Lali mire ment 18 évesen a 100 évesben, ő már minden repertoárt tudott. Tehát ami az étterembe kell, tudta, hogy kell oda menni a vendégekkel foglalkozni, hogy mikor lehet finoman muzsikálni, mikor kell egy kicsit oda tenni magad. Tudta. Nótákat is, meg érdekelte is.
0: Hát egy primásnak tulajdonképpen kell rendelkezni egy ilyen különleges hatodik érzékkel, tulajdonsággal, hogy a közönségre úgy odafigyel, hogy tudja neki azt nyújtani, amire tudatalatt vágyik.
1: Az nagyon fontos. Nagyon fontos.
0: Össze kell hangolódni.
1: Ugye elkezdünk játszani a vacsora alatt, szép finoman elkezdünk játszani, és akkor minden műfajba belekezdünk. És akkor azt mi már érzékeljük, hogy melyik vendég mire figyel oda, mi tetszik neki, mire tapsol úgy. Akkor elkezdem neki, amikor kedveskedni akarok, akkor elkezdek neki abból a műfajból játszani. És tehát az a lényeg, hogy mindenki úgy menjen el az étteremből, jó szájízzel, hogy nagyon finom volt az étel, mert ez a legfontosabb az étteremben. Az étel és a zene nagyon jó volt. Uh-huh. És ez nagyon fontos, ez a visszajelzés.
0: Milyen terveid vannak a következő időszakra? Lesznek esetleg különleges koncertek vagy fellépések?
1: Hát igazság szerint ezen még nem nagyon gondolkodtam, hogy hát de azt tudom, majd valamikor ősszel lesz a fiammal, meghívtak ketten koncertre minket, őnek lett volna a koncertje, csak az lett a kérés, hogy én is szerepeljek rajta. Hát tehát ilyenek, meg ilyen cigány fellépések lesznek.
0: Ez mit jelent?
1: Hát cigány bulik, ahol csak cigány zenét kell játszani.
0: Aha, aha.
1: Amit nagyon szeretek, és tiszta szívből adok.
0: Esetleg lagzik, lakodalmak,
1: ja,
0: ilyesmi.
1: Hát
0: az rendszeres.
1: Az rendszere.
0: Tehát azok mindig vannak azok azért. Mindig. Hogy zajlik manapság egy nagy lagzi?
1: Hát ez is van változó. Ez is, hogy mondjam, rétegre szabott. Van, amikor én azt nem szeretem, mondjuk, amikor olyan helyre hívnak minket, hogy már oda kell menni korán reggel a lakásra kikérni a mennyasszonyt, és akkor a lakáson is egész nap reggelre, mire befejezzük, tényleg össze.
0: Hát az igen.
1: Hát annyira vegyes a dolog, meg most már inkább azért a tánczenét erőltetik mindenütt. Ugye
0: másképp. Tehát akkor két zenekar van ilyenkor?
1: Kettő, meg valamikor még több is. Minket most már általában vacsora alatt kérnek, a vacsora alatt muzsikáljunk, meg amikor jönnek a vendégek, fogadjuk őket, aztán még ott maradunk, ha valaki mulatni akar, akkor annak még muzsikálunk.
0: Uh-huh. Hogyan látod egyébként a cigányzene jövőjét Magyarországon, vagy akár nemzetközileg, akár 10-20 év múlva?
1: Hát szeretnék optimista lenni, de nagyon nehéz. Hát nem igazán jót látok. És hát remélem, hogy észhez fog kapni mindenki, és nem hagyják, hogy ez meghaljon, ez a szakma, mert annyi szépség és annyi gyönyörűség van ebbe. Tényleg sírni, nevetni, mindent lehet erre a műfajra, és nem szabad hagyni. Ezt mindenféleképpen ki kell emelni, és ápolni kell. Mindenképpen. Még egy dolog van, amit nagyon szeretnék, ugye a népzenéből most már lehet diplomázni. És
0: már régóta.
1: Igen. Tehát diplomázni lehet belőle, és én nekem nagyon nagy vágyam az, hogy elérjük, sőt, szeretnénk egy iskolát is, hogy valami, ahol tanítassuk, hogy kedvet kapjanak a cigány gyerekek. Uh-huh. És nagyon jó lenne, ha megengednék, hogy a cigány zenészek is lediplomázhassanak. Ugyebár hát akkora tanulás van mögöttünk, meg egy életen át tanulunk. És nekünk mindig helyt kell állni, mindig mi vagyunk az utolsók, akik elmennek, ha most csak lagziról beszél. Mi vagyunk az utolsók, mi vagyunk az elsők, mi ránk sírnak, mi ránk nevetnek, hogy lehessen már ebből is diplomázni. És tényleg az étteremben is nagyon tudjuk, hogy mit kell muzsikálni. Megtanultunk filmzenéket, klasszikus zenéket is, olyan primásaink voltak, elődök is, meg vannak is, hogy fiatalok is, hogy tényleg le a kalappal, olyan hegedűseink vannak. Hát ezt engedjék meg, hogy én nekem ez nagy vágyam lenne, meg nagy örömöm, hogyha megengednék, hogy a kávéházi cigányzenéből is lehessen diplomázni. Ugye ezt egy időben eltörölték, hogy nem szakma.
0: Igen, tehát tulajdonképpen régen, amíg volt ugyebár ez a bizonyos OKI vizsga az igen. OSK-nál,
1: igen.
0: A, B, C kategóriát igen. lehetett szerezni, és akkor a legmagasabb kategória az A kategória volt, ahol nevesebb éttermekben, nagyobb hotelekben lehetett igen. játszani ezzel a végzettséggel, ami tulajdonképpen egy minőségbiztosítás is volt, hiszen aki megszerezte ezt a kategóriát, az igazán a legjobb képzést kapta, a legjobb végzettsége volt. És tulajdonképpen, amellett, hogy ez volt a minőségbiztosítás, valójában ez volt a kornak a diplomája.
1: Így van.
0: És akkor még volt ennek értéke.
1: Így van. Sőt.
0: Csak ugyebár ezt megszüntették idővel.
1: Hát igen. Egy tolvonással áthúzták, hogy ez nem szakma.
0: Igen.
1: Sajnos. Sajnos.
0: Nagyon sokat panaszkodtak akkor a zenészek erre a törvényre.
1: Hát igen.
0: Hiszen ezzel nagyon sok, tehát ezzel teljesen tényleg hát megváltozott meg a zenészeknek
1: az élete. És azóta van hanyatlásban ez sajnos, ugye? Uh-huh. Nincs rendszerben az egész. Ugye, ahol volt az OSK, ottan be voltunk védve is, akármi történt. Uh-huh. Csak úgy nem dobhattak ki egy zenész, csak ha volt rá okuk. Tényleg, ha valaki berúgott, vagy olyat csinált egy értelem, amit nem szabadott, de volt érdekvédelem. Uh-huh. Most nincs. Egyik napról a másikra oda megy a Pityi Palko, hogy én ingyen bekezdek, akkor azt mondja a főnök, hát nekem ez megéri. Ingyen idejön. Uh-huh. Csak azzal nem számol, hogy lehet, hogy az, aki ingyen oda megy, az olyan, mintha a Blahán, vagy valaki a Blahán az aluljáróban muzsikált volna. Ugye? Amikor volt OSK, akkor ilyen nem volt. Mert annyira tudták, hogy ki hova való, főleg a vizsga által, hogy ABC kategória volt, hogy megvolt mindenkinek a reszortja, meg a helye, hogy hova mehet muzsikálni.
0: Uh-huh. És nagyon magas követelmény, illetve elvárás volt
1: hát
0: egyébként.
1: Olyan vizsga volt,
0: nem volt könnyű teljesíteni.
1: Hát a mai emberek, szerintem a 90%-uk nem tudna levizsgázni. Nem uh-huh. felelne meg. Uh-huh. Hát olyan követelmény volt, hogy klasszikust kellett játszani. Most csak hegedűsökről beszél, hegedű szólókat, nyitányokat, nagy valcereket, uh-huh. operetteket, de nem annyit. Hát az kegye, nótákat. Csú, énekest kísérni.
0: Tehát ez egy külön szakma, ez egy külön hivatás.
1: Így van.
0: Amit tényleg tanulni kell, hiszen ezt a fajta repertoárt összegyűjteni, ez évek. Mint ahogy egyébként te is ezt átadtad a fiadnak, hogy évekig tanítottad, ott tanult melletted, ez tulajdonképpen egy hagyományos aktus volt a cigányzenész családokban, hogy a prímás mellett ott van egy segédprímás, rendszerint valami fiatal gyerek, vagy esetleg a sajátja, aki ellesi a prímástól a fortéját a szakmának.
1: Így van.
0: És hát ha ez megtanulta, akkor utána mehetett 18-20.
1: Hát addig nem is mehetett senki muzsikálni, ameddig nem volt tanuló.
0: Igen. És utána mehetett erre a bizonyos vizsgára, igen. az OSK vizsgára, és hogyha ezt megfelelően teljesítette, utána mehetett csak muzsikálni egy étterembe, vagy közvetítették ki valahova külföldre például. Tehát lehet, hogy ennek a visszaállítása esetleg a cigányzenészek presztízsén is segítene?
1: Próbálták ezt már visszaállítani. Meg létezik is talán az OSK, de senki nem fordul oda. Mert nem
0: kötelező.
1: Mert így van, nem kötnek velük szerződést. Ugye csak úgy közvetíthettek zenét, ha velük szerződést kötöttek. Különben
0: volt,
1: nem kapott az étterem zenekart.
0: Így van.
1: És nem mehettek csak úgy oda az utcáról, hogy én bekezdek ingyen. Uh-huh. Nem. Ugye a Beke idejében mi volt? Hát ott olyan rend volt, meg úgy tudta, úgy beszélt az igazgatókkal is, meg az étterem tulajdonosokkal, hogy rendesen nyalisztak neki. Uh-huh. Hogy oda kell zenekar, majd én tudom, hogy ki megy oda, mi lesz. És úgy volt a jó, ahogy ő akarta. Tudta, hogy ki hova való.
0: Ha felmerül esetleg az unokáid körében az, hogy szeretnének zenészek lenni, vagy cigány zenészek lenni, akkor támogatod őket ebben?
1: Én nagyon. Uh-huh. Én nagyon szeretném, ha valamelyik unokám tanulna zenét, ám bár
0: és ez a bizonytalanság, amit ma tapasztalunk?
1: A szülők már nem nagyon akarják. Például a legnagyobb unokám 7 éves, aha. Ő olyan tehetséges volt, hogy egész nap a hegedű nála volt. Meg minden számot úgy leutánozta kézzel, ugye nem tudta még a hangokat lefogni, 3-4 éves volt, hogy stimmelt a vonózás minden, de az apja nem engedte. Azt mondta, hogy nem akarja, hogy bizonytalan élete legyen, és megértem.
0: És akkor milyen irányba terelik?
1: Hát tanuljon inkább. Olyan, ami lesz egy szakmája. Uh-huh. Ami nagyon fontos a mai világban.
0: Ha belegondolunk egyébként, hogy egy zenész mennyit tanul, mennyit gyakorol, akár 3 éves korától, 5 éves korától, vagy 6, ahogy ugyebár beiratkoznak mondjuk a zeneiskolába többnyire. Van egy ilyen kimutatás is egyébként, hogy mondjuk ha felvételizni akar valaki a zeneakadémiára, akkor ahhoz legalább 10 000 óra gyakorlás kell. Tehát, hogyha ezt valaki belefekteti akár egy nyelvtanulásba, vagy akár egy szakmába, hát hihetetlen magaslatokig tudna eljutni.
1: Hát így van.
0: De mondjuk, hogyha nem ebbe születik bele egy gyerek, hanem a zenébe születik, és ezt látja egész nap akkor, és erre van affinitása, igénye, van motivációja.
1: Van egy pár barátom, aki nem tanította a gyerekét.
0: Igen, és?
1: Jó szakmájuk lett, de a mai napig sérelmezik, hogy őket miért nem tanították, és ez bennük marad ám. Én ezt elmondtam a fiaimnak is, hogy mindenféleképpen valamire, mert az csak egy plusz, meg nem muszáj, hogy zenész legyen.
0: Igen.
1: De tanulja a zenét, mert más ember lesz. Aki tanul zenét, más a lelki világa is neki. Teljesen. Én azt mondtam. Az nem baj, ha nem lesz zenész. De adjatok neki esély. Hogy hát ha. Mert én mindig azt mondom, hiába van rossz világ, aki kiemelkedő, meg aki tud, azt úgy is el fogják ismerni, és az mindig fog muzsikálni is. Ez az én véleményem. Ha rajta van valaki.
0: Viszont annyira változik a világ, hogy ma már mesterséges intelligencia generálja még a zenét is. Erről mi a véleményed?
1: Hát, én most csak elmondok egy példát erre. Ugye megszületett a legkisebbik unokám, és én elmentem egy barátomhoz a stúdióba, fel kellett hegedülnöm egy számot, és megköszönte nekem, azt mondja, na figyelj, azt mondja, a Rudinak most született meg a fia, és beütött ezt a mesterséges intelligenciát, bemondta, hogy a nevét a gyereknek, meg hogy én vagyok a nagypapa, és azt mondja, szeretnék ebből 4 vagy 5 stílust, ilyen latin stílus, meg minden, egy zenét arra, hogy megszületett, ugye így bemondta. Olyan 3 perc alatt megvolt a szöveg, a dallam, minden, de olyan, hogy elájultam.
0: Aha.
1: És minden stimmelt. Énekhang, a szöveg, dallam, minden, stílusok. Hát mondom, akkor mi lesz veletek a stúdiósokkal, meg akik zenészek tényleg így ezzel van. Foglalkoznak.
0: És?
1: Hát azt mondta, Lajos, nem tudom. Egyelőre még vagyunk, mert azt mondja, van egy réteg, aki tényleg ezt az élő dolgot szereti. De egy idő után úgyis az lesz. Mert ugye mit mondanak? Minek foglalkozzak ezzel annyit meg, hogy lesz jó? Beütöm 100 stílusba adja ki 1 perc alatt. Hát nehéz világ jön ránk ezáltal.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy mint ahogy minden technikai fejlesztés az elmúlt évszázadokban megtalálta a helyét, nyilván ez is megtalálja majd a saját maga helyét is egyébként. Tehát hát hogy is mondjam, ha este esetleg hallgatok rádiót a kocsiba, akkor ott sajnos vannak olyan zenék, amik nem mesterséges intelligencia által generált zenék, és nem is biztos, hogy baj, hogyha ezeket kiszorítjuk.
1: Hát igen.
0: Tehát nem minden esetben...
1: Ez jó gondolat.
0: Nem minden esetben.
1: Jó gondolat, így van.
0: Tehát lehet, hogy a középszerű előadók és zenészek, illetve zeneszámok, zenék, azok lehet, hogy egy kicsit felhigulnak és eltűnnek. Lehet. És a mesterséges intelligencia kiszorítja őket. De viszont, hogyha valami egészen különleges, egyedi stílust szeretnénk létrehozni a legmagasabb szinten, azt viszont egyelőre legalábbis most még nem képes tudomásom szerint a mesterséges intelligencia megvalósítani. És lehet, hogy ez a jövőben is így lesz. És persze az igény, hogy hogyan viszonyulnak ehhez majd a hallgatók, hát ezt majd a jövő dönti el, de mindenféleképpen én azt gondolom, hogy a zenei nevelés az nagyon fontos. Voltam múltkor egy előadáson, amit dr. Fraj Tamás, tehát a Tudományos Akadémiának az elnöke, volt elnöke, tartott, ő sokat beszél ugyebár az agykutatásról, hiszen neki ez a fő területe, és ott a zenei fejlesztésről beszélt, és pont azt mondta, hogy mennyire fontos a korai gyermekkori zenei nevelés, hiszen másként fejlődnek az agynak a különböző struktúrái, és sokkal intenzívebbek, sőt mérhetőek azok az idegi kapcsolatok, illetve azoknak a száma, ami mondjuk a két agyfélteke között van. Tehát, hogyha valaki zenére tanítja a gyerekét, sokkal intelligensebb, okosabb, most csak így leegyszerűsítve mondom, Igen, és ez magasabb IQ-val rendelkeznek. Tehát ez, én azt hiszem, hogy a zene oktatásnak, zene tanulásnak biztos, hogy van jövője. És aki tanulja a zenét, és végzi is, tehát hogy csinálja, akár csak szórakozásból, akkor az kap valamiféle igényességet is, hogy nem biztos, hogy a mesterséges intelligenciát szeretném hallani, hanem szeretném mondjuk meghallgatni a Sárközi Lajost, akár a fiával, akik a 100 évesben muzsikálnak, és őket fogja inkább meghallgatni. Legalábbis reménykedjük biztos benne, hogy ez így lesz.
1: Biztos, hogy lesznek ilyen emberek, akik inkább az élő zenéhez fognak fordulni, meg az érzelmes dolgokhoz. Tényleg, ami megfogható.
0: Tehát azért ne fessünk olyan rossz képet.
1: Persze.
0: Még egyelőre a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Még egy kérdésem lenne, ami nagyon érdekel, főleg a te esetedben, hiszen azért olyan klasszikus zenei tanulmányokkal, alapképzéssel rendelkezel, amivel nem feltétlenül rendelkezik minden cigány zenész. Természetesen ennek is megvan a saját maga helye és pozitív előnye. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, hogyha esetleg kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 album, bakelit, CD, amit magaddal vinnél, és évekig hallgatnád?
1: Hát,
0: ha előadót is meg tudsz nevezni, persze, az a legjobb.
1: Hát mindenféleképpen elvinném a Idős és ifjú járók a Sándornak a lemezét, Apáról fiúra. Meg még tőlük elvinnék egy párat.
0: Tehát Boros ők lennének Lajos, az elsők.
1: Így van, igen, Boros igen. Lajostól is elvinnék.
0: Aha.
1: Aztán...
0: Ott bármelyik album gondolom jöhet.
1: Bármelyik. Aztán a klasszikus zenére áttérve, ott vinnék a Helyfesztől.
0: Jasa Helyfesztől
1: vinnék magammal.
0: Van valami külön versenymű esetleg, vagy darab, amit szeretsz? Az ő előadásában?
1: A Helyfecnek? Hát a Csajkovszki hegedű versenyt. Hát, minden nap meghallgatom tőle majdnem. Vinnék egy albumot, ahol csak Bach van. Imádom. Annyira
0: fel megint csak tölteni. Nehéz választani, hiszen akkora
1: igen, de engem annyira feltölt a Bach. Annyi mindent fel tudok benne fedezni, meg annyi érdekességet. Tényleg.
0: Zenekari műveket? Passiókat?
1: A passiókat is imádom. Aha. Imádom azokat is. Sőt, még a kórus műveket is. Én azért még magyarok közül is vinnék, mert nagyon szeretem Kodályt is. Kodálynak is. Annyira tetszenek a harmónia világa, annyira tetszik a Kodálynak.
0: És akkor így meg is van az 5, és akkor ezzel tulajdonképpen ellennél akár éveken keresztül.
1: Ajaj.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.
0: És hadd gratuláljak természetesen ismét a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéshez. És remélem hamarosan újra találkozhatunk és beszélgethetünk. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Nagyon szívesen.
0: Mai vendégem idősebb Sárközi Lajos prímás, a Raj Nemzeti Cigány Művész Együttes zenekarának koncertmestere volt, aki a napokban vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. Az interjú folytatásában beszélgettünk az életéről, a cigányzenészek helyzetéről és a mesterséges intelligenciáról egyaránt. Tartsanak velünk jövő héten is! A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat. Közölte egy nagy hazai ingatlanos cég friss ingatlanpiaci barométere alapján. Májusban közel 9000 lakó ingatlanadásvétel jött létre országosan. A tranzakciószám több mint 9%-kal elmarad az áprilisi, és 13,5%-kal a tavaly májusi szintől, ami azt jelenti, hogy a tartósan magas árszint az Otthon Start program támogatásai mellett is visszatartja a vásárlókat, és a piac a megfizethetőség határához ért. A főváros október 15-éig kapott haladékot fizetési kötelezettsége teljesítésére, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. Budapestnek most 37 milliárd, július közepén pedig további 12 milliárd forintot kell befizetnie, mondta. A cél, hogy tartós megoldás szülessen a főváros anyagi helyzetének rendezésére, ezért tárgyalások kezdődnek a fővárosi önkormányzat és a kormány között. Ugyanakkor Magyar Éva hangsúlyozta, a jogszabályban előírt kötelezettségeket teljesíteni.

0: kell. Kitért arra is, hogy korábban 8 önkormányzat kapott haladékot, ebből 5 már teljesítette fizetési kötelezettségét és befizette tartozását. Újabb kaf villamossal bővült Budapest korszerű, alacsony padlós járműparkja. A BKK tájékoztatása szerint forgalomba állt a 35. új szerelvény, miután teljesítette a szükséges műszaki vizsgálatokat és próbafutásokat. A jármű annak az 51 darabos kaf flottának a része, amely uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással érkezik Budapestre, több mint 54 milliárd forintos támogatási összeggel. Az új villamosok növelik az utazási komfortot, segítik az akadálymentes közlekedést, és hozzájárulnak a környezetbarát városi közösségi közlekedéshez. A gyártó folyamatosan adja át a járműveket, így a forgalomban lévő alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedett.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a Dicknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán a vendégem Tomaszowski Pál. Köszöntelek téged!
5: Szeretettel köszöntelek téged, én is testvérem, Isten áldjon!
4: Nem először beszélgetünk a Trajó című műsorban. Egyszer már bizonságot tettél, hogy sokat hallgattad a műsort, és hatással volt az életedre. Csodálatos volt végighallgatni a bizonságodat. Most azonban egy olyan dolog miatt hívtalak föl, hogy lesz egy rendezvény, ahova meghívtál engem. Kérlek, hogy mesélj erről a rendezvényről, mi is ez egészen pontosan, és aztán majd még beszélgetünk róla.
5: Igen, bennem is nagyon élénken él még az a beszélgetés, az a bizonyságtétel, ami a Trájóban végigment kettőnk között, ugyanis én nagyon sokat hallgattam azelőtt a műsort, és Istentől volt egy kijelentett ígéretem, hogy nekünk dolgunk lesz egymással. Nem tudom, hogy, de ott is akkor, amikor hallgattam a műsort, én akkor ezt már tudtam, és ez, ugye nekünk egy ígéretet betartó Istenünk van, és ez tulajdonképpen akkor meg is valósult. Az az alkalom, amiről most szó van, és amire meghívtalak téged, ez egy 2 évente megrendezésre kerülő keresztény ifjúsági fesztivál. Az a neve, hogy Csillagpont, sőt, azt hiszem, hogy a pontos megnevezés a rendezvénynek az, hogy Csillagpont Isten Központú Keresztény Ifjúsági Fesztivál. Erre Zánkán kerül megrendezésre. Jövő hét folyamán, július 14-től 19-ig 5 napig leszünk közösségbe közel 5000 keresztény fiatallal. Mégpedig azért, hogy őket Isten útján terelgessük, és különböző programokon vehetnek 5 nap alatt részt. Nekünk lesz egy rendezvénysátorunk, egy programsátorunk, amelyben mi leszünk a házigazdák, és hát én tulajdonképpen ebbe a sátorba hívtalak meg téged. Ha gondolod, beszélhetünk többet majd erről is, hogy hogyan és hogy miért, és hogy mi is a tematikája ennek a sátornak, de maga a fesztivál, ez egy Isten központú keresztény ifjúsági fesztivál, amiről egyszer azt mondta egy fiatal, mert mindig meg szoktuk kérdezni a fiatalokat, hogy mit gondolnak, hogy milyen, és azt mondta, hogy ez egy olyan fesztivál, mint bármelyik másik fesztivál, csak itt jól érezheted magad minden külső hatása nélkül. Tehát itt igazából nem a világi dolgokon, hanem a lelki dolgokon van a hangsúly. Ennek ellenére van egy csomó koncert, minden olyan dolog, ami a fiatalokat vonza, amiket szeretnek, de az egész hét központjában teljes mértékben Isten van.
4: Nagyon-nagyon csodálatos élmény lesz részt venni rajta. Te hogyan kerültél ehhez a közösséghez, és mi a feladatod neked?
5: Igen, a kérdésről egy ének jut eszembe. Egy ének, ami úgy kezdődik, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejt.

0: átadtam az életem Istennek, ő pedig csodálatosan felemelte azt, rendezte az emberi kapcsolataimat, helyre tette az életem, szolgálatába állított, épp úgy, ahogyan megígérte az igéje által, és elhívott az írásra, és még a börtön éveim alatt elkezdtem írni, először csak egy írópályázatra jelentkeztem, de már azt felemelte Isten valamiért a mai igének az egyik írópályázatán. Dényeltes lett egy 30 részes elmélkedés sorozatom, azzal a címmel, hogy soha nem vagy egyedül, avagy Isten bámulatos jelenléte életünkben. Aztán Isten elhívott egy könyv megírására. Ez a könyv pedig, amikor legutóbb beszélgettünk, még megjelenése előtt állt. Azóta nem csak megjelent, hanem ma már úgy beszélünk róla, hogy egy történet, ami misszióvá vált. Ugye, hogy Isten mennyire képes bármilyen élethelyzetet megfordítani. A könyv címe az, hogy rendező. Rendez, kötőjel ő. És úgy van megírva a könyv, mintha egy filmforgatás lenne, és a filmforgatásban a rendező az nem más, mint Jézus Krisztus, aki valójában a mi életünk nagy rendezője. A főszereplője pedig ebben az esetben én vagyok, bár bárki lehetne, a könyv pedig azt hivatott el bemutatni, hogy Isten minden élethelyzetünkben jelen van, minden forgatási jelenetben ott van, és adja nekünk a tanácsokat, az útmutatást az ő igéje által, aztán mi vagy megfogadjuk azt, vagy nem is, hát vagy jó, vagy kevésbé jó színészei válunk az életünknek. Ennek a mentén íródott meg ez a könyv, és tulajdonképpen, mint a könyv íróját hívtak meg engem, és egy rendező nevű sátorunk lesz, és ebben a sátorban egész héten ott leszünk, és egész héten dicsőíteni fogunk, és minden napra lesznek meghívott vendégeink, akikkel lesznek különböző pódiumbeszélgetéseink, vagy fognak éppen bizonyságot tenni, vagy tanításokkal, prédikációval élni közöttünk, és játékokat is fogunk játszani, hiszen egyébként a fesztiválnak magának a központi témája az a szorongás. És az is a fesztiválnak a címe, hogy lélegezz fel. És mi tudjuk, hogy fellélegezni és szabadulni, akár börtönből, akár szorongásból, egyedül Jézus Krisztus által tudunk. És hát tulajdonképpen mi fogunk egy úgynevezett szabaduló játékot játszani a sátrunkban, amiben össze lesznek majd láncolva és kötözve a fiatalok, és úgy fognak tudni szabadulni egy-egy számzáros lakattól, hogyha evangélium vagy bibliai alapú megoldásokkal fel tudják oldani a számzáros lakatot, ezzel is egy picit a saját bőrükön éreztetve azt, hogy Isten igéje valóban szabadító. Tehát mi egy olyan egyhetes szolgálatot fogunk ott betölteni reggeltől estig, hogy a fiatalokat fogadjuk, játszunk velük, dicsőítünk velük, tanítjuk őket, hiteles keresztény embereket hozunk eléjük, és igyekszünk általuk is bizonyságá válni. Így kerültem én oda.
1: És mi lesz a feladatod? Ezeken kívül lesz bármiféle olyan dolog, hogy mondjuk igét kell megosztanod, dicsőítést kell vezetned?
0: Igen, hát tulajdonképpen a házigazdájaként ennek a sátornak, ami egy központi nagy sátor lesz, fogom vezetni a dicsőítést valóban minden nap, kivéve amikor olyan szolgatásaim jönnek, mint például te is, akik járatosak Isten dicsőítésében, és társá szolgatásá válnak ebben. Elsősorban a dicsőítéseket fogom vezetni, a keresztgyermeken fogja végezni a játék szolgálatát a fiatalokkal, hiszen ő maga is a 20-as éveinek az elején jár, tehát ő talán még egy picit ügyesebben és jobban is tud majd játszani a fiatalokkal, illetve én fogom vezetni a beszélgetéseket, a pódium beszélgetéseket a vendégeinkkel.
1: Kik lesznek a vendégeid?
0: Hát elsorolom őket, de mivel tudom, hogy te abszolút szerényen sosem mutatnál magadra, de szerénytelenül hadd hozzalak most ide, hiszen a beszélgetésünk apropója is ez, hogy nem csak, hogy kik lesznek a vendégeink, hanem azt kérdezted az előbb, hogy én hogy kerülök oda, de te hogy kerülsz oda? Hiszen vendégem leszel te is többek között, és ugye a te hozzánk való érkezésed, az azt gondolom, hogy egy Isten által megígért dolognak a továbbíródása. Ugye engem egy általad nem is ismert szoros lelki kapcsolat köt hozzád, hiszen én a börtön éveim alatt én táplálkoztam a Trájú

0: műsorból. Vasárnaponként nekünk mindig az volt a programunk minden reggel. Az egész zárkával. Kerestük azt a pontot, ahol legjobban fogja a rádió. És akkor minden reggel azt hallgattuk, és reméltük, hogy a biztonsági ellenőrzés nem akkor fog jönni, hogy csak egy percről is le sem maradjunk. Annyira szerettük, és utána jött a rádióbeszélgetésünk, és utána, amikor azon gondolkodtam, hogy hogyan töltsünk ki 5 teljes napot, akkor én ugye bennem megfogalmazódott az, hogy mindenféleképpen hívnunk kellene vendégeket. És abszolút te voltál az egyik első a gondolataim között, mégpedig azért, mert több már szabadult roma fogvatartott társammal tartom a kapcsolatot, és ők is, akik átadták életüket Istennek, és azóta is Istennek szentelt életet élnek, és szolgálják Istent, ők is jelen lesznek a fesztiválon, és én arra gondoltam, hogy te hiteles roma keresztény szolgálói mi voltoddal, és a rádió műsorvezetői tapasztalatoddal egy csodálatos kapocs, egy ék, egy híd lehetnél a mi közöttünk, hogy vezesd a beszélgetésünket. Tehát így lesz például te az egyik vendégünk, de a keddi napon vendégünk lesz Szlepák Zsolt, ő egy baptista lelkipásztor, és ő a mai ige kiadványának és alapítványának a vezető munkatársa. Vendégünk lesz Olá Gergő szerdán, a szintén roma származású és számomra szintén nagyon hiteles keresztény énekes és előadó művész. Csütörtökön érkező ugye te hozzánk, és pénteken pedig vendégünk lesz Boros Lajos. Boros Lajos szintén egy baptista evangélizátor, ő is egy nagyon nehéz életutat bejárt ember, hiszen nagyon, nagyon hosszú éveket töltött ő is börtönben. Viszont Isten olyan mérhetetlenül csodálatosan fordította meg az ő életét, hogy nem is tudom, szerintem talán már település sincs Magyarországon, ahol ő még ne járt volna az evangélium üzenetére, és nem tudod meghívni olyan szegletébe az országnak, ahova ő el nem menne hirdetni Isten ígéjét. Hát így lesz 4 vendégem a 4 napon.
1: Nagyon-nagyon csodálatos lesz, és nagyon várjuk, és nagyon szépen köszönöm neked ezeket a megtisztelő szavakat, amiket mondtál rólam, és hiszem, hogy Isten használni fog mindannyiunkat, mind a 4 vendéget, akik lesznek előadóként ebben a sátorban. Nagyjából mi a korosztály? Hogy juthatnak el ide a gyerekek? Meghívásos alapon vannak, vagy jelentkezési alapon? Köthető ez egy felekezethez? Hogy jönnek, hogy jutnak el oda gyerekek?
0: A korosztály 16 éves kortól jöhetnek. És inkább, tehát jellemzően 16 és 25 év közötti fiatalok, de talán inkább a 16-18 közöttiek lesznek túlnyomó többségben. Tehát a tinédzser korból felnőtté váló, vagy fiatal felnőttek lesznek túlzó többségben jelen. Persze nyilván a kísérő szolgatevőkkel és lelkipásztorokkal. A rendezvény az bárki számára elérhető, köthető, hiszen kérdezted, köthető a református egyházhoz, hiszen a református egyház a Csillagpontnak a megálmodója, a szervezője és a lebonyolítója, de bárki számára elérhető, ugye a Csillagpont oldala bármelyik közösségi média platformján megtalálható, és ott egy egyszerű regisztráció mellett, akár az egész hétre, szállás, ellátás mellett, vagy akár csak egy napi karszalaggal, hogyha csak egy adott nap programjaira szeretnének eljönni, úgy is ellátogatnak, és hát ahogyan hallod és látod, a szolgálattevők is abszolút felekezet köziek, hiszen nekem nagyon, nagyon fontos misszióm, és ezt a missziót a börtönben is nagyon, miután átadtam Istennek az életem, és már vele jártam, nagyon fontosnak tartottam betartani, hogy egy az Isten, egy a hit, egy a keresztség. Ezt mondja az írás. Tehát bár tartozik a református felekezethez, akik iránt nagy szeretettel és hűséggel vagyok, és tartozom én is, de hatalmas szeretettel várunk mindenkit bárhonnan.
1: Amen. Nagyon-nagyon örülök neki. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen. Most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, és aztán folytatjuk tovább.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Tomaszewski Pál az én vendégem, köszöntelek téged.
0: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged is, testvérem, Isten áldja.
1: Beszéltünk egy keresztény fesztiválról, ahol különböző sátrak lesznek, különböző előadók. Mégis mi az értelme egy ilyen összejövetelnek? Az imént már megfogalmazta egy olyat, hogy a fiatalok azt szokták mondani, hogy ott minden káros szenvedély nélkül jól tudják magukat érezni. Na de mi az inspiráció, hogy egyáltalán létrejöjjön egy ilyen dolog?
0: Hát legelsősorban az, hogy a fiatalságot, az utánpótlást, azt az áldást, amit mi a gyermekeinkben kapunk Istentől, azt visszaadhassunk neki, hogy terelgethessük őket igazából a gondviselő Istennek az útján. Tehát a fesztivál célja és mottója, amit magában hordoz a nevében is, egy Isten központú keresztény ifjúsági fesztivál, az elsősorban az, hogy olyan értékrenddel szembesüljenek a fiatalok, azok a fiatalok, akik járnak gyülekezetbe, és azok is, akik esetleg nem, akik csak azért jönnek ki, mert a Balatonon vannak, vagy azért, mert lesz este egy nem is tudom, most hirtelen szuper jó koncertek lesznek, de most nem jött eszembe hirtelen egy sem. Szóval mit tudom, Bagosi Brothers koncert, az lehet, hogy csak azért, hogy tényleg lesz egy ilyen koncert, hogy azért jönnek el, de nyilván szeretnék neki megadni azokat az örömöket, amikkel találkozhatnak a hétköznapokon is. De szeretnék megadni nekik azt az örömet, amit Isten minden nap kínál. És ez nem más, mint az ő gondviselő szeretete, és az ő fia Jézus Krisztus, akiben örök életet kínál neki is, nem csak nekünk, akik már az Úrban járunk. Úgyhogy az elsődleges célja a fesztiválnak az, hogy összetereljük a fiatalokat, és keresztény értékrendet mutathassunk nekik, hogy Isten központúvá tehessük a gondolataikat, hogy abban a világban, amelyben a társadalom rendkívül felgyorsult és abszolút fogyasztás központú, ott jelen legyen Isten, és ő lehessen az útmutató. És ez azt gondolom, hogy borzasztóan fontos. Mindig az volt, de a világ előre haladtával, annak a felgyorsulásával. Én még égetőbb szükségét érzem annak, hogy a fiatalok tudják, lássák, tapasztalják, érezzék, és a szervezőknek nagyon nagy tapasztalata van ebben. Tehát ahogy láttam a fesztivál programját összeállni, akár a meghívott vendégeket, akár a tematikát, akár az egésznek a lebonyolítását, abszolút kézzelfogható és érezhető az, hogy egy Isten számára is kedves alkalom ez, hiszen hogy ne volna az, amikor elé próbáljuk vezetni a fiatalokat.
1: És mi ennek a szervező munkája? Tehát most már tudjuk azt, hogy kik lesznek az előadók, hogy néz ki, miért csináljátok. Na de ez nem ilyen roppant egyszerű, ehhez egy nagyon zseniális csapat kell, hogy ezt összetudjátok hozni. Hogy állt össze a kép?
0: Ez egészen biztosan így van, bár ahhoz, tehát én abszolút nem vagyok szakavatott, és még csak illetékesem, hogy erre a kérdésre válaszoljam, mert magának a rendezvénynek a létrehozásában én nem vettem részt, ismerem a rendezőket, ismerem a szervezőket, elképzelésem sincs, hogy milyen munka kell, hogy legyen a mögött, hogy közel 5000 fiatalt meghívjanak, regisztráljanak, szállásoljanak, programot kínáljanak, felépítsék a helyet. Én magam is, mint szolgáló vagyok jelen, és csak a velem való foglalkozásuk, amit megkívánt és felölelt, napi üzenetváltásokban vagyunk már lassan 2 hete, és én csak egy vagyok a sok közül, akár a sátrammal, akár az érkező önkéntes szolgatásaimmal. Nyilván azért a szervezőknek már van ebben tapasztalata, hiszen nem első alkalommal kerül megrendezésre ez az esemény. Van is talán már erre egy jól kialakult önkéntes csapat. Több száz önkéntes az, aki különböző munkaterületekre, ki a vendéglátással, ki a szállással, a cateringgel, a program összeállítással, a sátorok felállításával, a sörpadok hordozásával, a hangtechnika biztosításával. Tehát elképesztően nagy csapat dolgozik ezen, ami számomra nagyon megérintő, hogy látva az ő önkéntes munkájukat, mert tudjuk követni őket közösségi oldalakon, illetve magam is vagyok többőjükkel kapcsolatban, csodálatos látni azt, hogy minden egyes mozzanat Isten dicsőségére történik. Nem is lehet másképpen, mert ennek a fesztiválnak, ennek az összejövetelnek nem volna másképpen értelme. Ami a mi oldalunkat illeti a szervezés kapcsán, mi már hónapok óta más sem csinálunk, csak napra pontosan próbáljuk percről percre megkoreografálni a sátorunknak a programját. Én ma 9:30-kor indultam el itthonról, és este 7 órakor értem haza, úgyhogy sehol nem voltam, csak a sátorba szükséges dolgokat szereztem be, találkoztam ezzel, mentem ide, jöttem oda, szedtem össze a hangtechnikát, állítottam össze a dicsőítő énekeket, tehát hogy rengeteg szervezést igényel, de olyan jó megélni azt, hogy valóban ez mind Isten dicsőségére történhet, és van egy nagyon kedves testvérem, ő egy keresztény médiánál dolgozik, nem tudom, szabad mondani a nevét, vagy nem, úgyhogy inkább nem mondom, és ő egy alkalommal, amikor egy nagy szolgálat előtt voltunk, ő azt mondta nekünk, hogy Isten most nagyon büszke rátok. És ez úgy, ezt egy hangüzenetben küldte el, nem tudott eljönni az alkalmunkra, amin voltunk, de mondta, hogy imádkozik értünk, és tudja, hogy Isten most nagyon büszke ránk, és olyan jó ezt megélni, és megtapasztalni azt, hogy tehetünk, vagy próbálhatunk legalább, törekedhetünk tenni Isten ügyért, mert mindannyian érezzük, hogy mennyire gyarló, és mennyire esendő életünk van itt, ugye, a Földön, és olyan jó érezni azt, hogy tiszta szívvel és lélekkel próbálhatunk mi is tenni Isten országáért. Én hiszem, hogy ezen a héten az ő országát fogjuk építeni, és ráadásul azokkal, akikre érdemes építeni, hiszen Jézus Krisztusnak is nagyon kedvesek voltak a gyerekek. Úgyhogy reméljük, hogy ez az alkalom is kedves lesz neki.
1: És neked van egy szolgáló csapatod, aki segít neked, vagy egyedül fogod vinni ezt a sátrat teljesen?
0: Van, de sosem tudnám elvinni egyedül. Igen, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az én szolgáló csapatom az én családom. Nekem az első számú pillérem nyilvánvalóan a feleségem, aki lehetővé teszi azt, hogy ezekbe a szolgálatokba a munkám mellett beleállhassak, de ugyanilyen szolgatásom az 5 éves kislányom, aki a dicsőítésekben részt vesz, és aki lelkesen fog majd ott állni a sátorban, és fogja a vendégeket kínálgatni limonádéval, már most tudom előre. Van egy nagyon-nagyon fontos és elengedhetetlen szolgatásom, nekem a keresztlányom, keresztgyermekem Niki, vele most már hosszú-hosszú évek óta együtt dolgozunk, akár a könyv megírása kapcsán, vagy azon evangelizációs alkalmak kapcsán, amelyeket együtt szoktunk végezni szolgálatban, és még a gyülekezetünk ifjéből jön velünk egy lány, tehát 5-en megyünk összesen egy ilyen kis szolgáló csapattal, de hát ők mind a családom nekem. És hát azért ez egy különös öröm, mert nem tudom, hogy te találkoztál-e már ezzel, vagy a hallgatók közül van olyan testvér, aki találkozott azzal, hogy bizonyságot sokszor a családban a legnehezebb tenni. Amikor van egy unokatestvér, vagy egy testvér, vagy egy nagyszülő, vagy bárki tulajdonképpen bármilyen testvéri kapcsolat, vagy családi kapcsolat, és úgy nem tudom, hogy te tapasztaltad-e már, vagy hallgató tapasztaltál már valahol, hogy úgy hát megmosolyognak, vagy összenéznek a hátad mögött, hogy nézd már a nagy hívő, és hogy hamarabb megy el az ember, és szolgál valahol máshol, mint a saját házában. Ugye hát ezt Jézusra is hallottuk, hogy mindenkinek ugye a saját hazájában, vagy saját házában a legnehezebb prófétává válni. Ezért is különösen nagy öröm nekem az, hogy az én önkéntes, vagy az én szolgáló csapatom az az én közvetlen családom.
1: Ez nagyon-nagyon csodálatos dolog, és te is úgy fogod nevelni a gyermekeidet, hogy ilyen táborokban majd részt vegyenek, vagy ugye most bizonságot teszel velük, és részt vesznek a szolgálataidban, de szabad akaratot adsz nekik? Tehát, hogyha ők egyszer azt mondanák neked, hogy apa, én nem szeretnék menni, nem akarom a részemet kivenni belőle, akkor erre lenne lehetőségük?
0: Hát nagyon nehéz kérdést tettél fel. Nekem van már két nagyfiam, ők egyetemisták, és van egy pici lányom, aki őt most 6. éves, most fog majd iskolába menni. A fiúk egy picit szabadabb életet élnek, ő nekik már nehezebb egy kicsit, hát mondjuk így parancsolni. És nyilván nem is parancsolnám, de mindig a szívükre helyezem. Tehát mindig a szívükre helyezem, hogy megértem, ha nem tudsz eljönni, de soha ne feledd el, hogy Isten mindig hazavár, Isten mindig számít rád, hogy nélküle ma sem keltél volna fel. Természetesen adnék választási lehetőséget, de feltétel nélkül hiszek abban, hogyha, tehát ugye a magvetés példájából kiindulva, a mag mindig jó. És én mindig azt kérem Istentől, hogy hadd legyek jó magvető, akár a családomban is, és ugye az ige pedig megígéri nekünk, hogy az, aki elkezdte bennünk a jót, az be is fogja fejezni. Tehát az onnantól kezdve nem a mi dolgunk. Én nekem nagyon, nagyon speciális a helyzetem ebből a szempontból, és egy nagyon érzékeny pontra tapintottál rá ezzel a kérdéssel, mert nekem 6 hónapos terhes volt a feleségem, amikor börtönbe kerültem. És Eliza, a kislányom 4 éves volt, amikor én először találkoztam vele. De mivel megtértem a börtönben, és átadtam az életem Istennek, sose felejtem, hogy volt egy életem első 40 napos teljes böjtje, amit a börtönben éltem meg, és amit a börtön lelkésemmel csináltam végig tökölöm. Én abban a böjtömen, illetve azt a böjtömet felajánlottam Istennek azért, hogy engedje meg, hogy én a kislányomat az ő dicsőségére nevelhessem. És képzeld el, hogy a böjtöm végére feleségemmel beszéltem, és mondja nekem, hogy te apa, képzeld el, hogy kapott Eliza, a kislányunk, egy gyermek bibliát a szomszédunktól, egy hitoktató házas pár volt akkor a szomszédunk, és hogy semmilyen mesét nem lehet neki mesélni, mindig csak azt, hogy anya nekem arról a csecsemőről, arról a kisgyermekről beszélj ott a bölcsőben. Tehát, hogy Istennek annyira kedves volt az, hogy neki szeretném szánni a gyermekemet, hogy már 2 évesen Jézus után vágyakozott. És azóta is ezt látom az ő életében, tudom, hogy a gyermeki szíva sokkal nyitottabb. Tudom, hogy ők még sokkal feltétel nélkülibbek, mint amilyenek mi vagyunk már az élet vagy a korunk előre haladtával, de olyan csodálatos látni azt, hogy amikor az ember talál egy darab csokit a házban, hogy rám néz, és megkérdezi tőlem, hogy apa, ez Jézus volt? És akkor azt mondom neki, hogy hát tulajdonképpen igen, mert ugye az igen mondja, hogy semmi sincs, amit ne tőle kaptunk volna, tehát számára tök természetes dolog, hogy minden, ami van, az Istentől van, minden tökéletes adomány és jó ajándék onnan felülről való. És olyan is volt, hogy itthon ülünk a kanapéba, és egyszer csak felugrik, és oda szalad a fotelhoz, és ott öleli a levegőt, vagy egy percen át. És akkor kérdezem, hogy kislányom, mit csinálsz? Azt mondja, hogy apa, hát itt van Jézus, nem látod? És akkor mondta, hogy nem látom, boldog vagyok, hogyha te látod, érezni érzem a szívemben is, meg az otthonunkban is, az itt lakozó békességben, de bocsánat, hogyha egy picit eltértem a kérdésettől, most azért visszatérek a
1: nem, ez nagyon-nagyon csodálatos történet volt, úgyhogy
0: köszönjük. Én hiszek abban, hogy ha odaadjuk, és tényleg oda szálljuk Istennek, akkor ő el fogja azt a munkát végezni ő benne. És hogyha majd el is kell majd úgymond engedni szabadjára, hogy választási lehetőséget adni neki, ő akkor is Isten oltalma alatt fog állni. És Isten meg fogja találni az utat mindenkit, ahogy megtalálta hozzám is, ahogy megtalálta Saulhoz is. És lett belőle ugye Krisztus egyik legnagyobb hirdetőjei. És ahogy megtalálta mindannyiunkhoz az utat. Hát talán így tudnám ezt összefoglalni.
1: Hát ez egy nagyon-nagyon csodálatos történet volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket. Milyen srácokat vártok, és miért pont ez lett a címe, hogy lélegezz fel a fesztiválnak? Azt látjátok, hogy mostanában szoronganak a fiatalok?
0: Igen, sőt, nem csak azt látjuk, hanem ez tulajdonképpen egy már pszichológiailag bizonyított dolog, hogy a mai nap fiatalsága már szorongásba születik bele. Hiszen óriási teljesítménykényszer alatt áll az egész világ, hogy a fogyasztói társadalomnak megfelelő részévé tudj válni, ez a teljesítmények egy folyamatosan, és az elvárások folyamatosan növekednek, amik abszolút szorongással járnak. Egyébként is tele van, vagy tele lehet az életünk szorongással, izgulhatunk mi sok minden miatt, egy rádióinterjú miatt is, de egy iskolai dolgozat, egy vizsga, egy állásinterjú, egy nehéz élethelyzet, egy lánykérés. Az izgalom, a feszültség, a szorongás, az aggodalom, mint olyan az nem egy idegen dolog a mi életünkben, de azt gondolom, hogy ez felerősödött. És nagyon fontosnak érezzük azt, hogy ne szorongjanak, ne feszengjenek a fiatalok, hanem lélegezzenek fel, és hogy rámutathassunk, ezért is Isten központ ez a fesztivál, rámutathassunk arra, hogy a friss levegő, hogy a szabadulás, hogy a felélegzés lehetősége az Istenben van. Egyszer azt olvastam valahol, hogy és ez számomra egy nagyon, nagyon jó példa volt, hogy a hit szónak nem a hitetlenség az ellentétje, hanem az aggodalom. Mert hogyha aggódunk, akkor nem hiszünk abban, hogy Isten meg tudja oldani. De ha folyamatosan az élethelyzetünket, de ha folyamatosan a jelenlétében vagyunk, és rábízunk magunkat, akkor ugye hű az, aki elkezdte a munkát. Úgyhogy hát ezért ez lett a mottója ennek, hogy milyen srácokat, milyen fiatalokat várunk. Általában azért azt gondolom, hogy túlnyomóan már gyülekezetek ifjúsági csoportjához tartozó fiatalok fognak jönni. Nekem a személyes ismerettségemből is jönnek, volt munkáltatómnak a lánya is jön a városunkból, de jön az egyik vezető lelkipásztornak a lánya is, és hát rengeteg számunkra és egymás számára is ismeretlen fiatal lesz ott jelen, de milyen csodálatos dolog, hogy egyetlen kapocs lesz mégis csak mindannyiunk közt. Ez pedig Jézus Krisztus, az Istennek az élő fia, és hiszem, hogy nagyon élővé fogja tenni ezt a fesztivált is.
1: Amen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést nyerhettünk, és megosztottad velünk ezeket. Az Isten áldjon meg téged, és a családodat is a szolgálatban, és reméljük, hogy nagyon-nagyon áldott lesz ez a konferencia, ez a fesztivál.
0: Köszönöm testvérem, köszönöm azt is, hogy újra beszélhettünk, már másodjára nagyon hálás vagyok ezért Istennek, és hát nagyon nagy szeretettel várunk téged csütörtökön, és boldog volna a szívem, hogyha te magad is olyan hitbeli megtapasztalásokkal, vagy akár megerősödéssel jöhetnél majd onnan haza, hogy egy másik vasárnap megint felhívnál, és azt mondanál, te Pali, mondjuk el a trájú hallgatóinak, hogy milyen csodálatos dolgot visz véghez Isten.
1: Esküszöm, vagyis hát nem esküszöm, mert semmi nem az enyém, viszont ígérem neked és a hallgatóknak is, hogy fesztivál után egy beszámolót fogunk készíteni, hogy milyen volt.
0: Legyen így, ámen. És találjon testvérem és minden hallgatót is.
1: Téged is. Szia-szia!
0: Szia!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: egyszerre. Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: 100.3 Rádiódik. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A vasútnak újra a technológiai tudás és fejlődés szimbólumává kell válnia. A MÁV-nak pedig az a feladata, hogy ehhez minden támogatást biztosítson, mondta a MÁV vezérigazgatója Budapesten a Magyar Vasúti Személyszállítás kezdetének 180. évfordulója alkalmából tartott sajtóeseményen. Hegyi Zsolt kiemelte, a 19. században a technológiai tudás megosztás és az információ áramlás fogalmát még nem ismerték, mégis hamar eljutott Magyarországra az akkori világ leginnovatívabb gazdaságfejlesztési és mobilitási eszköze, a vasút. Elbocsájtották a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját. A fenntartó képviselőjeként visszavonom dr. Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását, írt a Facebook oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az okokról így fogalmazott. A minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a levéltár vezetői a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását. A gombelemek lenyelésének veszélyeire figyelmezteti a szülőket a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, miután egy hétben belül 4 gyermek került be a kórházba nyelőcsövébe szorult gombelem okozta sérülésekkel. Az egészségügyi intézmény tájékoztatása szerint a gyermekek közül 3-nál lehetséges volt az endoszkópos eltávolítás, közülük azonban az egyik gyermek olyan súlyos károsodással érkezett, hogy intenzív osztályos kezelésre és műtüdő támogatásra szorul. A negyedik esetben a sebészek aki műtéti feltárással távolították el az idegen testet. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik.
0: Ezek voltak